0: Kor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Pannon Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Belvebul, double cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tusi, MDMA, Dub.

0: nyomadék jön, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha mondtad nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom hol is a cél, és folyamatosan

0: Ponno reggeli. FM 91,5 MHz.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Mikor bemegyünk otthon a házunkba, akkor ugye kulccsal megyünk be, ugye mi még ott tartunk,
3: aha,
2: és akkor ugye hogy a zárba hagyjuk bent a kulcsot. És ez így nem jó. És én gondolkozok, hogy nem jó.
3: Nem jó.
2: Ezt mindenki így csinálja. És el van magyarázva egy csomó feltevések, egy csomó minden, ami feljön, meg egy csomó szituáció, hogy igazából mi nem jó, meg mi az, amit ő mégse kell félni. Na most az egyik dolog az azt mondják, hogy nagyon sokan félnek, és nagyon sokan eleve azért nem hagyják bent, mert hogy van egy ilyen elképzelés, hogy a betörő jön, és odarak egy mágnest, és az így elfordítja, és elfordul a zár.
3: Na.
2: De mondják, hogy míg alátámasszák különböző elméletek, hogy mi jó, ha nincs benne a kulcs, ez nem az az ok, ami miatt ez így kell, hogy legyen.
3: Ezért rendkívül azért, mert, erős mágnes kell legyen.
2: De azzal se lehetne. De mondják, hogy az egy nem lehet. De olyan nincs, hogy majd oda cuppant egy mágnest, hogy bekapcsolja az elektromágnest, és akkor majd az, hogy elfordítja a kulcsot, nem? Bár azért hozzá kell tenni, hogy én nem tudom, hogy ti láttatok-e valaha, hogy ezek a bejárati ajtók, ezek a PVC bejárati ajtók, amik a házak legnagyobb részén vannak, hogy ezeknek hogy néz ki a keresztmetszete, vagy a struktúrája, vagy a felépítése. Aha. Megveszük az ajtót, és úgy vagyok vele, hogy na, itt akkor megcsináljuk az 5 ponton záródó, vagy 13 ponton záródó biztonsági ajtót, beszereljük azt, akkor itt nem jön be senki. Francokat, tudjátok, hogy ez hogy néz ki? Reálisan? Láttam a gyárban a keresztmetszetet, amikor elmentünk megrendelni. Hát basszus, van egy keret, abban benne van a biztonsági zárrész. Oké, hogy amikor be van építve a tok, akkor az úgy van beépítve, hogy tényleg az ajtót, mikor becsukod, akkor 13 ponton bemegy a helyére, az oké. De mi van a közepével? A közepe az egy PVC lap erről, egy PVC lap arról, és közte pedig tömítő anyag.
3: Aha.
2: Tehát igazából az oda mész, egy nem tudom, egy flexel, vagy valami, így átvágod. Bár igazából ebben a fajtót is átvágod. Vagy nem tudom, szóval én rájöttem, hogy azért annyira, mit tudom én. Hát azért csak meg lehet azt az ajtót semmisíteni, és nagyon akarod.
3: Eléggé járatos az ilyen dolgokban, ő azt mondta, hát nem betörő, de tudom én, tehát hogy azért úgy...
2: Vannak tapasztalatai.
3: Ő azt mondja, hogy egyébként bármilyen ajtót egy gyakorlott betörő simán ki tud nyitni. Tehát ugye? Egy gyakorlott betörő. Tehát megvan minden ajtónak, meg minden modellnek a maga kis trükkje, amivel be lehet jutni. És például
2: írják nekünk rögtön, hogy nem az ajtó állítja meg a betörőt. Hát jó, azért megnehezíti a dolgát.
3: De
2: aki be akar, az betör, biztos.
3: De mondjuk éjszaka, hogyha mondjuk bejönne valaki, miközben te alszol, akkor ez így nem működne, mert ha neki egy flexe be kéne úgy törni a közepét, akkor jó. Az így csak felébredné.
2: Felébredsz rá, persze. Látod, hogy szikrázik az ajtó, de elég rossz érzés lett. Nem tudom, szikrázik.
3: Én egy picit szomorúbbok, igazából tudod, van ennek pont az én ajtóm is olyan, hogy belülről is bezárható, elkattintható, ugyanígy 6 ponton záródik, vagy nem tudom hány pont, 8 ponton záródik. De én mindig azon gondolkodom, és ez pont egy idősebb ismerősebb mondta, hogy azt mondja, ő például nem kallantyúzza be sose a lakás ajtaját, mert mi van, hogyha így, tudod így, baj van. Akkor így
2: kitér
3: ki tud bejönni.
2: Kitér a cikk erre,
3: persze. Tehát, hogy ez is vezethet nagyobb tragédiához. Vagy tűz esetén, vagy bármi, vagy nem tudom.
2: Ti hírja különben, hogy a flexre felébredni. Hát fel,
3: igen.
2: Jó, persze, igen. Az fel. Tudod, az érdekes, hogy aztán egy időben divatba jöttek azok a fémajtók, amiket mindig úgy reklámoztak, hogy ez nem feltétlenül alkalmas arra, a fémbiztonsági ajtó, hogy egy házra építsd rá vagy be, mert ugye akkor az egyik fele ugye bent van, a másik vagy az egyik fele bent van, a másik fele pedig ugye a kinti időjárásnak elő megbirkózó, arra nem feltétlenül jó, de lakásokban nagyon jó. Tehát volt egy ilyen. Egyik ismerősöm, hogy ilyet beszereltek, és jó, hogy beszerelték, mert basszus, hogy nekik, amíg el voltak utazni, megpróbáltak betörni, mentem hozzá, és totál látszódnak a pajszernek a nyomai. De nem sikerült áttörni az
3: nem
2: ajtó.
3: Sikerült.
2: De hát
3: így
2: megvan hajlítva a lemez jó pár helyen,
3: de jönni.
2: Nem sikerült. Nagyon durva, hogy különben, hogy mik történnek. Na mindegy, szóval, jó, de ez régi sztori, mondjuk ez egy 10-15 évvel ezelőtt volt, úgyhogy reméljük, hogy manapság már ilyen nem nagyon
3: nem
2: van.
3: Nem tudjuk, hogy mennyire jellemzőek most a betörések. Keveset hallok így konkrétan betörésekről.
2: Igen.
3: Vannak olyan részei Szabadkának, ugye ezek a vikendházak, meg ilyesmi, ahova rendszeresen szinte a mai napig betörnek. Tehát ez így nagyon gyakran előfordul. Van olyan ismerősöm, akinek így szó szerint mondom, 18-szor törtek be.
2: Nekem nagyon szomorú voltam.
3: Mozdítható volt, azt már elvitték.
2: Szomorú voltam, ez egy ismerősöm folyamatosan küzdött ezzel, és elmondta, hogy melyik az a pont, ahol feladta. Nála először betörték az ajtót, kicserélt az ajtót, és tették biztonsági ajtót. Utána betörtek hozzá, rájött, hogy az ablakon keresztül mentek be, és akkor mondta, hogy akkor tesz rácsokat az ablakra.
3: Aha.
2: És akkor utána, amikor rácsok voltak az ablakon, és biztonsági ajtó volt ezen a hétvégi házán, akkor látta megint, hogy megint betörtek, és nem értette, hogy hogy törtek be. És elkezdett nézelődni, meg minden, és rájött, hogy nyitva van a padlás ajtó, mármint a házon bent, ahol fölmész a padlásra, és fölment. És leszedtek nem tudom hány cserepet, kivágták a fóliát, és ott mentek be. És akkor
3: igen,
2: mondtad,
3: igen,
2: hogy,
3: igen.
2: Hát ezzel már nem tudok védekezni. Hát de, ja. Tehát ennyire be akarnak jönni, akkor most a tetőn keresztül valaki bejön, az, hát akkor jöjjön. Hát akkor mi
3: régi szüleim családi házában is mentek már így, leszedték a
2: tetőn keresztül,
3: és Jézus akkor találták a fóliát, és bementek. Mi volt a poén? Ezek nem rablók voltak,
2: hanem
3: a telekommunikációs közvállalat szakemberei.
2: Jézus,
3: nyaraltuk, igen, mindenféle engedély.
2: Ja, mert nekik kellett.
3: Nekik fel kellett tudom menni, mert nálunk volt az elosztó, dehogy nem, de ja, mindenféle ilyen leveleket írogattunk, és aztán kaptunk el. Ja, mert akkor, ahogy bejöttek a padlásunkra, ráálltak egy asztalra, amit mi ott tartottunk a padlás, és eltörték.
2: Jó.
3: Hát, tehát rád gondolom egy ilyen 100 kilós csávó.
2: De mi az, egy ilyen antik íróasztal?
3: Nem volt
2: író,
3: nem sem egy ilyen terasz asztal, ami kiszor egy ilyen műanyag egyébként, és az így be volt szakadva. De hogy az itt tudod, ilyen óne kukuli. Tehát, hogy itt senki egy szót nem szerte, tehát semmi. Az olyan,
2: mi
3: hogy
2: a franc?
3: És így ott volt az elosztó, onnan utána leszereltek mindent 10 évvel később, de addig azért nálunk volt. És akkor így nem tudom, én az 5. ilyen e-mailre akkor válaszoltak, és akkor jött egy ilyen hivatalos bocsánat, kérőlevél, és kaptunk egy asztalt.
2: Ja, igen.
3: Igen.
2: De a fóliát már nem.
3: Asztalt, fóliát már nem.
2: Istenem. Na, másik dolog az, amit mondanak, hogy ugye nagyon sok az olyan ajtó, aminek az egyik felén van a kilincs, a másik felén meg csak a gomb. És az van, hogy mi van akkor, hogyha benne van a kulcs, és ugye ránk csukódik az ajtó, úgyhogy mi kim vagyunk. Hát akkor szívás van, kell hívni a szakértőt, aki ezt megoldja. A szakértő az mindig drága, főleg, hogy ezek a problémák mindig ugye hétvégén történnek, mert miért ne történne hétvégén. Viszont a cikk felhívja a figyelmünket, és én nem tudtam ennek a létezésére, hogy léteznek olyan zárak, amik annyira jó meg vannak szerkesztve, hogy állítólag függetlenül, hogy benne van a kulcs az egyik felén, ha másik oldalra belerakszik kulcsot, akkor tudja nyitni úgy,
3: igen,
2: hogy
3: igen,
2: benne
3: igen,
2: van
3: igen,
2: a kulcs.
3: Igen, igen.
2: Én nem tudtam, hogy ilyet lehet külön kérni, vagy külön venni.
3: Ez
2: és
3: drágább,
2: akkor az,
3: de le, van ilyen.
2: Nyilván drágább, de akkor én is elkezdtem gondolkozni, hogy hát jó, most kicsukod magad, igen, az is szívás. De hogy mi lehet ez még baj? És akkor most visszakanyarodok arra, amit te mondtál, ami egy új életfelfogás, vagy valami, amire én nem gondoltam soha, de valószínűleg tőlem tapasztaltabb emberek erre már gondoltak. Mi van akkor, ha velem valami baj van? Uh-huh. Akkor valaki be kéne, hogy tudjon jönni abba a lakásba, vagy abba a házba. Ezért biztonsági okokból valaki másnak a te lakásodhoz, vagy házadhoz, ingatlanodhoz van kulcsa. Legyen ez szülő, legyen ez testvér, legyen ez bárki. És akkor ő nem fog tudni bejönni, ha neked benne van a kulcsod.
3: Igen, így van.
2: Wow, mondjuk erre nem gondoltam sosem, hogy adjak valakinek biztonsági kulcsot, aha, hogy tudod, akkor legyen. Eszembe is, nem tudtad, te gondolkoztál ezen valaha?
3: Persze, én adtam is.
2: Komolyan?
3: Igen.
2: Én nekem ez nem jutott eszembe soha.
3: Jó, nálunk ott a gyerekek miatt is, meg tudod, így a nagyszülőknek, tehát hogy azért van így be vagyunk biztosítva ilyen szempontból. Uh-huh. Tehát úgy, hogy, de most ez mi nem azért biztosítottuk be magukat, mert hogy... Tudod, mert hogy nem attól félünk, hogy most valaki rosszul lesz, ha már ettől is nyilván az ember, hogy egyre idősebb, azért elkezd félni. De hát ugye gyerekeket van, hogy nem mi visszük haza, tehát ez volt már egy leszerepéld a következő években, tehát hogy elő fog ez fordulni, szóval ilyen előfordulat. Megtörténhet.
2: Igen, és akkor a másik dolog pedig az, és ezen is gondolkoztam már sokat, a másik dolog pedig az, hogy hol tartjuk amúgy a kulcsot, hogyha nincs a zárba. Hát hol? Az ajtó mellett van egy fali tartó, ami tele van kulcsokkal. Ugye?
3: Igen.
2: Nálam is így van.
3: Aha. És ez nem
2: vagy,
3: jó. Ez nem
2: vagy
3: jó.
2: A másik az, hogy nem a falon van, hanem van egy kis, ez az én nagy mániám, van az edény, amiben benne van minden. Sokszor még készpénz is.
3: Aha.
2: Az előszobában.
3: Igen.
2: Igazából, amikor elolvastam, rájöttem, hogy Jézus, nekem az egyik haveromnál láttam ezt először is, őnál a rökkönyödtem meg. Belépsz a lakáson az ajtón keresztül, ugye belépsz a lakásba, és rögtön egy ilyen komóddal találod szembe magad, ahol volt egy ilyen edény, ahol kulcsok, és rendszerint minimum 3-400 euró volt. És tudod, most nyilván engem nem szabad, de a 5. alkalommal megkérdeztem, hogy most komolyan? Mondom, ez mi ez, ilyen welcome? Mondom valakinek, hogy mondom, hogy betörik, vagy mi, hogy akkor, akkor nem is megy már tovább, mert már itt
3: annyi... Ez egy teszt a barátságra és a bizalomra, hogy akkor hát valaki bejön, akkor hogy elrakja, megnézi, hogy ott van-e még az a pénz.
2: Ettől már csak az erősebb, mint a haverom mesélte valamelyik nap, hogy van egy közös ismerős, hogy nem mondom a nevét, mindegy, de annyira sok készpénz forog a keze alatt, hogy ő nála olyan, amikor beült az autóba, várjál, csak csinálok egy kis helyet, esküszöm, több száz eurókat söpör így arra. Le tud gyűjtni, szóval valaki így ér. Ez nagyon vicces, hogy ülsz az autóba, taposul a pénz.
3: De most ez vagy egy mafiózó, vagy pénzváltó, vagy valami ilyen figura.
2: Ez szürreális. Hát elég szürreális. Jönnek nagyon ritka dolgok, hát nyilván nevek nélkül. Mindegy, hogy kivel van ez, de ezek nagyon vicces dolgok.
3: Ez az autóba beszálló sztorira nekem mindig az itt eszembe, hogy egy ismerős, ami jó néhány éve így vettek fel, vagy hitelt, vagy én már nem tudom, de mindegy, szóval a bankban felvettek egy rakás pénzt. És ott volt náluk az autóban egy rakás pénz egy táskában. És már attól, ugye volt, amikor nálam is több pénz volt a kelleténél, és úgy sétáltam át a városba egyik pontból B-be, és akkor végig idegeskedtem, meg a kezemem, a pénz a kezemem, vagy na szóval a kezem a pénzem volt, meg minden. De hogy tudod, ők felvettek valami hitelt, nem is tudom, házat vettek, vagy valami, nem is tudom. És ott voltak a kocsiban, és így megálltak a... Hogy volt? Ez igen, egyedül volt ez az ismerősöm az autóban, kirakta a feleségét, és állt a pirosnál, és jött egy haverja, aki meglátta, és meg akarta viccelni, és beszállt mellé az autóba.
2: Jézus!
3: és az ott majdnem meghalt. Így ide. Tehát, és így az egész helyzetnek nem lett volna semmi.
2: Persze.
3: Tehát, hogyha, ha nem lett volna nála az a lóvé, akkor ez így jól sül el. De mivel ott volt ez a lóvé, így majdnem infarktust kapott, meg így félre kellett állni, annyira dobogott. Ugye? Persze, azt hitte, hogy valaki bejön, és így rátöri az ajtót.
2: De, ez a, de ez őrület
3: azért. Pont azon a napon. Az pont azon a napon.
2: Folyamatosan az emberek tényleg folyamatosan megviccelik egymást, és sosem felejtem el, hogy én mányikus az áram az autót, meg minden autónak különben a tartó gombot, a bezáró gombot tartod, akkor átkapcsolod ilyen automata üzemmódot, elindul az autó, akkor bezár.
3: Igen.
2: Ez minden kocsiban működik. És olyan, hogyha én tankolok, akkor én be szoktam zárni, egy csomó ember nyitva adja olyankor az autót. Tehát én bezárom addig a kocsit, amíg bemegyek fizetni, tudod, a tankolásnak.
3: Igen.
2: Hát, és be is kell.
3: Hát én múltkor beszálltam egy másik autóba.
2: Na,
3: ott állt egy C-Max. A mellettem lévő töltöm, és így beszálltam egy másik C-Max. És így ültem benne, és így néztem, mondom, ez nem az én autóm. És így kiszálltam, és a Szilvia másikban így röhög, meg így néz. Ugyanolyan fenyén. Nem, hát ő bent fizetett.
2: Jézusom.
3: És így mondom, Jézus, ezt mondom, észreveszi, mondom, én magyarázkodhatok, hogy gyorsan kiszálltam, és visszaszálltam a saját.
2: Szó nélkül.
3: És beültem, és nézem, mondom, ez nem olyan autó.
2: Jézusom.
3: És így mondom, ez nem az én autó.
2: Nekem csak annyi volt, hogy ki, hogy arra megyek ki, hogy áll az egyik nagyon jó barátom, és így rágatja a kilincset, tik tik tik tik, és mondom, hogy te... meg akartak lepni, de te bezárod a kocsit, azt mondja, amikor belé,
3: meg akartalak lepni.
2: Hát mondom be.
3: Mint az akciófilmekben, hogy a hátsó ülésre odaülni, hogy ne nézz előre, hogy ez vagy, de mit akart, hogy csinál.
2: Múltkor mentünk pakolni pisztolja haverokkal, és olyan volt, hogy beültek hárman hátra, meg az egyik vezetett, én meg beültem az anyós ülésre. És elindultunk, és mondom, basszus, mondom, én ülök a legjobb helyen, mondom, a filmekben mindig az ül itt, akit meg fognak ölni, mondom, hogy sose tudott, hogy mikor nyom a hát, ugye hátul egy pisztolyt a fejet, ez valami, na mindegy. Istenem, úgyhogy ezek ilyen érdekes dolgok. De egyik hallgat írja, sziasztok, annak a gombnak belül kell lenni, akkor nem zárod ki magad. De nem is szokott lenni.
3: Aha.
2: A gomb mindig kívül van, pont azért, hogy ne, kívülről ne tudjanak bejönni. Ezt tudom, egy csomó által láttam.
3: Igen.
2: Osz
3: írja, Zoli és kár kifizetés. Az mire vonatkozik? Mire írja ezt?
2: Kár kifizetés. Lehet arra, amikor betörtek a házba? Vagyis bementek a házba?
3: Ja, nem volt fizetés. Nem volt. Tehát ugye ez egy... ma már akkor... Tudod mi? Akkor még nem is volt azt hiszem itt konkurenciája. Ez nem mostani sztori. Ez az, hogy bemásztak a mi padlásunkra. Ez még valamikor 2000-es aha évek... Mikor 2006-7 környékén
2: igen
3: történt?
2: Szóval régen. Régen,
3: régen is semmi, az égvilágos semmilyen pénzt nem igen kaptunk.
2: Hát általában így van ez.
3: Semmit.
2: Na, visszatérve kizőben, mert azt jelenti, hogy ez így nem jó, hogy ott van így mindenkint, mert ugye ezt is így le tudják vadászni, de főleg a legdurvább az, amikor ilyen nagyon brutális díszajtód van, ami nem csak ugye, hát olyan is van, amikor az ajtónak a közepén, vagy valahol van egy ilyen üvegrész, azt mondják, ilyet nem szabad. Aha. Vagy amikor ugye nem csak az ajtóban, hanem van mellette még egy kis rész, díszrész, ami üveg, mert azt tényleg azt be lehet törni, és akkor benyúl a valaki, és akkor kizárja. Szóval hát jó, meg kell gondolni ezt, hogy milyen ez a bejárati ajtó. Ennyi igazából.
3: Ennyi.
2: Aztán pedig, hogy most érdekes, hogy fogjuk ezek után csinálni, jó
3: érdekes
2: kérdés.
3: Érdekes téma ez, mert ez is tipikusan egy olyan dolog, aminek tehát mindenkinek megvannak a maga szokásai, úgy mindenki félti a vagyonát. Én is benne hagyom. Nem fél, egyébként reálisan nem jutott soha eszembe az, hogy majd egy elektromágnessel majd így elfordítják a kulcsot a zárba, de hát, hogyha ilyen megtörténik, akkor
2: igen. De hát a bizonyíték pedig arra, hogy tényleg be tudnak törni, amikor vannak ezek a hivatalos lakatosok, vagy hogy hívják őket, ilyen zár emberek. Hát a tesóm Ausztriában, ahol
3: ilyen nagyon... Mackósok hívják, tudod, hogy ők a mackósok, a magyar gangster slangban, azok, akik betörnek. Igen,
2: hivatalos betörők?
3: Hát úgy igen, tehát akik betörnek azért hívsz, meg a...
2: De bár most akiket hivatalosak hívsz?
3: Nem. Tehát ők a betörők, ők a bűnözők. A bűnözők, igen. Tehát akik ugye ezeket a szekrényeket törik be, meg tudják kinyitni.
2: Igen.
3: Meg bejutnak házakba.
2: Na szóval egy olyan sztorit akartam mesélni, hogy a modern ajtón, a modern lakásban, hát bizony ugyanez a gomb, meg ugyanez a minden, és a kulcs nem lett meg.
3: Ajaj.
2: Mi történik? Ilyenkor hívod a szakembert, a szakértőt, a következőt csinálta, most anélkül nagyon részesen magyaráznám, fogott egy eszközt, három mozdulattal kivette a kukucskáló lukat.
3: Ja, Istenem.
2: És azon így benyúlt a különböző eszközbe, és kinyílt az ajtó. Ennyi.
3: Bravo.
2: Ennyi, kész. Ilyenkor jössz rá, hogy igazából ez ennyi.
3: Igen, működhet.
2: Úgyhogy, na hát, hölgyeim és uraim, készüljetek fel, ez egy ilyen világ.

0: Panna reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Sose gondoltam volna, hogy eljön ez a pillanat, amikor arról kell beszélni, hogy mi is igazából a hús.
3: Szép új világ.
2: Szép új világ, már csak azért, mert annyi alternatíva van, meg laboratóriumban létrehozott hús, meg minden, hogy az Európai Unió most behozott egy olyan dolgot, hogy oké, akkor határozzuk meg, hogy mi lehet a hús. Határozzuk meg, hogy mi pontosan a hús, és határozzuk meg, hogy az olyan kifejezéseket, mint a steak, a rántott szelet, a kolbász, vagy a burger, az kizárólag húst, igazi húst tartalmazó termékek esetében használhatóak.
4: Burger.
2: De hát, hogyha lesz egy olyan, hogy valami laborhúsból készített hamburger, az nem lett hamburger.
3: Erről mindig az a South Park rész jut eszembe, amikor Shiv bácsi elmegy Bread Loaf koncertjére, akinek egyetlen egy nézője sincs, és sírva konstatálja, hogy neki semmilyen tehetsége nincs a zenéléshez. Bread Loaf. És oda megy hozzá, és azt mondja, hogy tudod mit? Egy a baj veled. Rossz a neved.
2: Igen.
3: Neked valami húsosabb nevet kéne adni. És azt mondja, akkor holnaptól leszek Meatloaf. És akkor onnantól meg már így.
2: Igen, szuper.
3: Tömegek jönnek a koncert. És úgyhogy ez a Meatloaf. Valóban, a hús az mindent visz, és ma már nem egyértelmű, hogy mi a hús.
2: És olyan érdekes, amikor...
3: Németországban élő barátom mesélt, az bocsánat, hogy bement a nem tudom, valamelyik egy gyorsétteremlázba, nem mondta, hogy pontosan melyikben, még az is kizárva, hogy nem is ezek közül a legismertebbek közül való. És mondta, hogy ott ő gyakorlatilag négy fajta hús közül választhat.
2: Hogy?
3: Volt ilyen, volt műhús, volt valódi hús, volt mű marhahús, mű csirkehús, és mű... Nem, tehát igazából mindenhol fel volt tüntetve, hogy...
2: Mű.
3: Tehát amikor ő azt mondta, hogy ő kér egy burgert, akkor megkérdezték tőle, hogy ilyen, olyan, vagy ilyen húst szeretne.
2: Oh,
3: és ebből kettő mű volt.
2: Tényleg?
3: És akkor mondta, hogy hát, ha ekkora választék, akkor nem tudom, hogy kérek egy normál marhahúst, vagy valamit is mondtam, hogy jó. És utána azt mondja, amikor ő kivárta a sort, azt ugye mellette lévő sorban is többen rendeltek. És ott meg úgy, hát négy rendelésből kettő úgy figyelte, azok ilyen műhúsok voltak.
2: Tehát tényleg?
3: Nagyon finom. Ezt most ilyen cinikusan mondom.
2: Igen, hát nem igazán, nagyon fura ez a téma. Fura ez a téma, mert annyira sok nézőpontból lehet nézni. Vannak ugye azok, akik nem eszik a húst. Azért, mert szegény állat, ugye?
3: Hallottam ilyet is, hallottam olyat is, egyszer nem tudja a szervezete elbírni a húst. Tehát mindenféle...
2: De a műhúst, ezt elbírja a szervezete?
3: Olyat is hallottam, igen.
2: Hogy az már bírja. Mert olyan is van, amikor valakinek a meggyőződése, hogy ezekkel állatokat ment meg, és akkor azt mondja, hogy de ha van alternatíva, azaz van például vegán hús, vagy van például ilyen valami laborhús, vagy valami gondolom.
3: Akkor inkább azt veszi.
2: Hogy akkor azt azért megeszi, mert én nem azt mondta, hogy utálja magát a hús, csak az állatok miatt nem akarja enni.
3: Aha.
2: Ez érdekes dolog. Nekem a legérdekesebb az egészben az, hogy én tudom, hogy az ember kegyetlen mennyiségbe gyilkol le állatokat, és

0: hogy azt mondják a, ugye ezek az érzékeny emberek, hogy hát ugye ez szörnyű, és hogy az ember kegyetlen. De én mindig úgy megkérdezem, hogy oké, értem én ezt, de hogy alapvetően a természet nem kegyetlen. Hát még csak, Jézus Isten, ott
1: mi zajlik. De tudod, mit a logika? Az, hogy te felülemelkedsz a természeten, mert te már túl vagy azon szellemileg, hogy az alapösztönöknek engedelmeskedj. Tehát ők ezt mondják. Egyszer hallgattam egy vegánokat podcastben beszélgetni. Nem ennyi a lényeg. Tehát az, hogy persze te megindoklod azzal, hogy mert a természet kegyetlen, igen, a gazellát elkapja pár duc, vagy most nem, most mondtam valami.
0: Rács a durván kapja.
1: Az oroszlán, érted? Tehát, hogy ezeket úgy szétszedi meg minden, és akkor bezzeg te. Igen, de hogyha te magasabb értelmi képességekkel rendelkező entitásként azonosítod magad, akkor te ezt már nem teszed meg.
0: De ez olyan érdekes, mert én mindig azt mondom, hogy bennünk az az érdekes emberek.
1: Az amerikaiak is ezzel indokolják, hogy ők miért járnak annyi pszichológushoz, mert hogy ők túl vannak a táplálékkeresés problémáján, meg most már van egy egzisztencia, és van egy értelmi szint, ami felett már másfajta problémák jönnek.
0: Jó, az oké, én ezt aláírom, csak az az érdekes, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk megfedkezni arról, hogy valami, hogy mi bárhogy nézünk, mi nekünk oké, hogy az agykapacitásunk nagyobb. De a természetben mi az agyunkkal tudjuk ellensúlyozni azt, hogy igazából milyen bénák vagyunk.
1: Hát igen.
0: Abszolút, nincs karmunk, nincs jó fogunk,
1: nincs.
0: Nullák vagyunk, ha belegondolsz. De független attól, mi még mindig egy alapvetően egy ösztönös valamilyen szervezeti rendszer vagyunk.
1: Igen, bizonyos esetekben
0: mi így van. Tehát ez a test ahhoz, hogy működjön, még azért mindig azok a szabályok érvényesek rá, hogy mit viszel be. És hogy az is egy érdekes dolog, hogy az a sok lehetőség, ami ott áll előttünk a boltban, az a rengeteg alacsony tápértékű dolog, meg a stb., amit sok mindenki megvesz, nem kell messzire menni, hát hogyha jó étellel táplálod a te szervezetedet,
1: a tested,
0: akkor jobban fogsz működni.
1: Az biztos.
0: Ez ennyi. Az ez biztos. Tehát azon hiába agyarunk mi, azon nem tudunk változtatni. Lehet, hogy valaki kitalálja, hogy olcsóbb legyen ez, meg az, meg amat. És aztán mennyire érdekes, hogy vannak emberek, akiknek nagyon kell a hús, és vannak emberek, akiknek meg nagyon nem. Én beledöglök, ha nem eszek húst.
1: Igen, itt velünk első körben, és ezt a dietetikusok is mondják, az a probléma, hogy túlságosan sok húst eszünk.
0: Az én biztos.
1: Tehát, hogy túlságosan, hogy ennyit nem kell lenni. Tehát, hogyha most próbálunk egy...
0: Én olyan vagyok, mint egy csúcs, a természetben egy csúcsragadozó lenni, ennyi húst enni.
1: Nem ész egy ilyen étterembe, akkor így ráugrasz.
0: Igen.
1: Nem is használsz
0: úgy közben még le se ültem a saját asztalom, az más asztalára.
1: Már a pincérbe beleharapsz, ugye? Tehát, hogy ezek az, ami túl sok húst teszünk. Tehát, hogy ennyire nincs szükség.
0: Jó, de tudod, hogy hányféleképpen túl lehet élni különben ezt az életet?
1: Hát ez az biztos.
0: Egész rossz, meg himiumi kajával is el vagy.
1: Hát igen.
0: Kiflivel is el vagy.
1: El vagy a kiflivel is, de hát mit tudom, hogy több zöldség kéne, több gyümölcs kéne. Ezekre gondolok én, hogy ezekből kevesebbet teszünk a hús javára.
0: Aha.
1: És akkor itt most Attila is írja, hogy hát mit ír az Attila Bárjánsz? De akkor miért vadászok sportba? Te vadászol? Ha túl vagyok emelkedve az ösztönökön. Ja, sportba. Hát most nézd, a sport, most ez még egy más téma. Tehát az, hogy most miért vadásznak emberek, arról itt már beszéltünk, mi nagyon sokszor ebben a műsorban, most nem ez a lényeg, tehát igazából az a fajta vadászat, amire most itt az emberek gondolnak, az amikor az ősember levadásza a mamutot, hogy legyen neki egy hónapra kajája, vagy nem tudom.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez az megint más. De itt most, hogy a húsra visszatérve, tehát tényleg itt a szabályozás, az most már a különféle ilyen kezdeményezések, meg lobby csoportoknak hála, most már elindult ez a gondolkodás a húsról, hogy meg kell határozni. Definíciót kell adni a húsnak. Mi a
0: hát
1: hús?
0: Igen. Nem csak azon gondolkozunk, hogyha túlkerekedünk a húson, biztos, hogy nem tudunk mi elég sok mindent, de néztem, képzeld el egy műsort arról, hogy ilyen avokádó őrület lett a világban. És annyira megnőtt a kereslet az avokádó iránt, hogy oké, új területeket kellett szerezni, avokádót tudtak ültetni, vagy mit csinálnak azzal.
1: Igen, azért egy ilyen környezetpusztító dolog az avokádó, igen. Eléggé. Igen.
0: Na, és akkor igen, mert hogy ez feltétlen gyönyörű természeti ilyen csodákat tesznek tönkre igazából annak érdekében, hogy az avokádó föld legyen.
1: És minden igazából... hírt maga körül állítólag az avokádó.
0: Szóval, hogy igen, és akkor igazából ez egész rohadt kegyetlen. Szóval, hogy nem csak az állatvilágban, amit mi emberek azért jócskán gyarlóak tudunk lenni egy csomó témában, nem kell ahhoz pont a hús tematikáját felhozni.
1: Hát igen.
0: Fel lehet hozni például az avokádót is, vagy egy csomó minden mást. Ott van igazából a probléma szerintem, mint amit olvastam pár éve. Én ezt mai napig nem tudom elképzelni, hogy ez megtörténik, de azt mondják, hogy amikor, úgyhogy azért mondom ezt ilyen feltételes módban, én ezt a mai napig nem akarom elhinni, hogy amikor nagyon jó a kávétermelés egy évben, hogy akkor beállítsák, hogy ne legyen túl kínálat, ugye masszív mennyiségben fogják a kávét és belöntik a tengerbe.
1: Én ezt tudod, nem tudtam.
0: Én nem tudom.
1: A bostoni te a délutánról hallottam, de az más volt.
0: Az más. De szóval, hogyha ilyen van, akkor tényleg az durva. Még tőle az is kegyetlen, egyszer láttam egy ilyen műsort, ez, mondjuk ez már műsor volt, hogy azon a területen, ahol nagyon sokszor, ahol a kávét termesztik, vagy szedik, ott annyira rosszak a körülmények, és olyan nincs pénz, hogy ők a kávét, az igazi kávét nem is engedhetik meg maguknak. Hanem a kávénak van valami mellékterméke, meg erre, arra, és azt akkor himi-humi valamit ők pörkölgetik, és
1: azt isszák meg, ők azt fogyasztják. Ünnepnapokon ihatnak egy csésze kávét, abból, amit leszettek.
0: Itt van a baj. Nem? Na, itt van a baj, szerintem.
1: Jó, nem vicces ez, de hogy hát mennyire szürreális ez az egész, persze. Tehát a kávéültetvényeket, és igen, ezt már hallottam, tehát, hogy és akkor a kávégyártók, meg a forgalmazók, azok így ráírják, hogy tudod, fair trade, meg nem tudom, környezettudatosság, meg nem tudom, happy place, meg, tehát hogy ott azért megvan ez az önpromó, azt így. A rövid ellátási lánc megjelölés csak olyan uniós eredetű termékek viselhetik, ezek a húsra vonatkozó megint szabályok, amelyek kevés közvetítőn keresztül jutnak el a fogyasztóhoz. Tehát nem az van, hogy
0: jó, ez jó.
1: Sokan kezébe megfordul. A vidékfejlesztés és a termelői szervezetek erősítést azt jelölik a fair-rel. Tehát, hogyha azt írja a húsra, hogy nem tudom, fair trade, akkor az ezt jelenti. Tehát ugye meghatározták, hogy az unióban mi importálható. Itt is ugye van egy szabály, hogy a növényvédőszer maradék nem haladhatja meg a határértékeket, ezt ugye ők meghatározták. Tehát ma állítólag, és jól olvastam erről épp egy fórumot, ott így megnehezült ezáltal a húsbevitel. Az igen? Európai Unióban igen. Mert nagyon sokan, akik eddig egyfajta gyakorlatot követtek, azok rá lesznek kényszerítve, hogy átírják a saját szabályaikat. Meglátjuk.
0: Kemény, meglátjuk, hogy mi lesz. De nem tudom, hogy nekünk itt valahogy, te tudsz arról különben, hogy mi nekünk itt Szabadkán, vagy itt Vajdaságban valahol... vagy inkább Észak-Bácskal összűkítsük, hogy itt nálunk különben van valahol ilyen laborhús, ezt mi vehetünk? Vagy ilyen valami, vagy hogy tudná eljutni ez hozzánk?
1: Nem tudok róla. Én nagyon csodálkoznék, ha lenne. Mert itt nálunk nem hiszem, hogy annyira jellemző. Ez Magyarországon érdekes. Már van, ott szerintem van. Egyszer olvastam egy interjút egy ilyen, ugye hogy hívják ezeket? Incredible Burger? Vagy? De van ennek valami neve, ami nem húsból készül.
0: Igen, nem tudom.
1: Adtak egy ilyen fantázia nevet, és akkor ott egyszer megnyílt egy ilyen hamburgerező Pesten, és ott meséltek arról, hogy hogyan állítják el, és hol állítják elő azt a húst. Na mindegy, szóval igen, és Magyarországon. Én Vajdaságban, Szerbiában nem gondolom.
0: Jó, lehet, hát előbb-utóbb biztos, hogy tudtok ilyen valamiről, akkor írjátok meg. 063-621-605.
1: Húsevők országában nálunk mindennél többet ér, meg sokkal fontosabb a hús.
0: Az igaz.
1: Nem tudom, csodálkozni rajta. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Munkács Várán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
2: Pannon reggeli.
3: A reggeli legjobb pillanataiból.
4: De Pedro Pascal tetszett,
1: ő jó játszik, a fantasztikus.
4: Mindenben ő játszik most már tényleg.
1: Igen, tényleg mindenben.
4: Az apám mondta, Pedro Pascalt látom mindenhol. Hát mondom végül is.
1: Igen, tudod azt a viccet, az is ilyen mém. Hát amikor van a ugye az ultrahang vizsgálata terhes kismamának, és akkor megjelenik a moni, nézik a babát, nézik a az ultrahangot, és megjelenik ott a Pedro Pascal.
4: Igen,
1: úristen, ne idegeskedjen anyuka, ez a Pedro Pascal mindenben ott van.
4: Ja, minden. Mindenben szerepel, mindenhol ott van, ha kell, ha nem. A Pedro Pascal. A Pedro Pascal benne van ilyen sitcom jelenetekbe, sorozatokba, a legnagyobb filmekbe.
1: Igen. És akkor még néztük, amikor még kezdte, a Narcosban.
4: Igen. Tehát, én régen jártam a filmfesztiválra, és ilyen alternatív filmbe is játszott a Pedro Pascal. Mondjuk mire játszott volna, ugye? Hát szóval, hogy...
1: Olyanban sokan játszik. Hát meg a Game of Thrones-ban. Hoppá, Oberyn Martell.
4: Oberyn.
1: Szétcsapták hát a fejét a... csúnyán. Csúnyán.
4: Szétnyomták
1: az,
4: a fejét.
1: Szétnyomták. Nekem
4: most
1: az egyik
4: újra.
1: Legtraumatikusabb jelenet volt most egész jelenet, újra. Amit egész életemben láttam. Az mennyire súlyos volt. Édes jó Istenem. Utána tudom, hogy ki kellett mennem így kiszellőztetni, kimentem a teraszra.
4: Az olyan durva. Amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy végignéz a Trónok harcára, nem tudom, ki nézte azt real time-ba, úgy, ahogy jött ki.
1: Én
4: is. És az volt, hogy annyira gyorsan néztem, annyira frissen néztem, hogy nem is volt még le se fordítva, angolul néztem az egészet. Mindig az volt, hogy katyvasz, nagyon sok minden, nagyon sokszor nem tudom követni, nőjenek már fel a sárkányok! Mindig ez volt benne.
1: Igen, tudom, neked ez egy örök problémád volt a sárkányok, de ez drága lett volna. Hirtelen fölnek drága lett volna.
4: Na de! Aztán most kapcsoltam, hogy várja, elmúlt egy csomó év. Most már kint van az egész évad, mind, és kint van magyarul. Nézzél meg magyarul! Megnéztem magyarul, daráltam, binge-watchingoltam, tudjátok, egymás után. Hallottam, egymás után nézed, akkor annak kellemes a tempója. Akkor jó nőnek fel a sárkányok. Akkor teljesen, abszolút...
1: Mi mindig vártunk, mi mindig ilyen nagy időugrásokat vártunk ebben a sorozatban, és sosem jöttek egy idő.
4: Csak igen, mikor belegondolsz, hogy ez két hét alatt nézed meg, vagy nem tudom, 10 év alatt, hát akkor persze. Így jó megnézni egybe az egészet.
1: Igen.
4: Az úgy külön a szörnyű volt, emlékszem. Itt egy üvöltöttem a tévén, hogy olyan sárkány!
1: Megszoktuk ezt a binge-watchingot, megszoktuk most ez egész.
4: De aztán megkaptuk azt, amit te utálsz.
1: Na, mit utálok?
4: Hát a sárkányok házát.
1: Nem utálom, csak nekem az olyan volt, hogy...
4: De ne a sztorit nézd, nem az a lényeg, hanem, hogy van benne sárkány.
1: Jó, hát van, igen, nekem több kell, ma már.
4: Ez körülbelül mit néztünk Makár. Valamelyik nap, valamit a...
1: Nekem több kell ahhoz, hogy kielégítsenek a sárkányoknál.
4: Ja igen, ez a vajákot...
1: Hülyén fejeztem ki magam, de ez igen. A lényeg.
4: Hát nem kielégít a sárkány, nincs
1: jó, van abban, egyébként ilyen nagy leszámolások vannak abban, meg ugye nagyon jó, én szeretem ezeket az intrikákat, amikor megy ez a politika, én főleg ezeket szeretem, de valahogy itt nekem az a baj, hogy ott volt az a húzásuk, ami engem rendkívül zavart. Amikor ugye lecserélték a színészeket,
4: ja, igen, hát ez igen,
1: de felnőttek, igen. És utána körülbelül 3 epizódnak kellett eltenni, nagyjából helyre rakta, hogy most ki kicsoda. Tehát ugye abszolút nem volt logikus. Tehát én így a kollégámat, a Hubát kérdeztem, de mondom, most akkor ő kicsoda, mert ő vágja ezt az egész univerzumot, ő nagyon szereti, ő ezt a kisújjában van.
4: Nekem minden jó volt, csak a Regira, azt hiszem, vagy valami így hívják a...
1: Reneira, nem?
4: Reneira, igen.
1: Reneira, azt hiszem. De ott is volt két ugyanolyan nevű. Igen. Volt egy Regina, meg Regeira.
4: Volt egy nagyon cuki ilyen Reneira, vagy micsoda.
1: Igen.
4: A kis király.
1: Az a milliárdok, igen.
4: Az nagyon cuki volt. És aztán meg az idős Reneira, meg tényleg olyan volt, egy ilyen súlyos hajléktalan van.
1: Igen, ez elmondta.
4: Ő volt a király.
1: Csúnya váltás, ugye.
4: Mindig azt várta, hogy mikor...
1: Igen, egy ilyen pisze orra volt a milliárdok, meg egy ilyen
4: cuki,
1: és utána felnőtt, és így teljesen másképp néz ki. Tehát más, még vonásaiban igen, sem.
4: Alkoholista asszony.
1: Találtak ugyanolyan. Hát igen, ezt teszi az idő itt a fantasy világban
4: hát, de nem tudod, lehet, hogyha ilyen sárkányok között élsz, akkor az ilyen stressz.
1: Igen.
4: Érted? Elveszik a koronát, nem veszik a koronát, Zoli.
1: Paf, a bűvös sárkány.
4: Tudom, milyen stressz ez. Na minden szóval. És akkor valamelyik nap beszélgettük otthon,
1: tárgyaltatok.
4: Faterra. Az új Witcherről, vajákról,
1: ja,
4: tudod?
1: Istenem,
4: és akkor nekem az nem tetszik. Uh-huh. És mondja a Fater, az nem jó, ez az új Witcher, mit tudom én. Magyarán. De mondom, mélyen mondom, van ebben jó akciók, meg minden. Elmondom, hogy a sztori túl sok szállam. És elkezdi elemezni, és mondja neki, hogy ja, Hámarom, én úgy nézem, hogy közben a laptopon dolgozok, hogy jó akció, lehet, meg fölnézek, azt megnézem, hogy hogy vagdossal ott az embereket, meg aztán dolgozok vissza. Ja. Azt, hogy te így nézed, akkor lehet, hogy jó. De azt, hogy figyeled a sztorit, akkor annyira nem jó. Hát mondom, jó van, oké.
1: Nekem volt egy ismerős, meg úgy nézett, konzekvensen úgy nézett filmeket, hogy tekert át az unalmas jeleneteket.
4: Nem, közben, jó, nem, dumának, nem, csak közben...
1: Nem. És sose tudta, hogy miről szól a film, de, ja. De így mindig tudta, hogy mi történik a filmben.
4: Én azt vettem észre, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, majd te segítesz, hogy melyikben most nem jut eszembe, de én minden filmet úgy nézek, hogy vagy mobilozok közben,
1: én nem.
4: Vagy
1: nem,
4: dolgozok nekem közben.
1: Szent, teszek le mindent.
4: Aha, én nem.
1: Sorozatoknál máshogy, most már a 60-szor nézem újra a Sopranos, és már így mindent csinálok közben.
4: Szóval, valamit csinálok mindig, vagy mobilon, vagy mondom a laptopon dolgozok, és akkor közben megy. Ez nekem az ilyen háttér. De volt egy sorozat, egy ráadásul animációs film, ahol nem tudtam soha máshova nézni, olyan tempója volt, hogy tudni, észrevettem, és ez pedig az a segíts, amikor van két világ, lent élnek ilyen valami ebben van az a fő
1: anime?
4: Hát nem tudom, hogy ez minek számít, de van az a két ilyen fő karakter, az egyik csajsz, ilyen lila haja van, és mindig ilyen bombákat gyárt, meg ilyen nagyon ismert rajzfilm. Netflixen ment. Animál. Na, ezt ki fogom nyomozni, jó? Mert ha mondom a nevét, akkor majd azt fogod, hogy ja, arra gondolsz?
1: Igen, biztos.
4: Igen, úgyhogy ez egy ilyen. De mindegy, szóval ezt majd lehet, hogy a szünetben megkeresem, mert hogy ezt most kár most váltatok, hogy amíg én mondjam, hogy pötyögöm itt különben, hogy amúgy mi lehet ez a animated movie, ezt úgy hívják ezeket? Animated
1: hát animenek hívják. Netflix, a Netflixen rengeteg anime van. Nekik ilyen direkt szerződésük van az összes nagy japán anime stúdióval, úgyhogy ők kapnak oda.
4: Különben, ha szeretitek az animét, akkor nézzetek a Bucky-t, én azt végignéztem.
1: Bucky?
4: Szerintem négyszer az egészet.
1: Tényleg?
4: Az nagyon jó.
1: Az, amikor az izmaikkal.
4: Bucky
1: az izmaikról olyan erős az izma, hogy lepattan róla a golyó, meg ilyenek.
4: Micsoda, ott van, az a legkevesebb lepattan az izma. Izza. A Bucky, azt mondja, hogy
1: elborult cucc.
4: Igen, Bucky Hamma, és akkor van az apukája, az Ogre.
1: Ogre?
4: Bevágott ezeket,
1: ilyen
4: nem?
1: Kedves fiú lehet.
4: Igen.
1: Én csak két részt néztem belőle, és egy kicsit, hogy telement a szemem izmokkal. Vérrel.
4: Van a Bucky Hamma, ő a főhősök, és az ő apukája a Yujiro. Yujiro Hama.
1: Yujiro
4: Hama. Gyerekek, az mikor meg... Nézzétek, nem nézzétek, szeretnék az animét, nézzétek a Bucky-t. Tesszom nem bírja nézni, pedig ő szereti az animét. Az animét, neki sok.
1: Hát sok, nekem is egy kicsit sok. Én láttam már jó animéket egyébként, már nagyon jó animék vannak.
4: Jujutsu Kaisen az a másik,
1: amit nézzétek. Death Note-ot, ha valaki nem nézte.
4: Jó, az klasszik.
1: Az klasszikus, de vannak meg. A Cowboy Bebop az is egy klasszikus, azt is nézzétek.
4: Jujutsu Kaisen.
1: Jujutsu Kaisen.
4: Igen. Jujutsu Kaisen. Ezeket nézzétek. Elég volt, most eleget beszéltünk. Megkeressem én nektek a szünetben, hogy melyik ez a rajzfilm, vagy film, vagy miért animáció. Sosem tudom, ez animációs rajzfilm, olyan
1: anime, nincs. Animációs film.
4: Megtaláltam. Arcane.
1: Arcane.
4: Arcane.
1: Arcane. Igen.
4: Arcane. Nagyon
1: nem,
4: jó, nagyon jó rajzfilm.
1: Nem a háborús bűnösség életéről
4: gyerekek,
1: szól.
4: Milyen jóra, milyen.
1: Nem is a cétával kötött. De segíts már,
4: én ezt soha nem tudtam. Van olyan, hogy rajzfilm.
1: Igen.
4: Animációs film. Animációs film, ugye?
1: Ez nem egy anime, az Arcane.
4: És akkor most, de várjál.
1: Ez egy animációs film.
4: Ez egy animációs film. Az anime, az meg csak japán lehet, ugye?
1: Így van, az anime az japán. Az jó, anime az csak japán. A manga.
4: Na.
1: Az a rajzolt képregény, ami Japánban rendkívül népszerű, és ezzel nagyon manga. Enyhén fejeztük ki magunkat.
4: Van ismert manga, csak hogy fölfogjam a kategóriát?
1: A legtöbb, amit animéként ismersz, az manga eredetileg. Ja. A Death Note az egy manga.
4: Ja, ez mind manga?
1: Ezek mind mangák.
4: Hát akkor ez hibásan mondjuk animének?
1: Nem, hanem hogyha te az animéről beszélsz, akkor arról az animéről beszélsz, ami egyébként végtelenül népszerű. A One Piece is például egy manga,
4: igen.
1: És rengeteg van. Van az a Shinuyasha, Dibuyasha, akármi, ez a focis manga, az is ilyen nagyon-nagyon populáris. Japánban rengeteg műfaj van a mangán belül. Attól függően, hogy kinek szórnak, melyik korosztálynak, attól függ, hogy fantasy, vagy futurisztikus, vagy akár, tehát rengeteg kategória van, nagyon-nagyon bonyolult, meg komplex ez az egész rendszer.
4: Igen.
1: De a manga, az meg például a hogy hívják, van egy, ami nagyon-nagyon népszerű, ott a Berserk, az egy ilyen nagyon véres manga.
4: Igen, van ilyen.
1: Van. És akkor ezekből készülnek animék, és az a gyakorlatilag az tehát a mangából készült animációs film, az az anime.
4: Ja, értem.
1: Mm-hmm. Ezek 90%-ban mangákon alapul.
4: Szóval értem, de lehet, szóval értem, hogy az anime az lehet nem manga, de manga az mindig anime.
1: nem, a manga az manga, tehát az a képregény, az a rajzolt képregény. És a mangákból készülhet anime.
4: Ja, értem.
1: Így van. Aha. Így működik.
4: Szóval a manga az sose
1: manga rajzol. Az a fő fogalom.
4: Az a fő fogalom.
1: Igen, tehát az a rajzolt, tehát nekik követni? mindig én az igen. Az alap, manga. Ezek a képregények, ezeket tudod, hogy visszafelé olvassák, azt vágott, hogy a japánok azok jobbra-balra olvasnak.
4: Mint az
1: képregényt, arabok. Igen.
4: Tényleg?
1: Tehát úgy van, hogy a könyveknek, tehát megveszel egy manga kötetet, van most már nálunk is itt Szabadkán a Korzón könyvesboltban árulnak nagyon aha. Sok mangát, és azt így jobbról, tehát hátulról olvasod.
4: Jé, de, igen. Ja, hogy úgy visszafelé?
1: Úgy visszafelé.
4: Ja, nem jobbról balra,
1: hanem a könyvet olvassák jobbról balra.
4: Micsoda?
1: És milyen ez a manga. Érdekül. És akkor a készül rengeteg. Ez nagyon népszerű Japánban, nagyon populáris, meg a rajzfilmek, amiket animéknek hívnak, és most már ez egy ilyen nemzetközi kifejezés. Ez a kettő van.
4: Na ez komoly.
1: Szerintem Japán legnagyobb ilyen exportcikke.
4: Az biztos. Az biztos, mert egy
1: az első, tudod, amiben betörtek ők nyugatra, biztos az a nagyon híres,
4: nem.
1: Az Akira. Az Akira című japán anime. Az egy motoros, ilyen retro, úgy tudom, mint a Blade Runner.
4: Tényleg.
1: És ez volt az, amit először ott Amerikában a videótékákban így megjelent, és akkor erre ráugrottak, ugye az internet éra előtt, persze, és akkor egyre több anime kezdett beszivárogni.
4: Én elmondom Ghost neked, hogy szerintem, igen, de szerintem, amivel én először találkoztam, hogy szerintem az anime, a Chihiro Szellemországban.
1: Így van, az egy anime.
4: Nekem az volt az első, ami, és nekem, én azt mikor néztem, akkor nekem a sokkoló volt annak sokkoló idején. Volt. De lehet, hogy most hazudtam, mert közben meg eszembe jutott az, hogy lehet, hogy az anime, amit mi mindnyájan gyerekként néztünk, a Shongoku?
1: Persze.
4: Az anime?
1: Hát
4: akkor néztünk animét, mi jócskát, nem is tudtuk,
1: persze,
4: hogy az
1: persze.
4: Az.
1: Aha. Vannak ezek az egész estés animék, amik ugye egy film, meg vannak a sorozatok. Na most például, amit te mondtál, ugye a Chihiro Szellemország, az összes díjat bezsebelt, az nagyon népszerű, igen, az egy anime film.
4: Jó beteg.
1: A Grave of the Fireflies, azt ha valaki megnéz, az a minden idők egyik legmegrendítőbb animéje. Igen. Tehát, hogyha gondolod azt, hogy egy japán rajzfilm nem lehet...
4: Sztoriba?
1: Tehát, hogyha egy rajzfilm nem lehet megrendítő, akkor nagyon téved, Szent János Bogarak sírja. Ezt ha valakit érdekel, nézze, ez ilyen devastating, tehát azt ilyen megsemmisítő. Ez két testvér a második világháborúban. Borzasztó, igen. Elképesztő, miközben bombázzák Japánt. Szóval nagyon-nagyon hihetetlen sztorik. Általában a történeteik nagy része az a második világháborúból táplálkozik. Egy ilyen, van benne egy ilyen, tudod, mint hogy a Spanyolországban a Márquez megalapította ezt, vagyis meghonosította ezt a mágikus realizmust az irodalmon belül, a japánoknak is megvan a saját ilyen mágikus realizmusuk, és az ők is világukban ott van, ami mindig a második világháború, az azutáni trauma, egyebek, és utána meg hát a futurisztikus sci-fi világ.
4: Igen, csak azt akarom mondani,
1: a Neon Genesis Evangelion, az nem tudom, mond neked valamit.
4: Azt nem.
1: Az a robotos anime, ami meg teljesen minden epizód, már a címek is ilyen bibliai utalások. A karakterek is mind biblikus utalások, szóval nagyon érdekes.
4: Igazából az összeset felemlítettük, ami tényleg ilyen nagyon-nagyon nagy, talán még a One Punch Man.
1: Azt igen, hiszem, az is nagyon populáris.
4: És akkor az az egészben csak a lényeg, hogy ez azért érdekes ez a világ, mert amikor már megnéztél minden sorozatot, meg minden filmet, meg megnéztél már, nem tudom, a mafiózókat is megnéztél 6-szor, mert hajlamosak vagyok ilyenre. Akkor azt mondod, hogy akkor forduljunk már kicsit az anime fel, és akkor rájössz, hogy kinyílik egy új világ.
1: Igen, erre vevőnek kell lenni, meg nyitottnak kell lenni, mert az anime az azért nem mindenki, nem való mindenkinek. Tehát, hogy az fiatalok körében így nagyon populáris, fiatalok azok képesek, hajlamosak beleszeretni az animékbe, ezekbe a karakterekbe, és akkor ők olyan karakterekről beszélnek, meg olyan sztorikról, amik abszolút nem rezonálnak, vagy nem érted, hogy mi olyan érdekes benne. De hát a Sailor Moon is, ugye a kislányoknál ott volt a Sailor Moon, a kisfiúknál meg a Dragon Ball. Tehát, hogy ez is, mondom, már ez alapján is megvoltak a kategóriák.
4: Na, milyen
1: kinek
4: érdekes.
1: Szól?
4: Na szóval, na hát ez egy ilyen.
1: És akkor nem beszéljük az ilyen felnőtt műfajokról, mert most tényleg nem menjünk bele, de ott is szerteágazó van, millió. Tehát mondom, a japánoknál ez tehát igen. Ők ezt imádják.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Az a sztori, hogy egy ilyen íróasztalt kell, nekem egy ilyen kis íróasztal, és egy ilyen elég minimál íróasztalt, és az a sztorinak a lényege, hogy hát összerakjuk mi. Hát nem, nincs itt.
1: Miért csinálsz ilyet, Zoli?
2: Tudod, hogy azt esküszöm körülbelül olyan szint összerakni, mint egy ilyen shuttle űrsiklót.
1: Egyszer próbáltam ilyen 20 évvel ezelőtt.
2: Mi kell így elkomplikálni?
1: Én nem csak többet ilyen.
2: Tehát, hogy van esküszöm gyerekek benne 25 fajta csavar. És azzal telik el az időt, hogy analizálod a kép alapján, hogy melyik az a csak, de ilyen milliméter eltérések vannak a csak. Már nem úgy van, hogy mindegyik zacskó, az IKEA csinálja azt, hogy akkor ez a, nem tudom, ez a V20-as zacskó, és akkor egyszerű, mint a legók, megy a legóknál, ugye?
1: Nézd meg, Zoli, ne feled szabad, de volt annak idején, volt ez a bolt, azt hiszem már az sincs nálunk, hogy ez a Simpo, ahol ilyen jó bútorok voltak. És akkor elmentem, mondom, állj, de megnézem már mindenki, hogy ez a Simpo.
2: Igen, becsukták.
1: Én mindig úgy voltam vele, hogy ez olyan drága, hogy oda be sem megyek. Aztán bement, az kiderült, hogy nem annyira vészes. És találtam ott egy íróasztalt.
2: Nem, ez egy jó középkategória.
1: De 20 éve, vagy igen. Nem tudom mikor, igen. Hát jó, van a középkategória, de
2: középkategória, de a középkategória ez nekünk jó, tehát nem az,
1: igen, most majd van a... Észrevettem már különben, csak halkan a hallgatóknak mondom el, hogy én Zolival beszélgetve, úgy mindig, amiről én mindig meg vagyok győződve, hogy a csúcsok csúcsa, mindig mondja Zoli, igen, az középkategória.
2: Jó, de egyébként tényleg
1: az. De ahogy a neten, múltka elmondom nektek, hogy boilert kerestem a neten, és megtaláltam, amit a neten a legdrágábbat, ami van. Mondom, Zoli, hogy nézd, mondjuk, van egy jó középkategória. De nem is tudom, hogy hol van attól drága. De nem is te írtam, hogy hol talál. Tehát hol találod?
2: A középkategória az nálam azt jelenti, hogy az nyilván az, amit én is megveszek, meg te is megveszek. De vannak a csúcsok, nem tudom én, izi, amilyen full.
1: Ahhoz már külön, az biztos olyan, hogy így bemész valami weboldalra,
2: igen.
1: külön kóddal nyílik meg az oldal, ahol az...
2: Igen, tudod, olyan ilyen. Welcome! Viszont tudod, kiírja az oldal.
1: Akarsz a prémium oldalra menni? Akkor
2: regisztrálj. Ezt nézd, mint a kis parasztok! Ezt ne nézd, ezt az oldalt! Itt van! Itt vannak a jó boy.
1: Halál! Na bocsánat, azt sem tudom, honnan indult.
2: Hát onnan, hogy nehéz összerakni a cuccokat.
1: Ja igen, bocsánat, akkor... elmentem a Simpóba.
2: Igen.
1: És akkor vettem egy íróasztalt, és én akkor eldöntöttem, hogy majd ezt összerakom. Kibontottam. Volt egy nagy zacskó, tele sinekkel, ami tudod majd mire szolgál, igen. Majd a fiókokra.
2: Persze.
1: Sinekkel, csavarokkal.
2: Na, ugyanez.
1: Azokkal a kis fa bügyürükkel, amiket
2: igen,
1: be kell nyomni.
2: Igen, a fa bügyürükkel, azokat is benyomni. Igen.
1: És akkor rájöttem, hogy oké, és akkor utána hívtam egy mester.
2: Igen, így van. Tehát, hogy
1: és akkor mondtam, hogy soha
2: mert ez egy mesternek, tehát nyilván neki van rutinja.
1: De, pontosan... de bocsánat, de tudod mi azt tudsz? Ki jön a mester, és az is egy másfél órát szereli.
2: Hát
1: akkor én hogy szerelni? Mert hány nap, az egy hét alatt raknám össze?
2: Igen, mi is tegnap így elindultunk, és így elkezdtük rakni, és úgy rájöttünk, hogy lehet, még most is raknánk.
1: Tehát, biztos.
2: Így nem aludnánk.
1: Hívtatok valakit?
2: Hát szóltam valakinek, aki ért hozzá, és akkor majd...
1: Szomszéd!
2: Hát a szomszéd egy ilyen aki ilyen helyen dolgozik, és rakja össze, és már nekem sok mindent összerakott.
1: Na látom.
2: És neki ez tényleg rutin volt, tehát nem más, hogy te például mit tudom én ilyen, ugye ezeket a svéd szekrényeket mi vettünk olyat, és azt így pillanatok alatt, hogy sicsúti, tudja, már eleve már tudja, érted, annyi ilyet összerakott, hogy pontosan tudja, hogy az oda megy, de nem is nézi meg azt az utasítást, meg semmit. Tehát vannak ilyen emberek, akiknek ez ilyen, ilyen meditatív, meg ilyen terapeutikus.
1: Igen.
2: Ezt a szót most ki fogom mondani. Terapeutautikus? Igen, ezt akarom mondani. Terapeutikus? Terapeutautikus? Jézus Mária, na mindegy. Szóval ez
1: jó,
2: az a szó.
1: Értitek. Ati azt, hogy imádom összerakosgatni ezeket a bútorokat, megértem, hogy na, van látod. Ilyen, mert nekem van egy
2: terapeutikus.
1: Barátom, aki... Igen.
2: De nehéz szó. Terapeutikus.
1: Na igen. Az egyik haverom imádja ezeket összerakni, mindig nagy ilyen összeszerelő partikat szervez. Uh-huh. Ahogy nyilván ő szereli, mi meg adogatjuk a dolgokat, de ezt imádja. Úgyhogy nagyon szereti. Na hát vannak ilyen is.
2: Lehetjük a szertszámot. Vannak ezek a nagyon jó cuccok, az ilyen automatikus, tudod, ez a... Hát ez az elektromos
1: fúrógép?
2: Igen, ezek, meg ugye vannak ezek a elektromos szögbecsavaró gép, meg ezek az ilyen, ezek nagyon jó dolgok.
1: Hát olyan nincs, hogy szögbecsavaró.
2: Hát nincs szögbecsavaró, hanem na, érted?
1: De van, igen.
2: Korán van.
1: Persze. Én kaptam ajándékba egy ilyet, aztán kölcsön adtam, azóta is ott van, de tudom, hogy hol van.
2: Ez volt a terv, nem azt kérte kölcsön, akiktől kaptad ajándékot?
1: Nem. Az lenne az igazi. Igen. És akkor azokkal az ő lett, hogy mennyivel könnyebb összerakni ezzel az elektromos fúrógéppel. A csavarozógéppel, vagy kirek, hogy tetszik ezeket a bútorokat. Aha. Na mindegy, hát ez már ilyen.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyász Drávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannó reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: A Pannó reggeliben sok hülyeség van, de azt hiszem, hogy ettől életemetlenebb soha nem volt, mint ami most jön, de annál izgalmasabb.
1: Hát annál izgalmasabb, persze.
3: Ez pedig az, elmondod?
1: Nem áll távol tőlünk a gyűjtögetés és a bekuckózás, hogyha kint valami katasztrófa zajlik. Hát itt beszéltünk már a Covidról is.
3: Na most itt van velünk Henny is, különben Henny, te hogy vagy ezzel? Te félsz attól, mert alapvetően mi a zombi apokalipszisről beszélünk majd, és hogy hogy éljük túl, gondolkozt ezen valaha?
4: Igen.
1: Milyen szakkönyveket, szakfilmeket olvastál, néztél?
4: Valami filmet néztem még régebben.
1: A zombi apokalipszis, World War Z.
3: Biztos kemény, az jó. Az jó. Brad Pitt-tel, így megvan? A Brad Pitt megvan?
4: Igen, viszont...
3: De zombi filmet
1: az a World War Z, ugye? Vagy hát a legutóbbi, ugye, amit láthattunk.
3: Én nem tudom kocogtatni a fogam, de ott a
1: Last of Us az is... Az mondjuk egy kicsit más, de nem, nem konkrét a zombi apokalipszis, nem az a hasonló, igen, hasonló dolgok történnek.
3: Ja, Istenem. Azt mondják különben, haláli, annyira jó cikket találtam, különben ugye azt mondják, hogy ugye mi van akkor, hogyha bejelentik. Erre nem lehet felkészülni, ugye nem, lehet halmozni, de hát ugye lehet, tehát nem tudod, ugye, hogy bejelentik. Ez mindig váratlan lesz. Bejelentik, hogy oké, 72 órát nem mozog, nem menj sehova, jön a katonaság, ellenőrzik, hogy ki a fertőzött, ki a nem, és raknak össze titeket. Aha. Azt mondja a cikk, ezt muszáj idéznem. Mindenekelőtt, ha a soktól nem látunk, nyugodjunk le. Ígyunk meg egy italt, vagy valamit, és utána, ha az egyik lakótársunkat megharapják, morál, barátság, vagy barátság extrákkal, ide vagy oda, semmi keresni valója az albérletben, amit úgy néz ki, húzamosabb ideig meg kell védenünk, nem csak az élő halottaktól, hanem az esetleges fosztogatóktól is. És
1: Egyébként bármilyen apokalipszis van, a fosztogatók megjelennek.
3: Megjelennek.
1: Bármi,
3: az tehát, apjuk fülé.
1: Tehát Los Angelesben, amikor az óriási tűzvész volt, és akkor ezek most a valós,
3: ja,
1: valós
3: valóság.
1: Dolgok, valóság, akkor ott megjelentek a... Tehát két nagyon furat. Nyilván nem, ez semmi, az égvilágon semmi vicces nincs ezen. Magán az eseten, hogy rengeteg tűz volt, meg alig tudták megfékezni.
3: Jöttek a fosztogatók.
1: De két nagyon vicces, mégis nagyon vicces dolog történt. Az egyik az, hogy az egyik asszony... felgyújtott a házát véletlenül, ott a tűzvész kellős közepén, valami teljesen más, mindegy, szóval valamit lernie felgyújtott, mindegy, szóval és ott is leégett egy ház. Tehát az ő házat az egyetlen, ami úgy égett le, hogy nem a Los Angeles-i tűzvészben, hanem ő saját magának felgyújtotta véletlenül. Na, ez is egy ilyen furcsaság volt. A másik meg az, hogy megjelentek ezek a fosztogatók, és hát ez mondjuk nem volt vicces, de az biztos, hogy elkezdtek így kihordani tévéket, meg egyebeket. De hát veszélybe kerültek, és hát sokan ott égtek, így azért, mert
3: ja, nem sikerült. A tűz alatt? Hát
1: persze.
3: Ugyan
1: a tűz alatt, igen.
3: Ja, tűz, azt mondja, hát, amikor igen. Már elaludt.
1: Nem, hát még előtt. Ami nem mekkora tűzvész ötlet. Volt, az ugye New Orleansban volt az a hatalmas áradás, a hurikán okozta árvíz, óriási pusztítás, meg árvíz, meg stb. Na akkor is rengeteg volt, akkor is rengeteg ilyen lúd. Volt az a hatalmas áradás, a hurikán.

0: Kell
1: és
0: a francia kulcs, hogy ne kell legyen.
2: Hát akarod vágni a...
0: Igazából most kap, azt sem tudom, hogy ez melyik, de az, az melyik a francia kulcs?
2: Hát aminek a francia kulcs formája
0: ja,
2: van.
0: Hát a sokszögű.
2: Igen, aminek francia kulcs formája
0: hát van. Hát az a bíz csapni is. Meg honnan tudod, hogy nem pont azzal kell majd leszerelni a szolenoidot, mert tudod, világ végén mindig a szolenoid megy tönkre.
2: Mi az a szolenoid?
0: Hát nem tudod, de most ezt azért hoztam be, mert tudod, amikor indul a Tom Cruise-zal a világok harca.
2: Igen.
0: És akkor jönnek a villámok, tudod, amikor először lecsaptak a városba. Az összes kocsi leáll.
2: Igen.
0: És rohan a Tom Cruise, és mondják neki, mondja a haverja, aki éppen szereli az utcán az autót, hogy minden autó leállt, mi a franc történt? Azt mondja, nézd meg, biztos a szolenoid. És
2: azért az mi az, ami napelem?
0: Nem, nem vagy... tudom, én rohadtul szerettem az autókat, de ilyenről nem is hallottam,
2: a
0: hogy szol
2: az ugyan, az ugye... Utána nézek, gyújtótekercs. Ez egy létező dolog. Ezt az? Nem ott találták. Ez létező dolog, Dávid?
0: Létező a szolenoid, persze.
2: Hát valószínűleg igen. Na jó, mindegy. Szóval szolenoid.
0: És akkor jön vissza a Tom Cruise később.
2: Nem
0: és
2: a
0: akkor...
2: szaug.
0: És igen. Akkor beül abba, ellopja azt az autót, mert hogy igazad volt a szolenoidnak, csak benyújt, hogy elmenekül vele. Na jó, mert itt nem a villámok
2: csapnak. Hát ez nagyon érdekes, ez nagyon érdekes.
0: Na, szóval, szolenoid.
2: Szóval, de igen, van egyébként a szó, hogy a World
0: War Z. Bocsánat, csak be kell zárni, ledeszkázni, ha van benne deszka. Mondjuk nekünk otthon nincs deszkánk,
2: hát
0: de
2: igen.
0: Mondjuk, hogy
2: gyorsan találsz egy deszkát, igen.
0: Kulcsom sincs a zárat,
2: az ajtót. Pont így tudom elképzelni, mondja, hogy biztos végigjátszotta a Plants vs. Zombies játék első részét. Na, én így tudom elképzelni az ajtót, hogy ott a kertbe odarak mindenféle akadályt a zombikat, és akkor ott egy lapáta várja őket a végén. Tehát én ezt így tudom elképzelni, az ő harcát az élő halottakkal a hátsó hát kertbe. De most komolyra fordítva. Te.
0: Na.
2: A World War Z, amit ugye a Brad Pitt-tel ismerünk ez a film, annak egyébként az, annak alapjául szolgál egy regény, amit a Max Brooks nevű úriember írt, aminek ugyanez a címe, World War Z.
0: Milyen véletlen?
2: És ez egy olyan regény, ami nem egy ilyen, nem egy sztorit vezet végig tulajdonképpen, amelynek a főhőse két vagy három személy, mm-hmm. vagy egy valaki, hanem ez egy ilyen dokumentarista stílusban megírt regény, tehát igen. Úgy van bemutatva, mint hogy egy valós zombi apokalipszis történne a világon, mm-hmm. és ugye erre hogy reagáltak a kormányok, hogy reagált a politika,
0: igen.
2: hogy reagált az egyszerű, a közember, ugye, tehát a civilek, a katonasság, stb. És ez egy ilyen nagyon komolyan veszi, tehát úgy beszél a zombi apokalipszis, hogy ez egy valós veszély
0: igen.
2: lenne,
0: vagy igen.
2: tényleg bármik előfordulat.
0: És mi történik benne?
2: Hát és akkor ő végig vezeti ezt az egészet, hogy reagált rá Mexikó, az Egyesült Államok, Európában mi történt, milyen intézkedéseket fogalmazott. De csak szóval úgy hipotetikus elképzel, hogy ez tényleg, ha megtörténne, akkor erre milyen racionális reakciók érkeznének a világ. Nekem ez megvan ez a könyv, ez egy tök jó könyv na. egyébként, és akkor ebből készítettek aztán egy hát eléggé másfajta film.
0: Egy másfajta lett a film nagyon. De tudod, mi a másik különben, ami nagyon fontos? Hogy oké, most akkor gazdálkodj okosan, kell kaja.
2: Így van.
0: Abban a pillanatban át kell állítani az agyunkat, és el kell fogadni, hogy itt hosszú távon konzerveket fogunk enni.
2: Valószínűleg életünk végéig, tehát hogy azért úgy készül.
0: Nem biztos, mert lehet, hogy aztán tudsz majd paradicsomot növeszteni,
2: vársz,
0: vagy
2: ja, végül almafát. Is, hát igen, vagy vársz, hogy igen, hát ha jön az ellenszer, ugye,
0: hát vakcina. Nem azért, hát, vagy felmenekül az emberiség a hegytetőre, vagy mit tudom én, nem? Hát előbb-utóbb jön a katonaság.
2: Hát de csak, de tudod, látjuk, tudjuk a filmekből, előbb-utóbb oda is begyűrűzik, nem? Oda is
0: de valóságban nem bírom, olyan biztos. Fegyverek vannak, jönnek a zombik, csak egyet hallasz, majd jönnek, mi a Gatling Gunnak a modern változata, mi annak a neve?
2: A minigun, az, ami a helikopterekkel
0: van. Van az a hatalmas, hogy
2: az igen, jönnek, az minigunnak hívják.
0: És nem jönnek többet a zombikat, álljunk már.
2: Minigun.
0: Egy valamiben jó az ember az abban, hogy fegyvereket gyártson, az biztos.
2: Hát jó, oké, de az is elfogynak a lőszerek.
0: Hát de csak nem, tehát akkor majd védjék a gyárat, ami építi, hát ne hülyeskedj, álljunk már le, vagy én álljak a zombi apokalipszis.
2: Az asztava gyár újra fegyvereket fog gyártani. Tehát, hogy visszatér a régi világ.
0: Kettős dolog, mert ugye mindig a fegyvergyárat át lehet állítani konzervgyárat, de most mind a kettő
2: igen,
0: kell. A konzerv
2: is, vagy tankot gyárt, vagy fegyvert. Igen, tehát igen, ez a két dolog.
0: El kell dönteni.
2: A switchet átkapcsolják igen, reggel.
0: Switch.
2: Szóval, igen, tehát szóval, mi történne még?
0: Konzerv, hogy álltok a konzerveket? De hát nincs többet sütő.
2: Nincs áram, ugye?
0: Meg tudjátok-e enni a
2: hideg konzervet? Meg tudjuk enni, én állam, az én svájci bicskám az ott van akkor is, hogyha a pusztulás legvégén vagyunk, tehát hogy én állam az ott
0: hát
2: van.
0: Hát az a bizt ördög, hogy a picikét.
2: Hát olyan igen, igen, mondjuk megvédeni magad annyira, az egy macsetét azért félretennék otthon, az egy macsetét szerezzünk be.
0: Aha.
2: Vagy legalább egy ilyen tompa szamuráj kardot, ami ilyen díszként lóg a falon, vagy valami ilyesmi, tehát azzal legalább. De ugye fejre kell menni.
0: Henninek felcsillant a szem a svájci bücskára, mi aztán neked is van.
3: Igen.
2: Neked is van.
0: És mindig a zsebedben van?
3: Hát, többnyire nálam.
2: Többnyire, jó, ha nálam van, csak úgy van értelme.
0: Különben Zolinak van, Zolit ismerem nagyon régóta, most már van neki egy special skill-je.

0: Mi? Ez pedig az, hogy te nagyon-nagyon brutálisan magas szintet tudod forgatni a pillangókést.
1: Hát azzal sokat érek egy zombi háborúban, az biztos.
0: Hát de miért?
1: Elájulnak a zombik. Úristen, de jó vagy! És akkor így
0: hát
1: lelépnek.
0: Zoli, azért én úgy tudom elkezdeni,
1: hogy tényleg tudom forgatni
0: a zombi
1: pillangókést.
0: Jön a zombi, aha, és te megállsz előtt, és előbb veszed, és elkezded forgatni, akkor nem ért, hogy mi történik.
1: De max megbököd.
0: És miközben így nézd, csak egy nyakát így elvágod. Én az valami, nem tudom, hogy kell megölni a zombikat. Te jobban benne vagy a...
1: Egyébként most itt mondja az Ati az asztal a fegyvergyát, hogy fegyvert, és abba hagyták. Hát jó, de nézd, azért nem mindegy, hogy nagy üzembe gyártják ott a minigunokat.
0: Hát jó,
1: az asztal, vagy pedig csak egy nem két tudom soron, tudod?
0: Hát igen.
1: Itt most minden más a bajnak.
0: Hát igen, most írja a szép napot, ha minden igaz, létezik egy gomba faj, ami elő tudja idézni ezt a zombi stílus, de rovarok.
1: Igen, az csak igen, a rovaroknál, az csak ez a hangyáknál működik, ez van a Last of Us-ban egy emberekre átvezetve. De egyébként ez egy létező dolog.
0: Abszolút.
1: Ez Latin-Amerikában ott van, egy, azt hiszem, hogy ott van, igen, vagy Dél-Amerikában, nem Latin-Amerikában, nyilván Dél-Amerikában van ez, nem Közép-Amerika.
0: Van, ez létezik.
1: És ott a dzsungelekben, ott bizony, igen, van egy gombafaj.
0: De tényleg most válogassuk ki most, hogyha végig gondoljátok otthon, miből tudunk fegyvert csinálni? Mi az, ami van fegyver?
1: Botok, kések.
0: De hogy az volt, hogy nálad a lakásban vannak botok, mert mindjárt megűrülök.
1: Hát botom, most gondolkodom. Hát valami
0: van,
1: söprűnek lerúgod a végén.
0: Nem is szúrni is vele.
1: Hát ez a mi, az
0: söprű.
1: Söprű, a végére oda szikszalagozol egy kést.
0: Ne vicce! Szolira mindig lehet számítani, amikor fegyverekről van szó.
1: Igen,
0: mindig lehet.
1: Azért.
0: Laci azt írja, kukoricapuska. Hát Laci, kukoricapuska. Most, mit élsz a zombi ellen? Itt van Ati és Ati, a kukoricapuska.
1: Kukoricapuska. De ez mi, ez annyira jó? Az annyira...
0: De most neked nehogy azt mondod,
1: nem vágod le
0: a te söprődnek fém, most,
1: nem, hát egy egyszerű fa söprű van otthon, de hát valameddig kitart, egy-két csapás.
0: Az enyém az műanyag, az enyém.
1: Hát akkor... A villedáva próbáld meg, az eltűnik.
0: Nekem az a kefe van, tudod, a kefe, nem az igazi söprű. Írják, hogy paritja.
1: Paritja.
0: Az a nagy paritja, ami ki van támasztva az alkarodon.
1: Aha.
0: Megcélezett a zombi, gyűröcsök, az apát főt. Szóvúm, megcsapozni az áll. De különben ez nagyon tetszik, ez a lándzsa, ez jó. Kalapács. Az kemény.
1: Kalapács.
0: Csak
1: tudod, mi ezekkel a baj?
0: Nekem van az a gumikalapács, hogy visszapattan a
1: kalapáccsal, meg ezekkel a dolgokkal az a baj, közel kell menni hozzájuk. Érted?
0: Hát közel. Ez igaz.
1: Hát azért távolságot kell nem tartani. Hát hogy beleharap a kezedbe, miközben te a kalapácsa har... hát akkor te leszel a következő, itt a kalapácsa fejbe kell
0: csapni. Hattori Hanzo. Ezt írják nekünk. Hát tudom, Hattori Hanzo, de ő a karakter volt, vagy a kardja?
1: Hattori Hanzo az a
0: kard volt.
1: Nem. A Hattori Hanzónak hívták a kartervezőt, és akkor a Hanzo Sword, ugye a Hanzo kard volt az, amit ők ott nyomadtak.
0: Ez volt a Kill Bill-be.
1: A Kill Bill-ben. Ez nem létező kard egyébként.
0: Nem létező, de jó hangzik.
1: Tarantino találtak ide, jó hangzik.
0: Szóval ez van a fegyverrel. A kommunikáció hát az eléggé bukik olyankor.
1: Nem tudom, a mobil hálózat az teljesen tönkre megy, ez bebukik.
0: Tételezzük fel, hogy a mobil hálózat megmarad, az internet és minden más elmegy, és akkor mondják, hogy tölts föl mindent, de az igazság, hogy az okostelefonok olyankor lópimpirit nem érnek, hogy akkor a régi telefon kell, ami 10 napot kibír. Vagy 14.
1: Ezért jó otthon egy ilyen burner telefon tartani, egy ilyen C35-ös Siemens.
0: Mekkora hülye, tudjátok mi az a burner telefon?
1: Jó, oké.
0: A burner telefon azok az egyszer használatos telefonok, amiket a mafiózó filmekben látok, hogy mindig használnak. Egy telefonálás megvan, kettét törik és kidobják a francba.
1: Igen.
0: Hát ilyen régi Nokia 6610, mi volt?
1: Na jó, hát ezek vannak otthon, akkor valószínűleg már tönkre ment az aksia, úgyhogy most már...
0: Hát de nyugodtan szólalj meg, különben csak mi itt folyamatosan rizsázunk.
1: Igen, mert te hogyan védekeznél?
0: Na te milyen fegyvert csinálnál otthon?
1: Valami lehetőség? Vannak, mi jut eszedbe?
2: Mondjuk követ dobálnék. Követ. Nem biztos, hogy működőképes.
1: Hát ha nagyon jól tudsz dobni követ, akkor igen.
0: Hát de Henny, most elődobó bajnok vagy. Henny, most erezd az olyan. És gondold végig, tehát a Zoli fegyverét jobbat kell, hogy most nekünk ajánlj. De hát ő neki az, hogy eltöri a söprűnyelet, és rá szikszalagozik, vagy nem tudom micsoda,
1: egy kést
0: a végére, attól valami jobbat mondj nekünk, mert mégis valami jó megoldást kell.
2: Vannak azok a kis műanyag puskák.
1: Hát az a mit csinálsz? Ez egy nerv pisztolya?
2: Mondjuk...
1: Hát kiröhög a zombi.
2: Kövekkel dobva, rakom bele.
1: Ja, értem, és akkor csak az egy kipu...
2: Hát, és működőképes.
0: És akkor jön a zombi, és mondja, te meg úgy... Pum, pum, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, puny, pu De hülyeskedj már. Azt mondják, kell páncél, és ez nagyon jó.
1: Páncél. Ez hát nagyon ez jó. Az lassít.
0: Azt mondják, az hogy, lassít. Azt mondják, hogy sok, azt mondja nekünk, ajánlja nekünk Laca, hogy sok 33-10-es Nokia-t ragasztunk magunkra.
1: Na tényleg, hát az, az mindent, meg az atomtámadást meg fog védeni.
0: Az biztos.
1: De írja Atti, hát jó, persze, de igaza van, hát fejsze balta macsét. Tehát ezek ott vannak.
0: Azt mondja Atti, hogy Henny, próbálj meg leereszkedni a szintünkre. Elengedhetetlen.
2: Írt anya, hogy kanézó villa.
1: Ganizó, hát az a legjobb.
0: Na ez igen. Kezdve, hogy
1: ezzel egy szúrásig, hogy kifordítod, így megfordítod.
0: Az sok energia vesztés.
1: Ja, beragad, tényleg beragadhat a villa. Beragad, tehát így,
0: ha előre szúr, ne.
1: Hát nem, de beragadhat a bordák közé.
2: Hát túlságosan előre szúrod is a farész belkad.
1: Azért végig kell ezt gondolni.
0: Azért nekem kellene...
1: Néztétek a... Na és akkor most megint komolyan, megint egy dokumentarista anyag. Ott na van a Dust Till Dawn. Nem a Dust Till Dawn, hanem a Dawn of the Dead, a Holtak hajnala, amikor a plázában bújnak el.
0: Na.
1: Az megvan, az a film? Nekem az egy kedvenc zombi filmem egyébként.
0: Igen, és?
1: Na most ott az van, hogy az egyik csáv az ilyen fegyverbolt tetején barikádozza el magát.
0: Hú, az igen.
1: És akkor őt egy ilyen sniper puska, azzal szórakozik, hogy így, hogy úgy lövi le őket.
0: A zombikat?
1: Igen. Úgyhogy
0: ez még komolyra folytva a szó?
1: Hát mert hogy akkor ez egy tudományos anyag, ugye ez egy alapanyag, tehát ebből tudsz tanulni. Tehát ugye megnézed, és akkor ott ötleteket merítesz a védekezéshez.
0: Írják azt, hogy az nagyon sok mindenkinek jutna eszébe, hogy a középkori páncét vegyen magára. De akkor az van, hogy azzal eléggé biztonsága vagy, csak nem vagy agilis.
1: Hát nem.
0: És ha elesel, akkor lehet egy ideig csak, hogy halad ez a harapás.
1: Erős vagy, de lassú.
0: De nem bírják, ugye nem bírják át, de előbb-utóbb kihámoznak, és
1: persze,
0: az nem jó.
1: Kihámoznak,
0: azt mondják, hogy a legjobb a motoros ruha. Az tele van protektorral, meg van, ilyen
1: dolgok. De nehéz, hát eljúd a nyakadat, az védi? Van ilyen nyakvédi?
0: Hát, nem van kiegészítő.
1: Ezek nyakra mennek.
0: Írja
1: ezek
0: valaki, nyakra. Levegős szögbelövő a király.
1: Az is jó. Legtöbb horror filmben általában végén azzal nyírják ki a gondolat. Nem a legtöbbe, de van néhány.
0: Igen. Hát úgy, mint a... Ja, de az nem jó. A nem védnek való vidékben, amikor vitte magával a palackot.
1: Ah, Istenem.
0: Az jó volt, igen. Gondolkozunk tovább. Lágszor? Disznópör? Hát nem, disznópörkre nem jó. Sok idő még a főgyógyulat.
1: Sok idő, ezek lassúak, tehát itt tényleg agilis, itt hideg fémekben kell gondolkodni. Itt hladno oružje. Ugye ennek ez a...
0: Hát itt
1: ez a megoldás.
0: Júj, neked még megvan az, amit a nagytatád gyártott neked, a harci szekerce?
1: Nincs meg sajnos.
0: Konzervekből?
1: Nincs meg sajnos.
0: Na mesélj csak egy kicsit, hogy csinál? Na ilyet kell, mert konzerv lesz.
1: Ő konzerv, nyilván én nagyon szerettem ezeket a lovagos középkori képregényeket. A Buksi, ha valakinek mond valamit, a Buksi című nekem újság.
0: Abba volt a harci szekerce.
1: Abba volt egy képregény, igen, nem tudom, a Sir Richard vagy a Variant herceg, mert mindegy. Szóval, és akkor jött a harci szekerce, mondtam, nagyapámnak kell egy olyan, és akkor ő egy ilyen... fogott egy fadarabot, és annak a végére, ő régen voltak ezek a nagy konzervek, ezek a nagy, olyan 50 centi széles konzerv, tehát tényleg nagyok voltak, és annak így kivágta a tetejét, és egy ilyen szekerce formát alkotott abból, tehát úgy vágta le, hogy az úgy nézett ki, mint egy ilyen balta.
0: És az erős teje. Volt?
1: Dehogy volt ez erős, de viszont vágni azt tudott. És akkor összeállította, ugye beletette ebbe a nyílbe, azt ott fönt ott szögekkel rögzítette, és kész volt a harci szekerce. És akkor meglátták a szemüket, mondták, hogy apuka, az Isten ágyom. Tehát tényleg azt látták a szemük előtt, hogy, hogy valakinek így belevágom, és akkor mondták, hogy jó, akkor ezt most itt egyedül játszhatsz vele, amikor néz valaki.
0: Igen.
1: És ennyi.
0: Írják nekünk különben a nyílő puska, persze ezt a Walking Deadből megtanultuk, és ti hírt a legbrutálisabbat, aminek nem jut eszembe. Én ezt nem tudnám használni, ez túl kegyetlen.
1: Igen, az saját magamat vágnám el.
0: Motoros láncfűrész.

0: 2000-es évek a Panno Rádióban, kedden esténként 8 órától.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna a reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
1: Nem tudom, hogy hogy álltok így a pizza rendeléssel. Én egy időben ezt nagyon ettem. Pizza volt a mindenem. Hát most Japánban kitalálták, hogy úgy látszik nem csak az embereknek, hanem a kutyáknak is kell pizza. És elkezdtek árulni a rendes pizzák mellett kutyapizzát is. Aminek egyszerűen az a neve, hogy Vanko. És ez a Vanko, ez különben simán kutyát jelent. Kutyust igazából. Azon gondolkoztam, hogy ez igazából annyira szürreálisan jó ötlet, hogyha nekem lenne egy pizzériám, akkor én holnap elkezdem gyártani az kutyáknak is. Nálunk is biztos venne valaki a kutyájának pizzát.
3: Igen.
1: Meg jó ilyen média kampányra is tök jó.
3: Tartozunk annyira most már a világtrendekhez mi is, hogy a kutyák iránti feltétel nélküli szeretet és imádat.
1: Persze.
3: Az itt is eluralkodott, és igen, biztos, hogy vennék.
1: Hát nincs itt mese. Hát...
3: Mi van rajta, ugye felmerül a kérdés?
1: Hát ez igen. Tudod mi, van egy kutyagyártó cég. Nem.
3: Az is van.
1: Kutya eledel gyártó cég, és velük konzultáltak amúgy, hogy tudod, mi lehet benne. Tudod, hogy ne ilyen fűszer, meg ilyen valami, ne legyen benne, amit tudod, rossz a kutyának.
3: Igen, rossz.
1: És akkor ő velük közösen összeraktak egy ilyen kutyapizzát. És akkor tök érdekes, mert ugye nyilván az emberek rendelnek maguknak, rendelnek a kutyájuknak, és akkor elkezdik posztolgatni, tudod, hogy így akkor eszik az egész család.
3: Igen. Mert a kutya meg az ember.
1: De én már elfogadtam, szóval tényleg egy csomó embernek családtag a kutya most, tehát okay. Most ez megint egy olyan dolog, tudod, hogy most attól, hogy én ezt nem érzem át, attól látom, hogy ez megy, úgyhogy ennyi.
3: Persze, nincs az egész.
1: Szóval nincs ezzel semmi baj. Meg különben, tudod, ez az időszak, amikor, tudod, ez a rövid időszak, nem tudom, az a 2-3 év, vagy nem tudom, hogy nekem volt a perzsa macskám bent. Én értem, hogy miért, meg különben nagyon cuki az állatod bent, meg szuper jó. Csak én nekem az, amivel az jár, tudod, az nekem nem érte meg, vagy nekem az nagyon súlyos volt, de hát...
3: Nem vettél neki pizzát akkor?
1: Hát azt nem, de minden más szerintem igen. Igen. Igen, sosem felejtem el, hogy mindig van az a, mert egy ilyen nagyon ismert kaja márka, király, tudod. Uh-huh. Na mindegy, és akkor tudod, hogy az annyira drága volt, hogy az szörnyű. De hát vettem abba az időbe, meg kellett.
3: Ja, ismerem azt, igen.
1: A
3: Royal.
1: A Royal, igen.
3: Igen.
1: A Royal. Hát igen, és akkor azt vettük.
3: Aranyos ez egyébként. Hát igen, szeretni kell. Én most úgy érzem, hogy végre megtaláltuk a megfelelő balanszot egyébként a macskatartásban.
1: Miért?
3: Mert ugye eddig... Hát ott is ugye egy fajmacskáról van szó, és akkor az ember úgy vigyázna rá, meg úgy óvja, meg mit tudom
1: aztán
3: én,
1: a külső beadások.
3: Aztán rájössz, hogy igen, hogy nem feltétlenül kell, meg szerintem egy tök jó taktika volt, most nem tudom, hogy aki ért ehhez jobban, az egyetérte velem, vagy nem, de szerintem kialakult nála egy olyan dolog, rendszer, hogy miután ő másfél, majdnem két évig szinte csak bent volt, kiskorától kezdve, ezért neki a ház egy biztonsági zóna, amit ha elhagy most már, akkor nem teszi azt nagyon messzire. Vagy nem,
1: hát érted,
3: nem nagyon távolodik el. Meglátjuk, hogy mi lesz a folytatásba persze, de egyelőre azt látom, hogy most már ilyen feles lett a jószág, tehát kinti is, benti is. Sok éjszakát kint tölt, valamikor ő kérezkedik, és akkor ő erre vágyik, hogy akkor ő kint aludja.
1: De nincs valahol, hiába
3: vagy hideg, meg mit tudom
1: én. Nem beszéltél ilyesmiről?
3: Hát kifelé nincs, az udvarra nincs még. Majd meg kéne oldani ezt is egyébként, de hát jó, valami, de most miért kiengeded. És tök jól el van, ami nekem elképesztő könnyítés az, hogy a szükséges dolgait azokat elintézi odakint, tehát hogy gyakorlatilag ez egy elképesztő tehermentesítés. Meg az, hogy nincs olyan mértékben jelen a benti közegben. Tehát néha ő bejön, de olyankor nyugi, és ugye nálunk ez probléma, hogy akkor ette a játékokat és hasonlók, most már ugye kiküzdi magából ezeket a feszültségeket, úgy láttam, és most már nem kívánja a legót.
1: Na, hát ez fontos.
3: Nem fanyalodik
1: nem
3: rá.
1: Nem kívánja a legót. Hál' Istennek.
3: olyan mértékben. Szóval igazából én most érzem azt, hogy most, hogy megérkeztünk, és ez egy ilyen optimális állapot, hogy oké, bent is van, amennyit bent van, az nem zavar, meg olyankor ilyen tök békés, meg úgy pihen, kipiheni ugye a kinti állapotokat, ugye fáradt, igen, elfáradt, sokat dolgozik én, szóval ez a természetes, amikor full bent van, az nagyon kőkemény kompromisszumokkal jár, tehát ott azért hogy nagyon kell foglalkozni.
1: Amikor
3: vele.
1: Csak bent van, ugye?
3: Igen, azért is, mert ingerszegény a környezet, ugye, tehát neked akkor jobban le kell foglalni, különben kárt tesz ebben abban, és nem azért, hogy ártsod neked, hanem tisztán ugye ösztönösen jönnek ezek a dolgok
1: nála. Mennyire lett ő nagy?
3: Hát elég nagy, még nő elvileg. Még nő. 5 éves koráig ezek a fajták, ezek így.
4: De most mekkora minél másfélszeres, mint egy klasszikus macska?
3: Nem tudom, nagyon érdekes, mert megszokja az ember egy idő után, hogy ekkora. Akkor látom a különbséget, amikor látok egy hagyományos macskát, hogy az így mekkora. Hát úgy attól egy ilyen, mit tudom én mondjuk így, nem azt mondom, hogy kétszer akkora, de úgy
4: igen.
3: Úgy nagyobb.
4: Jó, de szóval akkor nem macska. Annyira irreálisan nagy, hogy mondjuk még úgy nem. Beugrik a Juci néni udvarába, és Juci néni szőcskót kap, de hát nem akkora.
3: Nem akkora, viszont nagyon vicces az, hogy hát a szőre, ahogy növekszik ő, úgy komolyodik a szőrzet, és még meghosszabbodik itt ott most neki. Nyilván miután van egy viszonylag friss műtétes sztorink, ezért ugye ilyenkor a műtét során neki leborotválják a hasáról a szőrt, hogy még azért nem teljesen ült vissza, de amikor azért visszaül, akkor olyan, mint egy, nem tudom, mint egy ilyen szőnyeg. Vadmacska, igen, azért lógott a hasáról, és az még úgy nem annyira nőtt. Az még úgy terebélyesíti ugye vizuálisan a jószágot, de alapvetően inkább azt mondanám, hogy hosszú. Most ma reggel pont kérezkedett ki, és amikor így nyitottam az ajtót, akkor így fölágaskodott, és a kilincset simán eléri a földről. Igen. Persze. Tehát, hogy hosszú.
4: Igen. Hosszabb, mint széles.
3: Igen. Most hosszabb, ilyen sportos, még ilyen kis filigrán.
4: Na úgy, és te vennél neki cicapizzát?
3: Hát lehet, hogy így egyszer. De ez meg a másik egyébként, hogy szépen lassan, hála Istennek nem annyira válogató, szoktatom rá arra, hogy, egye meg a házi kosztot is adott esetben, és amikor van ilyen normális minőségű, számára normális minőségű kaja maradvány, akkor azt így elkapja, most például sült halat és evett például. És azt már kint adom oda neki, akkor ezt kint így elfogyasztja. A maradékot azt majd elegeszik a szomszéd macskák, tehát hogy vannak ilyen mutatványok. És igazából mondom, nekem ez elképesztő könnyítés. De hát na, a pizza az meg szerintem inkább azoknak van, akik ugye együtt élnek a macskával, együtt alszanak. És
4: de mondom, de hát nem, ez nem a macskákról szól, hanem a kutyákról.
3: Tudom, de előbb-utóbb itt macska pizza is lesz, tehát én érzek biztos, egy ilyen folytatást.
4: Biztos, hogy lesz. De ez például különben tényleg, hogyha elmész ilyen bevásárló központokba, akkor ott is mekkora részleg van már tényleg mindig a kutya meg a macska kajára, és igazából kell, mert igazából abszolút jó, valamit tudnak ezek a gyártók, mert azt, amikor odarakod az állatoknak, akkor azt úgy fölporszívozzák, mint a nem tudom, semmi se lenne. Ugye most gondolok itt az ilyen nedves tápra, mert hogy az ilyen száraz tápok, azért ott baj van. Ott azért általában 50-50 megeszi-e, vagy nem.
3: Igen.
4: A nagyon drágát megeszi.
3: Én nekem van egy olyan taktikám, hogy addig kihagyom, amíg meg nem eszi. Addig nem kap más, és megeszi.
4: Ja.
3: Előbb-utóbb. Tehát a macska az nem úgy van kitalálva, hogy válogat, és akkor inkább meghal a természet, mert mint hogy megegye valamit, ami nem tetszik neki. Nem így működik, megesznek mindent egyébként. Csak,
4: igen, de ez
3: csak
4: azért érdekes, hogy ez a benti...
3: Csak előbb sajnáljuk meg, és akkor így kiszolgálod a kis kedvét.
4: Ez sem igaz, mert különben, tudod miért nem igaz? Azért, mert a benti macskák esetében az van, hogy akkor én is úgy voltam, hogy tudom, hogy nem eszed meg, megvettem, érted, de nem eszed meg, akkor ott hagyom neked, majd egyszer megeszi. És akkor utána olvastam, hogy amúgy mit ajánlanak a szakemberek, és akkor mondták, hogy a benti ilyen faj macskák, uh-huh. Ők nekik így tönkre tudják tenni a saját magukat, mert hogy így ők addig nem esznek, hogy ők már abba így beledöglenek, de akkor se eszik meg.
3: Tényleg?
4: Úgyhogy nekünk kell rájuk vigyázni. Hát mondom, tényleg hát
3: akkor,
4: már az
3: apátus el. Én legalábbis úgy vagyok vele. Tehát, hogy így, na, de hála Istennek nekem nincs ilyen problémám. Tehát kiskorától kezdve egyébként megeszi sok mindent, ugye nem annyira válogatós. Mázli ez ilyen szempontból.
4: Azt neki mindent, ilyen répát is, meg krumplit. Meg...
3: Nem, azt nem. Nem, hát nyilván ugye hús, meg állati eredetű táplálékot kap.
4: Nyersen?
3: Volt már rá szerintem például, valami kis köret is került ott a tába, akár krumpli, vagy nem tudom
4: de
3: milyen formában.
4: De nem a húsra, mert nyersen nagyon abbálják a húst, májat.
3: Nyersen nem, képzeld, az volt, hogy éppen tisztítottam meg, ott vágtam fel valami csirke mellét, és akkor egy-két darabot így ledobtam le, ott adtam neki a tájába. És ezt így megszagolt, és így nem értette, hogy mit akarok ezzel kezdeni.
4: Ő lehet, nagyon fancy ez a macska
3: és
4: már.
3: És akkor azt nem ette meg, de...
4: Mondta volna, hogy na te Zoltán.
3: Mi maga ez?
4: Elnézést.
3: Ez véres.
4: Önnek sztrókja.
3: Nagyon különbözőek a macskák, meg az állatok úgy általában, ahogy a szokásaik is nyilván nagyon különböznek, de nagyon vicces azt látni egyébként, amikor valaki alapvetően azért úgy elutasítja az ilyen jellegű dolgokat. Azért úgy, amikor oda kerül egy állat, erről tudod, vannak poírok is a neten, hogy apuka ellenzi mindig a legjobban, hogy legyen kutya,
4: aztán hát erről beszéltünk,
3: van,
4: igen.
3: Akkor együtt pecáznak, és mindent együtt csinálnak onnantól kezdve. Én most látok egy ilyen folyamatot a szüleimnél, ahol most hát így a régi állatok mind elpusztultak most.
4: Komolyan.
3: Már, igen.
4: És
3: hát anyukám nem bírt ezt az állapotot, és hát apám bármilyen jellegű ellenkezése ellenére lett egy kis macska, és nagyon vicces az, hogy amikor voltam náluk, akkor így apám magyarázta, hogy mutogatta, hogy mi mindent vettek most neki, de ilyen örömmel, ilyen kaparófa. Akkor kapott egy ilyen kis hengert, aminek a közepébe bele tud feküdni, úgy néz ki, mint egy ilyen kis fánk lenne, és ő lenne a töltelék. Ennek a fánk formának van egy olyan tulajdonsága, hogy oldalt is be tud menni, és akkor ilyen alagút van körbe, tehát ezt is így használja a cica. A másik, amit így kapott, az egy régi kaparóf, amit megtaláltak, az alja hiányzott, apukám akkor áttervezett egy ilyen rajzatot, szépen esztétikusan eldolgozva, hogy megsértse magát, megsebesüljön, szóval...
5: Ez egy picike?
3: Kibaszolja, nagyon cuki kis aranyos cica, igen.
5: De
3: igen.
5: És milyen cica?
3: Egy kis keverék, círmos és fehér kombinációs, elképesztően nagy szemei vannak, nagyon úgy néz ki, mint egy ilyen kis baba. Valami kis, tudod, ilyen plüss figura.
5: Igen.
3: Nagyon szórakoztató. Úgyhogy...
5: Micsoda fényképet látnom kell ez a cicát.
3: De szerintem van.
5: De igen, most a hallgatók úgysem fogják látni, de igen.
3: Meg kisállatok, megmutatom.
5: Kisállatok különben olyan aranyosak. Nálunk is van egy kis macska most.
3: Na itt van-e?
5: De az nem a miénk, csak...
3: És milyen szeme van.
5: Ja, tényleg. Tényleg szemei van.
3: És akkor megy, karmol, mindent csinál. Aha. És ki van szolgálva.
5: Na, hát ez a lényeg.
3: Szinten.
5: Igen. Na, hát ez van. Ti hogy álltak ezzel? Ti mennyire vagytok...
3: Kutyának vennétek pizzát?
5: Igen, vennétek a kutyának pizzát. Tehát vesztek magatoknak pizzát, meg akkor mit tudom
3: én. Működne ez, hát figyelj, nálunk is hány ilyen kávézó van most már, ahol külön ugye fel van tüntetve, ez most már évek óta kutyabarát. Így zajlik, hogy kutyabarát, be lehet vinni a kutyát, és az emberek élnek a lehetőséggel, és ott van, és kutyával, nagyon sok a kutyával mennek ki, ilyen szórakozó égre, és akkor ott bent fekszik, ül, szaglászik, mit tudom én.
5: Pontosan. Ez ilyen, na de tényleg írjátok meg, vennétek kutya pizzát? Ez a kérdés. 063-6-21-605.
0: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
7: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
8: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
9: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
10: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
11: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
12: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
0: Pannon Rádió.
13: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.

0: Hírek, zenék, programok, Annompresso.
1: 8 óra 14 perc van, és augusztus 24-e. Szép jó reggelt mindenkinek, a Pannon Rádiót hallgatjátok, azon belül is a Pannon Presszó című rádiós műsort. És aki ezen a csodálatos, ismételten hétfői reggelen itt van, ő Nagyhegyesi Dávid, az adásvezető technikusunk, a műsorvezető pedig jó magam, Rúzsa Edina leszek itt veletek egészen 14 óráig. És hogy mi minden is lesz hallható, egészen biztosan a mai műsorban. Még ma tart az Interetno Fesztivál Szabadkán, míg pedig a programok, az események főként ma a Népkör Magyar Művelődési Központra fókuszálnak, illetve ott folytatódnak, és lesz egy nyeremény sorsolás is a Népkörben. Úgyhogy egy picit elemezni fogjuk az elmúlt jó néhány napot, illetve beszélünk a mai eseményekről is, hogyha esetleg valaki szeretne ellátogatni a Népkörbe, hogy mi minden is lesz ott ma. Úgyhogy ezekről a következő órában már beszélgetni fogunk stúdió vendégeimmel, akik ugye képviselik a Népkört és az Interetno Fesztivált, úgyhogy lesz Interetno percek ma utoljára. Illetve korábban fellépett augusztus 20-a alkalmából Magyar Kanizsán a Szent István ünnepség keretében Dániel Figergő és a zenekara. Ez volt ugyebár az első fellépésük a Vajdaságban, és hatalmas sikert aratott. Nagyon sokan ellátogattak rá, és élvezték a koncertet, és a zenekar vezetőjével készült a koncert előtt egy beszélgetés. Ezt is hallhatjátok a mai műsorban, lesz szó a közönségről, illetve magáról a zenekarról, egy kicsit Gergőt is még közelebbről megismerhetjük, és a jövőbeni terveit is. Természetesen hétfő lévén lesz még harmadik félidő is, a sport események, sport eredmények összefoglalója lesz, amit majd Tóth Tibitől hallhattok, illetve ugyebár Topolyán adott koncertet Dolly, és vele is készült egy beszélgetés, ebből egy rövidebb részletet hallhattok, ugyanis a hosszabb verziója már megtalálható honlapunkon, a pannonrtv.com-on, és kiragadtam belőle egy nagyon érdekes beszélgetés részt, úgyhogy azt is ma hallhatjátok a műsorban, de ahogy említettem, ez teljes egészében megtekinthető a honlapunkon. Úgyhogy ezekkel egészen biztosan foglalkozni fogunk, ezekről hallhattok majd a mai műsorban, és természetesen érkeztem érdekességekkel is, illetve igyekszem a minél frissebb közlekedési, közérdekű infokkal érkezni olyannyira frissen, hogy egy pár zene múlva már is összeszedem nektek a fontos mai közérdekű infokat, megnézem, hogy mi a helyzet az utakon. Ti is, hogyha valamit észrevettetek, láttatok közlekedési ellenőrzést a határon, ha esetleg várakoztok, vagy oda tartotok, és mire ismételten beköszönök, már ott lesztek, akkor írjátok meg, hogy mi az észrevétel. 063-621-605 az SMS számunk, ugye Viberen is elértek bennünket, illetve a Presszó, Pannon Presszó Facebook oldalán is tudtok nekünk üzenetet írni, úgyhogy fel tudjátok velünk venni több helyen is a kapcsolatot. Tegyétek is meg, tényleg bármi észrevétel van, akkor nyugodtan osszátok meg velünk. Vágjunk bele a műsorba.
0: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió. A te hangod.

0: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos pályát.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról,

0: Kapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Móra-Halmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Programajánló.
5: 7 nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: 8 óra 31 perc van, és ahogy ígértem, közérdekű és közlekedés információkkal érkezem. Ami a rendőröket illeti, nem látom, hogy bárhol is jelen lennének ebben a pillanatban. Ami pedig a határhelyzetet illeti, azonnal mondom a legfrissebb információkat. Az elmúlt napokban bőven volt torlódás Magyarország irányába, és most is van, mégpedig a Horgosi közúti átkelőn 80 perc már is a várakozás, illetve az autópályán Horgosnál 23 perc. És Királyhalomnál is már 15 percet meghaladó várakozással kell számolniuk az utazóknak. Visszafelé nem látom, hogy lenne bármiféle fennakadás, úgyhogy ez talán egy picit jobb hír. És ha már közlekedés, akkor nem elhanyagolható, hogy ma lezárják a Majsai hidat Szabadkán. Egészen november 7-ig nem lehet közlekedni a Majsai hídon, és a környező utcák egy-egy szakaszát is így értelemszerűen lezárják. Ez érinti a Jován Mikitty, a Jován Cvíty, a Szervó Mihály és a Bér Imre utcákat is. Ugyebár épül a körforgalom, és a második fázisába érkezett az építkezés, és emiatt kell lezárni a Majsai hidat. Eddig sem volt könnyű bejutni ugyebár a városba, a városközpontba, Maghetesről, a vasutasai közösségből, mert ugye felváltva engedték tulajdonképpen a járműveket, jelzőlámpa használatával tulajdonképpen. Ez most megszűnik mától, hiszen építkezni fognak valószínű, hogy pontosan mit csinálnak, az nyilván akkor derül ki, hogyha valaki elmegy arra és meglátják. De az biztos, hogy le fogják zárni a hidat, úgyhogy érdemes hamarabb elindulni otthonról, hogyha valaki munkába vagy konkrét időpontra igyekszik, mert biztos, hogy lesznek fennakadások a környező utcákban, hiszen mindenki majd kerül valamerre, és ahogy említettem, november elejéig, november 7-ig, legalábbis a jelenlegi információk szerint addig egészen biztosan le lesz zárva a Majsai híd, úgyhogy érdemes az alternatív útvonalakon közlekedni majd, és ami még ugyebár fontos, hogy talán egy picit jó hír, hogy a Kőrösi utcában valószínűleg megnövekedik a forgalom, és ennek hatására ezt az utcát hát eléggé rossz állapotban volt, és egy picit rendbe hozták az illetékesek, apró kavicsokkal töltötték fel a hiányzó részeket, segítve ezzel a kétirányú forgalmat, úgyhogy az ott élőknek a nagy forgalom miatt nem biztos, hogy jó hír lesz majd ez, de ez csak ideiglenes, és utána lehet bizakodni abban, hogy talán azt az utcát is teljes egészében hát fel fogják újítani, ki fogják betonozni, de ez talán még a jövő zenéje. Egyelőre fókuszáljunk csak most a Majsai hídra és környékére, úgyhogy mindenki induljon el tényleg időben. Ami még szintén útlezárás és Szabadkát érinti, az a Tiszta Szerbia projekt keretében zajlik a szennyvíz hálózat építése, és különböző munkálatokat végeznek, ezért ideiglenesen lezárták a Nikola Demonya utcát, az Orka utcai kereszteződéstől a Filip Filipovics utcáig. Az útlezárás értelemszerűen nem vonatkozik a kivitelező járműveire, illetve a Nikola Demonya utca lakóira, akiknek a munkálatok ideje alatt lehetőségük van az ingatlanjaikat megközelíteni. A Filip Filipovics utca a Proletár Brigádok utcától kezdődően vált Zsák utcává, és a munkálatokat vélhetően szeptember 28-áig befejezik. Úgyhogy hát vannak itt azért lezárások, úgyhogy tényleg, aki azt az érintett szakaszt szeretni elhagyni, vagy éppen megközelíteni, azoknak érdemes tájékozódni, megnézni a különböző csoportokat is, hogy mekkora a torlódás, mekkora a fennakadás, merre érdemes akár még alternatív útvonalat keresni, de nyilván, aki tapasztalt, és nem először tapasztal ilyet, az már tudja, hogy hol a kiskapu, és mit érdemes megkeresni és választani. Ami még közérdekű információ, véradási akció van ma, vagy lesz pontosabban 20 perc múlva Pancsován, mert hogy 9 órától egészen délig, 12 óráig véradási akciót szerveznek Pancsován. Mégpedig egy transzfúziós járművet kell keresni, ami a központban fog állni. És még áramszolgáltató infókkal is tudok szolgálni nektek. Ugyanis a mai nap folyamán szünetel az áramszolgáltatás több településen, illetve település részeken, hogy melyek is az érintettek. Csontavér, mérges, bajmok, pacsér és oroszlámos. Tehát nem az egész településen nem lesz áram, hanem csak bizonyos utcákban vagy utca részeken, hogy pontosan mettől meddig és melyek is ezek az érintett utcák, arról a panonrtv.com-on tudtok bővebben olvasni. És ugyebár nem mondtam el, hogy mi minden kapcsolódik a mai naphoz, augusztus 24-éhez. Időrendi sorrendben persze nem mindent fogok most felsorolni, csak pár dolgot ragadtam ki. 35 évvel ezelőtt a mai az Ukrán Köztársaság nemzeti ünnepe, illetve 37 éve először mutattak be Magyarországon James Bond filmet. 38 éve született az első magyar Lombik Bébi, illetve jócskán nagyot ugrunk, 1947 éve a Vezúv kitörése elpusztította Pompei városát. Nem tudom, hogy ki volt olyan szerencsés, hogy már akár ellátogatott Pompeibe, vagy megnézte a Vezúvot Olaszországban. A fotók és a videók alapján nagyon-nagyon szép látvány. Ha esetleg van valamilyen élményetek, vagy akár nem csak ezt illetően, hanem bármi más friss, nyaralásos, kikapcsolódásos élmény, akár tapasztalat, amit szeretnétek megosztani másokkal, a hallgatókkal, velünk, akkor írjátok meg nekünk a már említett elérhetőségeink egyikén, akár a 063-621-605-ös SMS számunkra vagy Viberen, illetve a Pannon Presszó Facebook oldalán is üzenetben elértek bennünket.
1: Jó helyen jársz! Pannon Rádió 91.5.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
11: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
14: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak.

9 óra 15 perc van, és sajnos vagy nem, de a szülők biztos, hogy egy kicsit jobban örülnek neki, mint a gyerekek, de hamarosan ismét becsengetnek, és elkezdődik a suli. És ilyenkor nagyon sokszor talán előfordul, hogy a szülő nem tudja, hogy mit is adjon a gyerekének 10 óraira, mit is vigyen a suliba, ami laktató, nem ott utolsó sorban szereti is a gyerek, meg azért kicsit legyen egészséges is. Hoztam pár ötletet talán, amit szem előtt lehet példának gyanánt tartani. Nyilván mindenkinek megvan talán a jól kitapasztalt, bevált finomság, amit nem fog teljes egészében, vagy két harapás után a gyerek hazavinni. Vagy esetleg a táska mélyén marad, és jó pár hét múlva megtalálódik, mondjuk egy táska mosás alkalmával penészesen, mert szerintem erre is több háztartásban volt már rá példa. Na de most hoztam pár olyan ötletet, ami látványos is tud lenni, de nyilván a látvány helyett inkább a változatosságot érdemes szem előtt tartani. És hát igen, megérkezett a csodálatos Dobárdán Robi az ő kis tanácsával, jó kis gurmánszka kombó, goranával, hát nem biztos, hogy én ezt tanácsolnám a szülőknek, inkább a felnőtt gyerekeknek maradjunk annyiban, hogy a felnőtt gyerekek fogyasszák a gurmánszkát meg a gorana kombót, ameddig lehet, addig a kicsik mellőzzék ezt, de az tény, hogy a jó kis hamburger az azért hamburger, jó kis sajt. Na, ne is menjünk ebbe bele szerintem. Maradjunk az egészséges gyerekeknek való verziónál és a sulinál, ami jó kiinduló pont lehet. Például gyanánt a gabonaféle lehetőleg teljes értékű változat, például teljes kiörlésű kenyér vagy tortilla, zappehely, illetve otthon készített zabos falatka, erre is már különböző receptek megtalálhatók az interneten. Van még a fehérjét adó élelmiszer, például a sajt, a jogurt, a tojás, a túró, humusz, vagy az ilyen húsos szendvics feltét. Az olajos mag is szóba jöhet, hogyha azt a gyerek biztonságosan tudja fogyasztani, nincs rá allergiája, és az iskola szabálya is megengedik, mert van, ahol ez tilos. Itt vannak ugye bár a jó kis szezonális gyümölcsök és a zöldségek. Tavasszal és nyáron könnyű dolgunk van, ezt mondhatjuk szerintem, hiszen egymást érik ugye bár a friss zöldségek, gyümölcsök. Ősszel ott ugye az alma, a körte vagy szilva. Télen viszont már kell egy kis kreativitás, ilyenkor jól jönnek a zöldségek. Van, aki például szeletekre vágja a répát, esetleg a gyerek, ha szereti a karalábét, vagy akár a cékla is mehet a dobozba, ilyen kis hasábokra vágva, de mandarin vagy más citrusfélék is változatosságot hozhatnak. Úgyhogy ha egy jó gurmaszkát nem, akkor legalább kis gyümölcsöket lehet tenni a dobozba. És az innivaló is természetesen ott van, és fontos, mert bizony olyan is előfordul, hogy többször rá kell szólni a gyerekre, hogy igyon egy kis folyadékot, egy kis vizet, két szaladgálás, rohangálás között. A legegyszerűbb választás ugye bár a víz, lehetőleg saját kulacsban, de ha más nem, akkor ugye ott vannak a különböző kis szokkocskák, kis üdítők. És az is nagyon fontos, hogy nem minden egészséges, ami annak látszik. Itt vannak ugyebár a különböző műzliszeletek, a gyümölcsjogurt, vagy a gyerekeknek szánt kekszek. Ezek első pillantásra valóban jó választásnak tűnhetnek, meg gyorsak is, hogy csak bele kell tenni, és nem kell velük bíbelődni. Viszont érdemes a feliratok mögé is tekinteni. Két hasonló termék összetétele között viszont nagy különbség lehet. Ezért azért fussuk át az összetevőket és a tápérték jelölést is. Persze azért nem kell minden édességtől megvonni a gyereket, és nem kell egy kis édességtől sem megijedni. Néha egy szelet házi süti, vagy pár kocka csoki is azért bekerülhet a 10 órai mellé. A lényeg, hogy ne ezt egye főként, vagy ne ezt tegye ki a doboz nagy részét. És hát ugye bár itt van az is, hogy cserebere játék, vagy nem játék az iskolában.
Biztos ismerős talán a számotokra is, hogy fél szendvics egy kekszért, néhány szem szőlő egy falat sütiért. Van, hogy, vagy volt, hogy mindennapos cserebere fordult elő az iskolában, ha azonban van ételallergiás gyerek az osztályban, akkor ebből komoly baj is lehet. Elég egyetlen falat is, ugyebár a bizonyos ételből, ami allergiás reakciót válthat ki nála, úgyhogy ez nyilván nem játék, és fontos ezt otthon leszögezni, és a fejébe vésni a gyereknek, hogy ezt sajnos, ha allergiás nyilván valamire, akkor ezt ne tegye meg, és nem jó ötlet ezt megtenni. Éppen ezért jó, hogyha az egész osztály ugyanazt az egyszerű szabályt követi, mindenki a saját dobozából egyen és fogyasszon. Ha a gyermek allergiás, az iskolának nyilván tudnia kell, vagy kellene, hogy mit nem ehet, milyen tünetekre kell figyelni, és mi a teendő allergiás reakció esetén. És hogy mi is az a három tipp talán, hogy biztosan elfogjon a 10 órai, és ne kerüljetek abba a hibába, amit már említettem, hogy lehet, hogy utána a táska alján jó pár napnak utána, vagy penészesen találódik meg az étel. Be kell vonni a gyerekeket is a készítésbe. Már egy elsős is meg tud kenni talán egy kiflit, vagy betenni néhány szem gyümölcsöt a dobozba, kiválasztja, hogy melyik zöldséget vinni aznap. Hogyha részt vesz a 10 órai elkészítésében, kevésbé érzi majd úgy, hogy megint csak kapott valamit, amit meg kell ennie. Nem szabad telepakolni olyasmivel a dobozt, amit nem szeret. Attól, hogy ugye a gyerek elsőre, vagy akár sokadikra nemet mond, teszem azt a paprikára, még nem kell lemondania róla. Időről időre kínáljuk meg újra, de a 10 órai dobozba egyszerre elég egy olyan étel, ami nem tartozik a kedvencei közé, a többi legyen ismerős és biztos pont. És végül, de nem utolsó sorban, gondolkodjunk tulajdonképpen 10 percet. A többi legyen ismerős és biztos pont. És végül, de nem utolsó sorban, gondolkodjunk tulajdonképpen 10 perces szünetben. Ne azt nézzük, hogy mennyi étel fér a dobozba, hanem azt, hogy

Erről egyébként a gyerekkorom jut eszembe, amikor a kis piros paprikával a kis zsíros kenyeret fogyasztottuk el, meg a jó kis jogurttal, bár én ezt inkább otthon fogyasztottam, és nem vittem az iskolába. Egy másik üzenet szerint ne beszéljünk ilyen teljes kiörlésről, ilyen nincs, amilyen van, olyan van. Ezt írta József. Hát van, aki ezt képviseli és ezt tartja, hogy bizony ő előnyben részesíti a teljes kiörlésű dolgokat. Ebben is egészen biztos vagyok. Nekem is van olyan ismerősem, aki így étkezik, és a gyerek is szereti, és nem tiltakozik ellene, úgyhogy igazából szerintem mind a kettő oldalt meg kell érteni, és el kell fogadni. Mindenki maga fogja eldönteni, hogy mi az, amit fogyaszt, mi az, amire tanítja a gyereket, és hát mindenki nyilván magából fog kiindulni. Ezek ilyen ötletként szolgáltak, de nyilván, ahogy említettem, mindenki maga fogja eldönteni, hogy mit, miért, hogyan, merre, meddig csinál.

0: támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció

0: lehet együtt. Jonatermál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: Internetnó percek a Pannonpresszóban.
1: 9 óra 33 perc van, és jól hallottátok, a folytatásban idén utoljára Internetnó percek vannak, és hallható itt a Pannon Rádióban, a Pannon Presszóban. Két stúdió vendéget fogadok és köszöntök, Korponai Rékát és Pletl Márkot, akik a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ tagjai. Sziasztok!
2: Sziasztok, üdvözlök a nézőket, igen, hallgatókat.
1: Ugyebár elstartolt jó pár nappal ezelőtt az Internetnó Fesztivál, és sajnos a végéhez érkeztünk, mert hogy tegnap volt a záró esemény itt Szabadka főterén, de még nincs vége természetesen, de erről is majd szólni fogunk, hogy mi lesz még a nap folyamán. Előbb azonban egy picit emlékezzünk vissza az elmúlt néhány napra. Ti hogyan emlékeztek erre vissza? Mennyire volt nagyon tartalmas akár egy bizonyos nap?
2: Akkor elkezdem én az én szemszögemet bemutatni. Én idén zenekarokat vezethettem az Internetnó Fesztiválon, ami számomra egy nagyon új élmény volt, ugyanis eddig mindig a játszóház önkéntes tagjaként voltam ott. Egyébként szerintem egy nagyon jó fesztivált tudtunk idén csinálni, szóval mi is jól éreztük magunkat, és minden zenekartól azt a visszajelzést kaptuk, hogy ők is nagyon jól érezték magukat, nagyon jó közönséget kaptak, és tényleg élvezték, hogy itt lehettek. Úgyhogy szerintem tényleg ki tudtuk maxolni ezt az Internetnó Fesztiválunkat.
3: Hát én idén ugye az infopultot erősítettem, ott tudtak megtalálni az emberek. Hát hogy is mondjam, ugye mi reggel 9-től estig ugye ott vagyunk, tehát nagy részt ugye nem is tudjuk, hogy mi történik ugye fesztiválon, mert hogy ott ülünk egész nap, és akkor sok emberrel beszélgetünk.
1: Koordináljátok az egészet,
3: igen,
1: tulajdonképpen,
3: igen,
1: sok kérdést. Pontból,
3: és akkor, igen, és akkor jönnek az emberek. Nagyon sok jó emberet tudtam beszélgetni, meg rengeteg ismerőse találkoztam, és akkor tudtunk beszélgetni esetlegesen. Mi is egyébként nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy milyen jó, nagyon jó érdeklődtek az emberek a programok iránt, talán még a maira is, úgyhogy hogy nem a téren lesz, hanem a népkör, de így is nagyon érdekelt volt, úgyhogy nagyon örülünk.
1: Igen, és mielőtt rátérnénk, ugyebár a népkörös, mondhatnám azt, hogy zárónapra és záró programokra. Említetted, Réka, hogy ugye a zenekarokat vezetted, és ez egy újdonság volt a számodra.
2: Igen.
1: Hogyan, mert ugye volt olyan együttes, olyan zenekar, akik már nyilván voltak nyilván többször, akár évről évre, de volt olyan, akik már jó pár évvel ezelőtt voltak itt Szabadkán az Internetnő keretében. Akár ő nekik mi volt a hozzáfűzni valójuk? Milyen élményekről számoltak be? Hogy érkeztek meg ide Szabadkára?
2: Hát mindannyian egyébként nagyon nagy lelkesedéssel érkeztek meg, és mindegyik zenekarunk pontosan tudta, ha régebben volt, ha még tavaly is volt, pontosan tudta, hogy hol a népkör, hogy hol a színpad, hogy mikor, hova kell menni, hogy ezzel nem volt probléma. Mindennyien nagyon-nagyon jól érezték magukat, mindennyien nagyon várták, hogy fel tudjanak lépni. Ott tudtak, tehát tényleg annyira zökkenőmentes volt a munkánk igazából, hogy csak mi is csak élvezni tudtuk az egészet, és nem éreztük azt, hogy mi igazából itt most dolgozni jöttünk ide. Mert nagyon jól tudták, hogy jó, akkor most ide megyünk, jó, akkor most oda megyünk, jó, most ezt csináljuk, itt csináljuk, úgy csináljuk, és tényleg mielőtt felmentek a színpadra, miután lejöttek a színpadról, hatalmas mosolyjal jöttek le, és mentek fel is a színpadra, minket is hatalmas mosolyjal vártak, amikor köszöntöttük őket, még abban az esetben is, hogyha ők a megbeszélt időpontnál előbb érkeztek meg, és mi meg próbáltunk minél előbb odajönni hozzájuk, hogy ne várassuk meg őket, még akkor is nagyon nagy örömmel fogadtak minket. Úgyhogy mindannyian tényleg nagyon-nagyon lelkesek voltak, és nagyon-nagyon várták, hogy színpadra tudjanak állni.
1: És nagyon sokan kíváncsiak voltak a fellépőkre, illetve hát nyilván a napközbeni kirakodóvására is, a programokra is. Ugye itt a városközpontban mondhatnám azt, hogy nehéz volt ilyenkor közlekedni, főleg este, mert én is az elmúlt pár napban, ahogy így végigvonultam a központon, jobbnak láttam még hát 8 óra előtt sétálni és szétnézni, mert akkora tömeg volt, hogy vagy nagyon sokat kellett várni, hogy sorba kerülj, vagy nézelődni úgymond, mond, nem lehetett, mert tényleg annyian voltak kíváncsiak az eseményre, igen, meg a portékákra, meg mondom a fellépőkre, hogy tényleg rengetegen voltak. És ez igazából egy pozitív visszajelzés a számotokra is, szervezőként, tagokként, hogy megérte, és nem csak ott ülni.
3: Igen.
1: Személy szerint nektek melyik volt a legkedvesebb nap a számotokra az elmúlt napok egyikén, vagy akár fellépők tekintetében? Ki a kedvenc? Vagy akinek tényleg tetszett a produkciója?
3: Nekem ugye mindegyik fellépő, tehát nagyon, ez olyan nem is olyan varázslatos, hogy is mondjam, hogy tényleg a világ Szabadkára érkezik, de viszont ugye a néptáncból ugye mi is ugye néptáncolunk Rékával, és abból kifolyólag, hogy a Fitos Dezső volt a az, ami legközelebb állt hozzám, egy olyan néptánc mégiscsak, úgyhogy igen.
1: Ez az, ami vitte nálad a prímet.
3: Igen, az.
2: Én is ki tudnám emelni a Fitos Dezső társulatnak is a produkcióját. Én őket is vezethettem a fesztivál ideje alatt, azon az egy napon, úgyhogy őket is közelebbről meg tudtam ismerni. Úgyhogy tényleg egy brutálisan jó nap volt nekem az a számomra, ugyanis én ettől féltem a legjobban, mivel egy Fitos Dezső társulatot levezényelni nem voltam benne biztos, hogy a legegyszerűbb lesz, de olyan egyszerű volt, hogy
1: de miért volt benned ez, vagy?
2: Hát mert nekem olyan, ők egy nagy együttes, ők nagy emberek, és így nagyon tartottam attól, hogy mennyire tudunk majd együttműködni, mert én most csináltam először ilyen csoportvezetést, és ettől tartottam a leginkább, a zenekaroktól annyira nem tartottam, de viszont nagyon-nagyon pozitívan és kellemesen tudtam csalódni, úgyhogy ennek nagyon örültem. Emellett nekem talán a legelső napnak a cimbali bendeseknek a koncertje tetszett még nagyon. Ők voltak az első zenekar, akit vezettünk. Annyira kedvesek és közvetlenek voltak velünk, hogy nagyon jól esett nekünk a barátnőmmel, akikkel vezettük a zenekarokat. És egy olyan bulit csaptak a színpadon és a téren, hogy mi, amíg készülődtünk hátul a mi produkciónkra, ami közvetlenül utánuk következett, még mi is hátul bulisztunk rájuk. És ez nekem annyira megmaradt, hogy mindenki ott ugrál hátul, meg minden, miközben öltözünk, igen, meg hajat fonunk, meg mindent csinálunk, hogy nekem nagyon-nagyon kedvező egy élmény volt.
1: És az jó, hogy akkor igazából nyilván van stressz egy pici, de hogy a szervezők is ki tudnak azért kapcsolódni. Tehát, hogy, és ez kell is nyilván, mert hogy az ember oda teszi magát, de azért mindenkinek jár az a kis leeresztés. És ahogy már ugye elhangzott itt az elmúlt percekben, ma is még lesz program, viszont egy picit elköltözik Szabadka főteréről az Interetno, Etnopolis, a Népkör Magyar Művelődési Központba, és tulajdonképpen ma fog bezárulni és lezárulni az Interetno, de mi minden lesz akkor még a mai nap folyamán?
3: Tehát akkor ugye augusztus 1-ig hétfő van, ugye? 4 órakor itt a maga fesztivál utolsó napja, ugye a Lépkörbe. Játékudvarra kezdünk, tehát a játszóház fog megnyílni. 6 órától pedig jön az iratkozás. Tehát ilyenkor lehet jönni az embereknek és iratkozni a különböző szakosztályokba. 6:30 pedig klubes, tehát ez egy Kurbli filmklub lesz. Uh-huh. És utána 7 órától pedig indul a sorsolás. Tehát annyit kell tudni, hogy az infopultba, aki esetlegesen támogatta a Népkört donációként, vagy vett valami ajándéktárgyat, annak adtunk ugye egy ilyen sorsjegyet, és akkor az alapján a külföldi táncosgyűjtösek hoztak ajándékokat, és azok lesznek kisorsolva ugye az emberek között, akik vásároltak, vagy támogattak minket. És akkor ugye még lesz a gazdája a csomagoknak 7 órától.
1: És hogyha esetleg valaki netalántán nem tud elmenni erre, de teszem azt, épp ő fogja megnyerni, akkor arra van esetleg lehetőség, hogy valamilyen úton, módon elkapja, vagy igazából az újra kisorsolásra fog majd kerülni?
3: Persze, hogy hát ugye sorsjegyek úgy csináltuk, hogy nevet kell írni, illetve valami adatot, tehát telefonszámot, vagy e-mailt, tehát mindenképpen valahol el tudjuk érni, hogy esetlegesen nem jelenik az illető.
1: Igen, mert azért valljuk be, van olyan eset, hogy valaki vagy nem ír oda időben, igen, vagy ne agyisten bármiféle komolyabb baj történik, és sajnos nem tudott lenni, úgyhogy ez ebből a szempontból egy nagyon kedves kis megoldás, így a részletekről, és említettétek ugye még az iratkozást, hogy az is ma lesz. Kik iratkozhatnak a Népkörbe? Esetleg van valamilyen korosztály?
2: Igazából bárkit nagyon szívesen látunk. Ugye vannak a legkisebbeink, akik az Aranykapu játszóházba tudnak iratkozni. Ha jól tudom, akkor 3 éves kortól lehet, legalábbis amikor még én ott oktattam, akkor még 3 éves kortól lehetett. Utána, ha minden jól megy, akkor nyílni fog egy új csoportunk, a kisebb gyerkőcöknek, akik 6 éves kortól tudnak majd ebbe a csoportba iratkozni. Ezen felül lehet még a Cifraboróka tánc együttesünkbe iratkozni, ott már az idősebbjei vannak, 10 éves kor környékétől körülbelül középiskoláig. A Róna tánc együttesbe is be lehet iratkozni, ez egy ifjúsági és felnőtt tánccsoport, illetve a Kender Kócz tánc együttes is várja még tagjait, akik ugye a szenior tánccsoportunk, akik felnőttekből állnak, leginkább népkörös szülőkből, de várjuk azokat is, akik nem népkörösök, úgyhogy bárkinek, akinek ez a 4 nap alatt a fesztiválon megtetszett az, amit látott, és szeretne egy kicsit jobban esetleg mögé látni, akkor szívesen várjuk iratkozásra, vagy akár jövő évben önkéntesnek is.
3: Így van.
1: És nem kell tulajdonképpen tartani semmitől, mert hogy ez a mai nap is teljesen ingyenes, nem? Tehát, hogy teljesen nyitott, bárki tudja látogatni.
3: Igen, igen, persze.
2: Igen, igen.
1: Mondjuk el még azt, hogy akkor pontosan hol található meg Szabadkán belül a népkör, ha esetleg valaki nem feltétlen tudná, hogy talál oda a népkörhöz.
3: Mindjárt esetleg tudok mondani címet.
1: Ugyebár ott, hogyha valaki a fasizmus áldozatainak terén jár, akkor szerintem onnan megtalálható, de egyébként
3: ahogy
1: te,
3: igen,
1: is, igen. Te is mondtad, Márk, hogy manapság az internet mindenki barátja, és nyilván ha beírja a kis térképbe, akkor azért könnyen megtalálja a népkört. Ti egyébként mikor kapcsolódtatok be így a munkába? Mikor lettetek népkörösök?
3: Hú... Hát erről egyébként akartam is beszélni. Hát, úgy, hogy, igen, 11 év alatt jól tudom, és benne nagyon megmaradt az, hogy ugye, tudják biztos, hogy mekkora népkörnek a nagy terme.
1: Igen.
3: És akkor ugye hosszába álltak a kis standok az asztalok, és akkor mindenki oda ment, ahova éppen kellett volna, hogy most szeretett volna iratkozni. Uh-huh. És akkor éppen emlékszem, hogy a Rékával együtt álltunk, még nem is tudom hány évesen, 5 talán, vagy nem 5, 7.
2: Hát attól függ, hogy melyikről beszélünk, igen, mert igazából...
3: Igen, hát jó mondtad.
2: Én úgy kezdtem, hogy nekem a nővérem táncos volt, és elmentünk az egyik fellépésére, és lecsengett egy ilyen évadzáró vagy karácsonyi műsor, és kifele mellett felnéztem anyukámra, és azt mondtam, hogy én Rónás leszek. És így 3 évesen beirattak az Aranykapu játszóházba, ahol megismerhettem Márkot is, utána pedig 2015-ben kerültünk fel az első tánc együttesbe, úgyhogy 11 éve együtt táncolunk, egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hány olyan koreográfia van, amiben nem együtt táncoltunk, úgyhogy mindig tudták, hogy ha párba kell állni, akkor tudták, hogy egy pár biztos
3: van, a többi megválasztjuk magát.
2: Úgyhogy már elég régóta ott vagyunk, most már mind a ketten rónások vagyunk, úgyhogy nekem valóra vált a számom, amit kijelentettem. Igen. Úgyhogy igen, nagyon élvezzük szerintem mind a ketten.
1: És hát nyilván vannak élmények is még, amikor fellépéseitek voltak, vannak és lesznek, és hát nyilván lehet csatlakozni akkor bátran, és lehet, hogy valaki másnak is teljesülni fog az álma hozzátok hasonlóan. Ezután pedig gondolom jön egy pici pihenés, és hát utána kezdődik a következő internetnó. Az iskola, az is igen biztos, igen. De következik talán a következő így szervezés van. Is. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy a vendégeim voltatok, és akkor még a mai napra a sikeres kikapcsolódást és munkát, és bátran lehet menni akkor a népkörbe még ma programozni
3: így
1: és internetnózni.
3: Várunk mindenki szeretettel.
2: Köszönjük szépen.
3: Nagyon szépen köszönjük.
4: Manorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: programajánló.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Műsorajánló.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
3: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice. A szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panna Rádióban. Jó helyen jársz! Panna Rádió 91.5.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozót tüzekkel, a legsúlyosabb helyzet a Králjevó közelében fekvő Stolovi hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iljusin repülőgép is részt vesz. A deliblati homokpusztán Susará, azaz Fehértelep környékén valamelyest javult a helyzet, ugyanis csökkent a füst és gyengült a szél, de a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak. A Stolovi hegységben viszont az erős szél és a sűrű füst nehezíti a munkát, a tüzet még nem sikerült teljesen megfékezni. A környező országokban is pusztít a tűz, a legsúlyosabb helyzet Észak-Macedóniában alakult ki, ahol több mint 15 aktív tűz van jelenleg is, ezek közül 2 lakott területeket is veszélyeztet. A meteorológiai szolgálat szerint a száraz, forró idő és a szél miatt továbbra is rendkívül magas a tűzveszély. Nem épül szélerőmű park a deliblati homokpusztán, ilyen beruházást nem is terveznek, közölte a szerb bányászati és energiaügyi miniszter. Dobrevka Djedovic Handanovic közösségi oldalán azt írta, a tűz nem szabadít fel területet építkezések számára. A deliblati homokpuszta továbbra is védett természeti érték marad, mint közölte, minden energetikai beruházás esetében világos eljárásokat, tervdokumentációt, engedélyeket és természetvédelmi feltételeket kell betartani. A tárcavezető cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint a deliblati homokpusztán pusztító tűz egy későbbi beruházás előtt nyithatná meg az utat. Rendkívüli ülést tart ma a szerbiai parlament, 59 napi rendi pontot vitatnak meg a képviselők. Elsőként a költségvetés módosításáról tárgyalnak, emellett számos adó és pénzügyi törvény is változhat. Napirenden van még az energiaválság és a megélhetési költségek emelkedésének enyhítését célzó egyszeri támogatás is. A parlament több igazságügyi és korrupció ellenes jogszabályt is tárgyal majd. Emellett hitelfelvételekről döntenek jelentős infrastruktúrális beruházásokhoz, köztük a Belgrád-Nagybecskerek Újvidék autópálya és több gyorsforgalmi út építéséhez. A napirenden nemzetközi adóügyi és biztonsági megállapodások, valamint több állami intézmény 2025-ös jelentése is szerepel. Mától Szabadkán le lesz zárva a Majsai híd, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikitja, Jován Cvijitja, Szervó Mihály és a Bér Imre utcát is. Ma kezdődik az épülőkörforgalom második fázisa, amely november 7-éig tart, emiatt zárják le teljesen a környező utcák egy-egy szakaszát. Ez azt jelenti, hogy alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, ma napos és meleg időnk lesz, helyenként 36 fokos csúcshőmérséklettel, Vajdaság területén nem kell csapadékra számítani.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
3: Itt.
0: a Pannon Rádió.

0: Pannon Presszó. Neked szól.
1: 10 óra 16 perc van, és biztos, hogy nagyon sokatoknak ismerős a következő dolog, amivel meg is érkeztem, mégpedig a cipő mosás mosógépben, a jó kis patikának a fehér patikának a mosása, ami elég gyakori tud lenni, főleg ha valaki csak olyan érzékeny rá, mint én, és nagyon szereti, hogyha szép, tiszta a fehér lábbelie. Viszont van olyan cipő, amit tilos mosógépben mosni, vagy legalábbis nagyon oda kell figyelni bizonyos dolgokra. Nyilván megosztó kérdés, hogy szabad-e cipőket gépben mosni. Van, aki szerint tilos, mert tönkreteszi a lábbelit, más viszont már a kérdést sem érti, és gondolkodás nélkül pakolja be a mosógépbe az összes létező cipőjét. Hát a valóság, mint általában most is középen van. Legalábbis keressük meg a középutat. Vannak cipők, amelyek nyilván jól bírják a gépi mosást, és vannak olyanok, amelyek inkább nem. Legalábbis ne próbálkozzunk velük. Sok múlik a cipő anyagán, kialakításán, és nyilván azon is, hogy megfelelően előkészítettük-e a csodálatos kis műveletre. Van ugye a vászon, a nejlon, a pamut és a műanyag cipők. Rendszerint ők jól bírják a gépi mosást, ilyenkor is azonban szükséges az előkészítésük. Fontos, hogy a cipőfűzőket és a talp betéteket el kell távolítani. A talpat érdemes lenne azért egy picit megtisztítani a sártól, hogyha esetleg olyan környezetben sétáltatok, és ezektől a sáros szennyeződésektől jó lenne megtisztítani. Ezután már vannak nyilván ezek a mosó zsákok, amiket különböző helyeken meg lehet vásárolni, és oda ugyanúgy be lehet tenni. Ilyen már van az alsó neműknek is. Van, aki nyilván egyben mossa a kettőt. Persze ez is lehet, hogy normális, és nyilván van, aki ezt részesíti előnyben. Tehát bele kell, vagy ajánlott legalábbis tenni ebbe a mosózsákba a cipőt, és hát a gép majd elvégzi a dolgát. Viszont azt is ajánlják, hogy érdemes a dobot, a gép dobját törölközőkkel kibélelni, hogy ne ütődjön a cipő. Nyilván lehet ezt fehérekkel is talán együtt mosni, van, aki legalábbis együtt mossa. Nyilván ott nem a maximum hőfokot kell beállítani, meg csökken a mosásnak az ideje is. Fontos viszont, hogy régi darabokat használja, ami a törölközőket illeti, mert hogy az újakból hát különböző festék anyagok még kijöhetnek és oldódhatnak, amelyek elszínezhetik a cipőt. Úgyhogy egy kímélő programot érdemes lefuttatni, és a végén a levegőn megszárítani a cipőket, őket. Ugyebár van a bőrből, velúrból, gumiból készült, vagy stoplis cipők, amiket nem érdemes a gépben mosni. Hasonlóan nem alkalmasak erre a kényes anyagból, például a selyemből készült, és hát a hímzett darabok sem. Ezeket inkább a szakemberekkel kellene, vagy lenne érdemes kitisztítatni. A futócipő speciális kialakításának sem tesz jót a mosógép, és egyre gyakoribb dilemma, hogy szabad-e cipőt szárítógépbe tenni. Hát a szakértőknek erre is van válasza, ő szerintük inkább ne. Ugyanis a 100%-os textilből készült lábbelék esetében meg lehet próbálni, de még itt is nagy az esély, hogy a gumiból készült talp leválik és elformálódik, minden más esetben viszont könnyen tönkre megy tőle a cipő. Ezek a tanácsok, ezek az ötletek, ezek a jó tanácsok, a tapasztalatok, mindenki eldönti, hogy megfogadja-e vagy sem. Lehet, hogy már a legtöbbetek kitapasztalta, hogy hogyan is mossa a lábbelit, már ha mossa, és hogy erre alkalmas-e. Vannak már különböző ilyen olyan csodaszivacsok, meg kenceficék, amikkel szintén lehet a cipők talpát, szélét megsikálni és lemosni róla a koszt, meg a piszkot. Ezek is nyilván addig jók, és addig marad meg a szép fehér szín, ameddig nem húzzuk fel ismét a lábunkra, és nem megyünk olyan helyre, ahol be tud nagyon gyorsan koszolódni. De van, aki igazából nagyon-nagyon előszeretettel és hűségesen figyel, és olyan ismerősem is van, aki napi szinten képes megmosni a cipőit, hogyha haza ér. Hát nyilván ehhez is kell azért ideg, idő, meg minden egyéb más, de remélem, hogy tudtam azért egy pár ilyen kis hasznos tanáccsal szolgálni a számotokra.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
5: Média támogató a Pannon RTV.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 10 óra 31 perc van, és a Magyar Kanizsai Szent István napi ünnepség egyik fellépője volt Dánielfi Gergő és zenekara. Első fellépésük volt Vajdaságban, ami hatalmas sikert aratott. A zenekar vezetőivel készült egy beszélgetés a fellépés előtt, ahol nagyon sok minden kiderül róla is, a zenekarról is. Németh Ernő kérdezte, aki a Magyar Kanizsai sajtó munkatársa.
1: Első alkalommal vagytok itt Vajdaságban, legalábbis mint zenekar, illetve énekes. Korábban esetleg jártál-e már itt a délvidéken?
2: Az a helyzet, hogy sajnos nem. Nem jártam, tehát mindenhogy ez az első találkozásom Vajdasággal és Magyar Kanizsával.
1: Kérdezném, hogy milyenek az első benyomások, de hát itt vagyunk a magyar határ mellett gyakorlatilag, hát ugyanaz a közeg majdnem.
2: Igen, meg hát azért ennyire nem mászkáltunk a városba, elmentünk egy étterembe, ott a fürdő mellett voltunk. Nagyon szuper volt az étterem, kedvesek voltak ott is az emberek. Aztán visszamentünk a szállodában, és akkor ott én pihentem egy picit, egy órát aludtam, és akkor nemrég keltem, és most itt vagyok.
1: És akkor várod majd a találkozást a magyar kanizsai közönséggel. Hogyan zajlanak az ilyen találkozások? Azért már úgy ismernek úgy az emberek nagyjából, főleg a fiatalok talán.
2: Hogyan zajlanak? Hát meg ott a koncert, jönnek az emberek, jól nézik magukat.
1: És akkor mindjárt elkezdik azt, hogy elmegyek jó messzire.
2: Hát azért az a végén van, de igen, hát azt nagyon sokan várják az emberek. Az valószínűleg nem is lesz kihúzva sose a setlistünkből, úgy gondolom, amíg a világon élünk. De hát ez jó, mert legalább vannak olyan dalaink, amik így reményeink szerint megmarad majd az utókornak. Nagyon szeretem ezt a setlistet, amiket most csinálunk nyáron.
1: Bírjátok azért ezt még erővel?
2: Valamikor már picit elfáradok, de most úgy gondolom, hogy picit megint új erőre kaptam. Hát így áprilistól, amit toljuk azért így októberig, és akkor itt van ilyen 50-60 koncert, nem tudom mennyi.
1: És a Budapest Parkban lesz azért majd ugye a nyárzáró talán?
2: Hát a nyárzárónak még nem nevezném, vagy itt lehet nyárzáró, de hát utána még van egy Budapest Park után is van, vagy 20x koncertünk, de még nyáron, augusztusban még utána van 4 talán a park után. De hát a park az természetesen az egyik legnagyobb mérföldkő a zenekarnak, augusztus 27-én fogunk ott játszani. Nagyon sokan leszünk, 67-en dolgoznak most a produkció, annyian leszünk. Szóval nagyon-nagyon nagy izgalom van a szívünkben.
1: Bár ezek a számok nálad ugye ez ugye relatív fogalom, hiszen az elmegyek. Hány ezer ember előtt énekelt a Debrecenben a sportcsarnok talán?
2: Hát 20 ezer volt, az a stadion volt, foci stadion. Ugye az a Debrecen virágkarnevál volt. És akkor annak volt egy show-ja, és arra kértek meg, hogy írja meg a finálét a Debrecen Virágkarnevál. És akkor így alakult ki az, hogy létrejött az elmegyek, és akkor az nekünk nagyon sok erőt adott. És utána még azért pár évre rá nem feltétlen úgy énekelték az emberek, utóbbi 2-3 évben azért jó nagy utat járt be ez a...
1: Na de kezdjük előről a beszélgetést. Mi volt előbb, tyúk vagy a tojás, színész vagy az énekes?
2: A színészet volt, elmondom az Adélre gimnázium a Debrecenbe, ott elkezdtem ezzel foglalkozni, de igazából így annyira nem érintett meg, de mégis diplomát abban szereztem. Kaposvári Egyetemen szereztem a színészdiplomámat. Aztán valahogy mégis kikötöttem az éneklésnél, de hát ez egy hosszú út volt, hogy én itt legyek, és akkor most igazából mindent feladtam, csak a zenéből élek.
1: Tehát akkor, hogyha megkérdezik, hogy a foglalkozás, ami akkor zene, ezt mondod, énekes?
2: Énekes, igen, zenész, mintha lehet így fogalmazni, de igazából én csak így kiírom a dolgaimat az életemből, és ezt előadom, és akkor ezt nevezik énekesnek vagy zenésznek, de úgyhogy tulajdonképpen mi a foglalkozásom, fogalmam nincs.
1: Mondod, hogy egy hosszú út volt, nagyon sok tehetségkutatón megpróbálkoztál, végül azután sikerült is nagyjából ugye ismerettséget szerezned, ha jól tudom, pont az ott a dalban. Ajánlod másoknak is ezt az utat, tehát a fiataloknak?
2: Felgyorsult azért már ez az élet, meg az internet világa. Biztos a dal az már sokat adott, de ismertségileg biztos valamennyit, de nem akkorát, hogy abból te meg tudjál élni, és el tudjál indulni egy úton, de bármelyik tehetségkutató műsor nem ad már szerintem akkora segítséget, hogy te ténylegesen releváns szereplője legyen a zeneiparnak, mert az embereknek nagyon meg kell szeretni téged, meg olyan dolgokat kell írni. Tehát ez nem egyenesen arányos, hogy tehetségkutató, hogyha valaki bekerül, és akkor sikeres lesz.
1: Pont vannak, akiket ugye kirúgnak magyarán szólva, és azután azok az emberek futnak be, azok, akik még nem tudom én eljutnak a döntőbe, talán nem válnak sikeres előadó művészé.
2: Lényegében igen, vannak ilyen példák, szerintem én is ilyesmi voltam, de én abban is hagytam ezt az egészet éneklést, mert utána én utána mentem a Színművészeti Egyetemre, és akkor inkább a színházzal foglalkoztam. Aztán, hogy mi volt az a pont, amikor itt teljesen megváltozott bennem minden, arra nem is emlékszem, csak azt éreztem, hogy most nekem talán többet tud az éneklés, mint a színház.
1: És az a régi ugye felállás, hogy néhány mondjuk gimnazista szeret zenén énekelni, összeállnak, zenekart alapítanak, létrehoznak valahol egy klubot, úgy, mint ugye a boldog 60-as, 70-as években, ez már egyáltalán nem működik így?
2: Lehetséges, hogy működik, meg szerintem azért még berkekben ez működik, és van csoda, hogy ez működjön. De tényleg ebben a felgyorsult világban, főleg itt zenét tekintve, nem hiszem, hogy ez már nagyon van, hogy most mi leülünk 5-6-an, és akkor vagy 4-en, és akkor egy próbateremben elkezdünk közösen gondolkozni, és írunk dalokat. De ez az én meglátásmódom. Nem tudom, hogy ez másoknál hogy van, de szerintem ezt egy picit sajnos túléptük már ezt a dolgot, ami szerintem rossz amúgy. De hát nagyon centralizálódott most már így a közönség szerintem az adott illetőre, aki ott van előtt a színpadon, mint énekes, vagy mint névadó.
1: És talán át is esünk a ló túlsó oldalára. Gondolok arra, hogy például a YouTube-on hallottam egy jó zeneszámot, nézek utána, hogy ki az előadó, és hát akkor az AI.
2: Hát igen, vannak az AI-ok, ami amúgy szerintem nagyon jó cuccokat csinál sokszor. Tehát mitogadásra is azért hallgattam AI számokat, meg volt olyan, hogy egy demómat beraktam az AI-nak, hogy ő mit csinálna, és nagyon sokszor tök jó ötleteket ad. De az a baj, hogy ez hosszú távon kicsit azért nehéz helyzet, mert a kreativitásodat szerintem megöli. Jó kell ezt kezelni, kreatívan állni hozzá, hogy na most kaptam egy kis segítséget, és akkor ebből elindítani az agyadat. De nagyon nehéz, amikor már biztos nagyon sok ember csinálja ezt, hogy beküld valami kis szöveget, vagy még a szöveget is megírja az AI, de aztán utána kiadja, és akkor felvállalja az ő.
1: És nálad, hogy van a zenét, te írod, vagy vannak emberek, akik esetleg pont neked írnak, de a szerzők?
2: Nem, mindent én írom.
1: Egy magad.
2: Igen.
1: És úgy tudom, hogy a zenekar az később szerveződött melléd.
2: Hát 18-ban már így jövögettek, de abból csak a Gergő, a basszusgitáros van, szerintem az elejétől, utána Balázs dobos, és hát utána csatlakozgattak emberek, de senkivel nem működött ugye a zenekar, ahogy én ezt gondoltam, nem annyira jöttünk ki egymással. Ez a formáció, hogyha őszinte vagyok, nem is tudom hány, és talán 3-4, szerintem 4 környékén lehet. De az már működött előtte is valamennyire, ez a, akkor még Dániel Figergős utazók, de akkor még annyira azért nem volt ez így prioritásban, hogy én ezzel az egészen nagyon foglalkozzak.
1: És most már ezt úgy érzed, hogy a végleges felállás?
2: Hát nagyon remélem, hogy igen. Nagyon remélem. Lehet, hogy bővülni fogunk majd jövőre, de az, hogy ez a zenekar az így marad, ahogy van, abban szinte biztos vagyok.
1: És ugye más zenekarokkal is együtt, még például a Pánograsztal, a Hatalmasat mentek azok a dalok, amiket velük énekeltél. Lesz még hasonló?
2: Rajta vagyunk az ügyön, de most így annyi sok a koncert nyáron, hogy most nincs annyi energiám most, hogy dalt írjunk, meg nekik sincs természetesen. Ez általában egy ősz környékén jön el, hogy akkor leülünk, és akkor kitaláljuk, hogy mi legyen.
1: Tehát ebből forradalmakat is összecsinálják, vagy tavasszal.
2: Hát igen, hát akkor mi így csinálunk egy forradalmat.
1: Hogyan képzeled magad el 5 év múlva, illetve 20 év múlva?
2: Hát ezek jó kérdések fogalmi. Szerintem 5 év, nem tudom. A zene biztos, hogy az életem része marad, amit csak élek, mert enélkül nem tudok élni, de nagyon szeretnék sok mindent csinálni. Így zenén kívül egy picit, nem tudom, lángosozót csinálni, hogy tudod, olyan dolgokat, amik más, mint a zene, és a hétköznapi életben azért néha tudok másra is foglalkozni. Tehát vannak ötleteim, de természetesen a zene a főben, az az én életemnek a lényege.
1: Most jutott eszembe, arra nem gondoltál, hogy ötvözd a kettőt, színészet és ének?
2: Csináltam én már darabokat, vagy hívtak be, és akkor ott mint színész voltam jelen, de ehhez el kell jutnom megint arra a szintre, hogy én vissza tudjak menni a színpadra. Most azért picit elfáradtam, de egyébként benne voltam most egy filmben, ami majd februárban fog kijönni a mozikba. Annak nagyon örültem, hogy abban benne lehettem.
1: Mi a címmel, elárulod?
2: Igen, Pelszedben. És ez egy rózsafilm produkció lesz. Igazából nem tudom, szerintem ezzel is fogok foglalkozni majd. Remélem, hogy a jó Isten úgy adja majd, hogy visszatérjek a színházba is, de most például az Origó a zene.
1: Sok sikert hozzá.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.

0: life.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
6: Programajánló.
7: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtős bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
8: Média támogató a Pannon RTV.
9: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. Külföldi vásárlóink visszaigényelhetik az áfát.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozót tüzekkel, a legsúlyosabb helyzet a Králjevó közelében fekvő Stolovi-hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iljusin repülőgép is részt vesz. A deliblati homokpusztán Susára, azaz Fejértelep környékén valamelyest javult a helyzet, ugyanis csökkent a füst és gyengült a szél, de a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak. A Stolovi-hegységben viszont az erős szél és a sűrű füst nehezíti a munkát, a tüzet még nem sikerült teljesen megfékezni. Nem minden hős visel köppenyt, van, hogy tűzoltó egyenruhába bújnak és a tüzekkel küzdenek. Vajdaság több településéről is segítenek az önkéntes tűzoltók a deliblati homokpusztán lángoló tűzoltásában. Martonosról, Horgosról, Oromhegyesről és Oromról is csatlakoztak önkéntes tűzoltók a hivatásos egységekhez, hogy megfékezzék a lángok terjedését. Lezárták a Majsai hidat Szabadkán, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikitja, Jován Cvijitja, Szervó Mihály és a Bér Imre utcát is. Ma kezdődik az épülő körforgalom második fázisa, amely november 7-éig tart, emiatt zárják le teljesen a környező utcák egy-egy szakaszát. Ez azt jelenti, hogy alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban. Ma zárul a 25. Interetnó Fesztivál Szabadkán, a programok a Népkör Magyar Művelődési Központban zajlanak. A szervezők 16 órától az Interetnó játékudvarban népi játékokkal és kézműves foglalkozásokkal készülnek a gyermekeknek. 18 órától az érdeklődőknek lehetőségük lesz beiratkozni a Népkör szakosztályaiba is. Este 6:30-tól a Népkör klubest keretében a Kurbli Filmklub szervezésében fesztiváldíjas zenés, táncos rövidfilmeket vetítenek, és beszélgetésre is lesz lehetőség Szász Csongor filmrendezővel. 19 órától pedig sorsolás, az előző napokban ugyanis a fesztivál információs pultjánál az ajándéktárgyak megvásárlásakor a látogatók sorsjegyet tölthettek ki, amivel esélyt kaptak arra, hogy a szerencsések közé kerüljenek. A sorsolás nyertesei a Népkör, valamint a fesztivál vendég táncegyüttesei által felajánlott különleges egyedi ajándékokkal gazdagodhatnak.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, a napos és meleg időnk lesz, helyenként 36 fokos csúcshőmérséklettel, Vajdaság területén nem kell csapadékra számítani.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Reklám.
0: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
9: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
11: 91.5. A jó választás.

0: 11 óra 15 perc van, és hoztam pár program ötletet. Nem feltétlen minden egy-két napon belül lesz. Van, ami már tart, viszont van, ami egy picit későbbiekben kerül majd megrendezésre, de természetesen addig is még majd tájékoztatva lesz a hallgatóság. Ami Szabadkát illeti, a Városi Múzeumban van egy kiállítás, Jakobej Károly művészete és kísérő rendezvényei szeptember 4-ig tekinthető meg a tárlat, és ugyebár korábban már megnyílt Heski Orsolya, budapesti Magyar Nemzeti Galéria művészet történésze nyitotta meg a kiállítást, és szeptember 4-ig látogatható a Zsinagóga tér 3-as szám alatt. A nyitvatartási idő megtalálható a múzeumnak az oldalán. Topolyáról is szóljunk, ez szeptember 2-ai esemény, egy szerdai nap, amikor is délután örökség határok nélkül elnevezéssel lesz a Topolyai Tájházban egy nagyon-nagyon szép esemény. A Petőfi Kulturális Program keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, vagyis a Szentendrei Skanzen munkatársai érkeznek Topolyára, és 2 órától a kalocsai kézműves bemutatót lehet megtekinteni, és népi építészeti foglalkozásokon lehet részt venni. Lesz szakmai kerekasztal beszélgetés a népi építészeti és szellemi kulturális örökség megőrzéséről, de lesz viseletbemutató, és a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület műsorral is készül, és este pedig táncház, tánctanítás lesz. A belépés a részvétel díjtalan, tehát ez egy szeptember 2-ai esemény Topolyán a Tájházban, és egyébként ez az esemény, ez Bácskos-Kutfalvára is elvonul, hogyha esetleg valaki szeretett volna részt venni, de Topolyára nem tudott ellátogatni, akkor Bácskos-Kutfalván is másnap lesz, mégpedig szeptember 3-án az EHO rendezvényközpontban, úgyhogy ott is meg lehet majd tekinteni a viseletbemutatót, ott is lesz táncház, kerekasztal beszélgetés, úgyhogy erre is érdemes ellátogatni. Ami még ezt a hétvégét illeti, augusztus 30-át, vasárnapot Palicsra látogattunk, vagy látogathattunk. Folytatódnak ugyanis a nyári koncertek a Zenepavilonban, klasszikus zene lesz most, a Musica Brillante, úgyhogy erre is érdemes ellátogatni, 19 órakor kezdődik a koncert, és még lesz egy szeptember 6-án, amikor a Szabadkai Zeneiskola diákjai fognak fellépni, jazz, klasszikus zene és népi ének is hallható lesz, az is szintén majd 19 órától. És ami egy picit közelebbi esemény, augusztus 29-e egy jótékonysági ügyességi versenyt rendeznek Palicson gyerekek részére. Erről egyébként holnap a Presszóban hallhattok majd részleteket. Az egyik szervező érkezik majd hozzám, és beszélgetünk erről az eseményről, ami jótékonysági, ahogy említettem, hogy pontosan kinek is gyűjtenek, mi a mottójuk, kik vehetnek majd részt, mindent majd megismerhettek, meghallhattok itt a Presszóban, hogyha követtek majd minket a holnapi nap folyamán. Illetve szólunk majd a szamár versenyről is, ami Királyhalmon lesz, sőt, vadásznap is lesz Magyar Kanizsán, úgyhogy erről is biztosan, hogy hallhattok majd a műsorban. Előbbi augusztus 30-án lesz, utóbbi pedig 29-én, de bővebb részletek holnap hallhatóak majd a műsorban.
1: 91.5. A jó választás.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001 Szabadka, 024-555-001

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Vajdaságban koncertezett Dolly, az Emerton díjas magyar énekesnő. A fellépésről, több évtizedes pályafutásáról, vajdasági élményeiről beszélgetett vele Balázs Andrea.
1: Ami nekem nagyon érdekes volt, Dolly, amikor rólad olvastam, és egy picit bányáztam a múltadba, hogy te matematikusnak készültél. És hogy igazából a dalok programozását, zenei alapprogramozását és számítógépen te végzed. Hogy fér össze ez a matematikus agy ezzel a színpadi vadsággal, amit képviselsz?
2: Hát mondjuk azt, hogy legalább két oldalam van. Az egyik az a búvár matematikus, a másik oldal meg hát a nyitott a színpad nyilvánvalóan, de én azt gondolom, hogy a zene az matematika. Aha. Tehát a számítógépes programozásokkal, amikor a dalokat csinálom, például évekig én csináltam lemezeket, akkor mindent az égvilágon, az matematika, valahol matematika. Tehát tulajdonképpen a sorstól én visszakaptam a matematikát, annak ellenére, hogy nem azt választottam hivatásomul, ugye matematikus szerettem volna lenni, mindig azt mondtam matematika professzor, mindegy, tehát matematikus szerettem volna lenni, de ezzel visszakaptam azt is, mert ez matematika.
1: És igazából akkor, amikor a slágereket írod, amiket aztán millióan énekelnek évekig, vagy amikor slágereket írsz másnak, ezek matematikai mintázatok? Tehát, hogy le lehet ezt fordítani szinte egyfajta kódrendszerre és sémára, vagy pedig azért kell hozzá egy zsigeri, egy ösztöni megérzés, amitől a sláger sláger lesz?
2: Nézd, érdekes a kérdés. Még ezt nem tették nekem fel, és ezért külön örülök neked, hogy ezt feltetted. Valahol a zene ugyebár matematika. Ennek ellenére nem egy GPS, tehát nem egy GPS-en megfogalmazható valami, hanem ehhez kell egy úgynevezett, ugye úgy hívjuk, hogy ihlet, tehát kell egy valami olyan megérzés, amitől az embernek dallamok jutnak a fejébe, és eszébe már mint, és ennek a leképeződése azért ez nem matematika. Ennek ellenére maga a zene, az mégiscsak egy bizonyos szabályosságot, ugye magához vonz egy bizonyos szabályosságot, de nem lehetne leírni a zenéimet például matematikailag pontosan, mert nem gép csinálta, hanem én.
1: Az a műfaj, amit te művelsz, a rock'n'roll műfaja, ami gyakorlatilag egy hamisíthatatlan pesti aszfalt rock'n'roll, az hogy él meg egy vidéki közegben? Megmásul-e minőségében? Változik-e?
2: Jó kérdéseket teszel fel, gratulálok. Azért szeretem, mert ezt muszáj mondanom, mert nem szokványos, és imádom azt, hogyha valami nem szokványos. Na, visszatérve a kérdésedre, ez nem igazán pesti aszfalt rock'n'roll, hanem igaz, hogy benne van a szövegekben az a fajta szleng, az a fajta szleng, ugye én elég régen születtem, mondhatnám a burháború idején, úgyhogy ennél fogva az 60-as években voltam tinédzser, ami azt jelentette, hogy akkor még azért dívott, a mára mennyire dívott azért egy bizonyos szleng Magyarországon, Pesten is nyilvánvalóan, és de igazából, hogy mondjam, ezt nehéz röviden elmondani. Az a helyzet, hogy érthető legyek. A házunkban volt egy fiú, annak a papája diszidált Amerikába, és 56-ban, és utána 2-3 évvel elkezdte küldözgetni Magyarországra a kinti amerikai lemezeket, a kinti amerikai újságokat, hogy csodálatos lapig így néztem, hogy csöpögött a nyálam, amikor megláttam, hogy ja Istenem, csak egyszer egy ilyen ruhát fölvetnék. Tehát én innen ismertem az egészet. Na most, az egész Hungáriával tulajdonképpen mi behoztunk valami olyan életérzést, egy olyan színpadi világot, egy életérzést, egy szabadságot, egy jobbpofasságot, egy szemtelenséget, egy pimasságot, ugyanakkor egy ilyen játékos vad, de abszolút. Mégis vad rock'n'rollt, egy táncot, szóval ezt az egészet behoztuk, és ettől ez az egész, ez nagyon vonzó. Mindenki számára vonzó volt, ugyanis Magyarországon sem, és gondolom nálatok sem, azért az 50-es években nem igazán amerikai 50-es évek voltak, ugye nyilvánvalóan, hanem akárhogy nézzük, Amerika azért egészen más világ volt.
1: Igen, bár Jugoszlávia valamennyivel szabadabb volt ilyen téren, de azért...
2: Ez tény, hogy mi úgy jöttünk ide, akkor még tudom, hogy jöttünk a Hungáriával ide, megyünk nyugatra, mert nekünk ez nyugatra nyugatnak számított, de ennek ellenére nem az az élet volt, amit mondjuk mi a filmeken látunk. Amikor 80-ban elkezdődött a Hungária, akkor mi előtte 79-ben elmentünk például csapatostul, elmentünk megnézni a Grease című filmet, aha, már csak azért, mert az egy tökéletes, hogy mondjam, egy tökéletes...
1: Reprodukciója gyakorlatilag, nem? Az amerikai életérzésnek.
2: Igen, hogy, az, hogy ott minden benne van, az életérzés, a frizurák, a hülye, például volt egy olyan kislány, aki azt állandóan írogatták a leveleket, nyilvánvalóan rettenetesen sok levelet, és például valaki azt mondta, hogy merek én fölvenni fehér zoknit a piros szandálomhoz, mert az nem divik. Mondtam, hogy akkor nézd meg, légy szíves a Grease című filmet, és akkor ott látni fogod, hogy ez igenis nagyon is divatos volt. Szóval érted, ott nagyon sok minden, olyan kis apróságot hoztunk be, amit egyébként az ember nem tudott. És azt is elmondhatom, hogy igazából azért Magyarországon akkor még behoztak, csináltak rock'n'rollokat, de az inkább hasonlított táncdalra. És akik előadták, az is inkább táncdal volt, tudod? Tehát nem sok köze volt a rock'n'rollhoz, de azért megpróbálkoztak. Szerintem az akkori rendszerben nem is nagyon lehetett. Én azt gondolom, hogy ezt így hozzá tudom tenni. Tehát tulajdonképpen bárhova mentünk, vidékre, bárhova. Most én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy Pest meg vidék, mert én azt gondolom, hogy mindenütt vannak klassz emberek, és vannak nem annyira klassz emberek, és ennek megfelelően a közönség nekem mindenütt közönség. Teljesen mindegy, hogy az Hottentotta, vagy pedig, mit tudom én, pesti vagány például. Tehát a kérdésedre így tudom válaszolni.
1: És említetted, hogy nézted ezeket a divatlapokat, és nézted akár az öltözködést, és nyilván nem tudom, hogy innen fakad-e, de innen is fakadhat akár az, hogy te nem adott ki a kezedből a frizurádat, nem adott ki a kezedből, ahogyan öltözködsz, és amit magadra húzol, a szövegeket nem adott. Honnan ez az őrült nagy maximalizmus, vagy ez inkább csak egy olyan kontroll, ami abból fakad, hogy úgy érezheted esetleg, hogy senki nem látja az igazi Dollyt belülről, te tudod legjobban, hogy milyen az, és akkor ezt megmutatod? Vagy, tehát hogy kapcsolódik ez a kettő?
2: Ez két kérdés, ugye? Az egyik kérdés az az, hogy bizonyos szempontból valóban húztam egy falat magam elé, és azon a falon nagyon kevesen tudnak átlépni, ugye? Ez az egyik válaszom. A másikat elfelejtettem, mit kérdeztél az elején?
1: Hát, hogy ez így a maximalizmus?
2: Ja, igen.
1: Kontrollmánia,
2: egy nagyon-nagyon fontos, lényeges dolog van. Azt senki ne felejtse el, hogy én a 60-as években voltam tinédzser. Na most, a tinédzser bármelyik korszakban, lehet az a 2000-es év, bármikor, az a viselet, hajviselet, az a ruházkodás, az a zenei világ, amit akkor hoz, hall, amit megszeret, az beépül, kérem. És onnantól kezdve az lesz a standard, és onnantól kezdve ő azt úgy fogja, azt jobban fogja szeretni, mint a későbbi éveknek a zenéit, vagy a korábbi éveknek a zenéit. El fogja fogadni nyilvánvalóan, de egészen másképp fog, szóval az az ő sajátja lesz. Így, ezzel én is így vagyok. Miután én ezeket a zenéket hallgattam, ezt a frizurát láttam, azt a Buick Riviera, láttam egy gyönyörű türkiszkék Buick Rivierát, ugye az amerikai újságban, és mi elképzeltem magam, hogy majd ott fogok egyszer ülni, vagy egy piros Cadillacbe. Hát megadatott, mert 95-ben a Hungária színpadára egy tűzpiros kedirekkel jöttem ki. Tehát, hogy mondjam, tehát ezek a dolgok beépülnek az embernek, és természetesnek jönik. Tehát ez azt jelenti, hogy én bármikor, bármilyen dal jut az eszembe, vagy mondjuk az, hogy köszönöm szépen, kapok egy ihletet, az biztos, hogy valamilyen módon ebből az alapból fog táplálkozni. Tehát ebből a bizonyos 60-as években meglett egy kicsit Beatles-es, egy kicsit rock'n'rollos, egy kicsit ez a fajta vokalista, vokálos éneklés. Tehát ez mind bennem van, és nyilvánvalóan belőlem ilyen fog kijönni. Ami nem azt jelenti, hogy lemásolok valamit, hanem egy bizonyos világ az, amiben én szerepelek, amiben én vagyok, és ezt közvetítem kifelé.

0: Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Programajánló.
2: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
3: Médiatámogató a Pannon RTV.
4: Vajdaság hangja.
0: Pannon Rádió.
4: A te zenéid.
0: A te rádiót.

11 óra 47 perc van, és hogy mi lesz még hallható itt a Pannon Presszóban. Hamarosan ugyebár 12 órakor híradóval várunk titeket, és ezt követően a következő órában érdekességekkel készülök, majd a Presszó utolsó órájában sport összefoglalót hallhattok Tóth Tibi szerkesztésében a harmadik félidőben. Ami pedig a Presszó utáni műsorokat illeti, természetesen ugye óránként lesznek majd hírek, pontosabban 2-kor és 3 órakor, és 16 órakor pedig már ugye híradóval jelentkezünk ismételten, de addig ugye bár lesz a Szerkesztők Választása című műsorunk is, és majd magyar kedvencek is szólnak szünet nélkül, de lesz Csillaghullás is Boros Alen szerkesztésében, úgyhogy ezek egészen biztosan várnak rátok a mai csodálatos hétfői augusztus 24-i nap alkalmából, illetve még fontos információ és friss információ, hogy Szabadkán a sétaerdei medence zárva van, állítólag nagy takarítás van, és nem fogják ugyebár most délig befejezni a munkálatokat, ezért ma zárva marad az úszoda, úgyhogy ez fontos annak, aki esetleg szeretett volna elmenni a nap folyamán, vagy a délután folyamán. Ez az információ futott be most egy hallgatónktól, aki elment, de ez sajnos zárt ajtókra talált.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési meg

0: Híradó.
1: Lezárták a Majsai hidat Szabadkán. Mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolát egy hét múlva Szerbiában. Az országban és a régióban továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozott tüzekkel, és ma zárul az Interetno Fesztivál Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Lezárták a Majsai hidat, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikitja, Jován Cvijitja, Szervó Mihály és a Bér Imre utcát is. Ma kezdődött az épülő körforgalom második fázisa, amely november 7-éig tart, emiatt zárják le teljesen a környező utcák egy-egy szakaszát. Alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban, Orosz Ildikó riportja.
2: Eddig sem volt egyszerű a belvárosba jutni a szabadkai maghetesről. Felváltva engedték át a szembejövő forgalmat a Majsai hídon, jelzőlámpák használatával. Ám hétfőtől már ez a lehetőség is megszűnik. A Majsai úton közlekedő járművezetőkre több hónapon át tartó megváltozott közlekedési rend vár. A Majsai híd lábánál lévő körforgalom építésének második fázisa miatt lezárják a hídhoz vezető felhajtót és az oda vezető utcákat is. Vörös Ferenc.
3: Majd megyünk a pesti vasút alatt, ami van, az a legközelebb. Vagy ha városba, akkor erre a párzamos út végén, másfelé nem lehet.
2: A Jován Mikitj utca Zsák utcává válik, a munkaterület pedig a szabadkai gázművek után kezdődik. Stipán Zvekan.
4: Ha lezárják, akkor gyorsabban lesz a munka is, megy erre.
2: Merre fog menni akkor?
4: Kérési utca, azt mondom, hogy arra még meg a liba legelő. Én gondolom, hogy arra megy.
2: A forgalomkorlátozás a Jován Mikitj utcán kívül érinti a Jován Cvijitj, a Szervó Mihály és a Bér Imre utcákat is. Az emberek többsége azonban türelemmel tekint a 2,5 hónapig tartó munkálatokra, mert, mint mondják, a végén biztonságosabbá válhat itt a közlekedés. Zoran Matijevics és Bálint Csaba. Sokkal jobb lesz, könnyebb lesz az autóknak is, és az autóbusz is megy majd, mint valamikor.
5: Nem ez az első eset, amikor ugye volt a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a fejlesztése, akkor is lezárták ezt az egészet, akkor ilyen úttalan utakon, kis utcákon keresztül közelítettük meg mindig a városközpontot, vagy arról, vagy erről. Most megint ez lesz igazából. Ami engem foglalkoztat valamilyen szinten, hogyha nem régiben lett kész a Budapest-Belgrád vasútvonal, és ez egy új fejlesztés, amit most feltúrtak megint. Ez nem világos számomra egy kicsit, hogy miért nem sikerült ezt előbb kigondolni, hogy legyen. Ami viszont fontos, hogy hát mindenhol azt olvasni, hogy ez egy komoly közlekedésbiztonsági fejlesztés. Itt azért tudni kell, hogy csomó utca egybe jön ebben a kereszteződésben, és hát komoly. Nem egyszer volt, hogy láttam balesetet itt. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes, forgalmas csomópont, amit talán ez a körforgalom megold.
2: A november 7-éig tartó időszakban arra lehet számítani, hogy az alternatív útvonalakon, például a Kőrösi utcán megnövekszik majd a forgalom. Ami viszont jó hír, hogy ennek az utcának a rossz állapotban lévő szakaszait kicsit rendbe hozták azzal, hogy apró kavicsokkal töltötték fel a hiányzó részeket, segítve ezzel a kétirányú forgalmat.
1: Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolát. A legtöbb elsős Belgrádban, Újvidéken és Nisben lesz. A minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96,000 diák részesül, mondta Dejan Vukstankovic a szerbiai RTV műsorában. Jelenleg a pályázaton kiválasztott kiadók összeállítják a tankönyvcsomagokat, és eljutatják azokat az iskolákba, ahol már megvannak az ingyenes tankönyvre jogosult gyermekek névsorai. A szerb oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás elsősorban a három vagy több gyermekes, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeit érinti, de speciális tankönyveket is biztosítanak, és a nemzeti kisebbségekről sem feledkeztek meg.
6: Tehát azokat a gyerekeket, akiknek bizonyos speciális szükségleteik vannak, különleges módon kezeljük, hiszen az ő oktatásuk speciális. Számukra bráírással készült tankönyveket is nyomtatunk. Ugyanakkor hazánk multikulturális ország, ezért 8 különböző nemzeti kisebbség számára is kis példányszámban készültek tankönyvek, természetesen anyanyelven. Természetesen szernyelven, anyanyelvi oktatáshoz is készültek tankönyvek. Több kedvezményezett kategóriát is meghatároztunk. Ezeket a jogszabályok pontosan rögzítik. Mindenki, aki valamelyik kategóriába tartozik, jogosult lesz a támogatásra.
1: Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozót tüzekkel, a legsúlyosabb helyzet a Králjevó közelében fekvő Stolovi-hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iljusin repülőgép is részt vesz. A deliblati homokpusztán Susere környékén valamelyest javult a helyzet, ugyanis csökkent a füst és gyengült a szél, de a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak. Vajdaság több településéről is segítenek az önkéntes tűzoltók a tűzoltásában. Martonosról, Horgos Oromhegyesről és Oromról is csatlakoztak önkéntes tűzoltók a hivatásos egységekhez, hogy megfékezzék a lángok terjedését. A régió országaiban is fokozott a tűzveszély, a legsúlyosabb helyzet Észak-Macedóniában uralkodik, ahol már a lakott területeket is veszélyeztetik a lángok. Több mint 15 aktív tűzég jelenleg az országban. Vasárnap este a tűzoltóknak köszönhetően néhány méterre a strumicai lakóházaktól sikerült megakadályozni a tűz további terjedését. Montenegróban is küzdenek a lángokkal, Kolasinban légi támogatást kértek a tűz eloltásához. A boszniai szerb köztársaságban pedig a Trebevics-hegy borult lángokba, de a tűzterjedését sikerült megakadályozni. Emellett mától vörös riasztás van érvényben Görögország 12 régiójában a nyílt tüzek kockázata miatt. A tűzoltóság arra kérte a lakosokat, hogy legyenek körültekintőek és óvatosak, és kerüljék a szabadban végzett olyan tevékenységeket, amelyek tüzet okozhatnak. A paksi atomerőműben a 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte Magyar Péter ma a Facebook oldalán. A magyar miniszterelnök hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap, és elérjük a közel 2000 megawattot, írta. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében, mondta Kapitány István. Magyarország gazdasági és energetikai minisztere a paksi beavatkozások kapcsán közölte, a kormány nem arra várt, hogy jöjjön az eső, hanem meghozta a döntéseket. Magyarország saját kezébe vette sorsa irányítását.
0: Fejlesztjük a magyar energiaellátást európai uniós forrásokból, a hálózatot javítjuk. Nem kell mondanom egy ilyen krízis után, hogy mennyire fontos, hogy az elektromos áramhálózat megfelelőképpen működjön. Erre hoztunk haza másfél milliárd eurót az Európai Uniótól. Ezeket a pályázatokat kiértékeltük, és a munka elkezdődik. És ennek kapcsán lehetőség nyílik szélerőművek építésére is. Ami önmagában természetesen nem megoldás, de az energia mix, mint olyan megoldás arra, hogy Magyarország ne kerüljön energia szempontból soha kiszolgáltatott helyzetbe.
1: Ma zárul a 25. Interetno Fesztivál Szabadkán, a programok a Népkör Magyar Művelődési Központban zajlanak. A szervezők 16 órától az Interetno játékudvarban népi játékokkal és kézműves foglalkozásokkal készülnek a gyermekeknek. 18 órától az érdeklődőknek lehetőségük lesz beiratkozni a Népkör szakosztályaiba is. Este 7:30-tól a Népkör klubest keretében a Kurbli Film Klub szervezésében fesztiváldíjas zenés, táncos rövid filmeket vetítenek, és beszélgetésre is lesz lehetőség 100 Csongor filmrendezővel. 19 órától pedig sorsolás, az előző napokban ugyanis a fesztivál információs pultjánál az ajándéktárgyak megvásárlásakor a látogatók sorsjegyet tölthettek ki, amivel esélyt kaptak arra, hogy a szerencsések közé kerüljenek. A sorsolás nyertesei a Népkör, valamint a fesztivál vendégtánc együttesei által felajánlott különleges egyedi ajándékokkal gazdagodhatnak. A pontos idő 12 óra 10 perc.
7: Időjárás.
8: Vajdaság szerte 30 fokot mutat a hőmérő higanyszála, a nap hátra levő részében is napos időben lesz részünk, csapadékra nincs kilátás, a csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
9: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Reklám. A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
11: Bomax.
12: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
13: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
12: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
13: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
14: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyás Csárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Pannon Rádió.
7: Az interneten
6: és az FM 91,5-ön.

Digitális képzés indul a szépkorúaknak Magyar Kanizsán, mégpedig szeptemberben, és ingyenes lesz. A felnőtt képzők regionális hálózata indítja ezt a képzést. A program célja, hogy idősebb korosztályú személyek is megtanulják magabiztosan, önállóan és biztonságosan használni a mindennapi digitális eszközöket. A szlogen, hogy ne csak a rántott hús készüljön el, hanem a fotó is róla. Egyébként ugye, ahogy említettem, ingyenes a részvétel, és 30 órás képzésről van szó, gyakorlatorientált tanfolyam, ahol szakoktató és fiatal mentorok segítik a résztvevőket közvetlen lépésről lépésre történő tanulásban. Alapvető beállítások, gombok, wifi, mobilnet használat, a családdal való kapcsolattartás, fotózás, videózás, keresés az interneten, úgyhogy talán érdemes akkor ezen részt venni. Magyar Kanizsa községi szépkorúak főként a célcsoport, akik rendelkeznek saját androidos okostelefonnal, és a jelentkezési határidő augusztus 31-e, és Szabadkán, Magyar Kanizsának Knesában lehet információk után kutatni és érdeklődni munkanapokon 9 és 14 óra között. A tanfolyam tervezett kezdete szeptember közepe, második hete és délutánonként.

0: Programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Most pedig olyan érdekességgel érkeztem, ami az utazáshoz kapcsolódik, hogy mi az, amit ne kövessünk el a nyaralásunk vagy kirándulásunk alkalmával, hogyha Olaszországba megyünk. De végigolvasva nem feltétlen csak Olaszországra vonatkozik ez az érdekesség, hanem igazából a legtöbb helyre. Természetesen vannak olyan dolgok, amik konkrétan csak Olaszországra vonatkoznak. Régóta az egyik legnépszerűbb úti célnak számít Olaszország. Feltételezhetően idén is nyilván rengeteg ember látogatott, és fog még az elkövetkező jó pár hónapban látogatni a mediterrán ország valamely szegletébe. Úgyhogy hasznos tippeket hoztam, hogy mi az, amit ne kövessetek el, és egy kicsit tudatossággal lehet tervezni. Ugyebár Olaszországban közkedvelt a nápolyi pizza, illetve hát maga a pizza, nem csak a nápolyi pizza, viszont a pizzán túl is van élet és étel, ugyanis az olasz gasztronómia nagyon változatos és igazán incsiklandó. Kár lenne kihagyni a többi finomságot, ugyanilyen fontos. Nyilván azonban, hogy ne engedjünk az ízek csábításának, és ne faljunk fel mindent. Tehát azért a tudatosság nagyon fontos. Étkezzünk kiegyensúlyozottan, amit fűszerezzünk meg rengeteg sétával. És ne csak a pizzát fogyasszátok. Az is fontos, hogy ne a sorokban töltsük a szabadidőnket, mert minden bizonnyal gyakran találkozhatunk majd hosszú sorokkal a különböző helyi látványosságok előtt, templomok, múzeumok. Ezért, hogyha tehetjük, akkor érdemes hivatalos látogatási időn kívül felkeresni ezeket a helyeket. Ilyenkor akár ingyenes is lehet a belépés, de az is biztos, hogy sokkal autentikusabb élményben lesz részünk, mint a legzsúfoltabb órákban, vagy pedig nagyon sok helyen már lehet lefoglalni konkrét időpontot, hogy ki mikor szeretne menni. Hogyha már múzeumok, templomok, akkor ne csak rövid nadrágot és miniruhát vigyünk magunkkal, mert hogy az ország szempekápráztató templomai kihagyhatatlan látnivalók, és hát ne felejtsük el, hogy ezekre a szakrális helyekre megfelelő öltözetben illik csak betérni. A túl rövid rukadarabok mellé, ezért mindenképpen vigyünk magunkkal a nyaralásra olyan pulóvert, nadrágot, vagy akár vékonyabb kis sálakat, amik eltakarhatják a végtagokat. És ahogy említettem, ajánlatos megvenni előre ezeket a jegyeket, bárhova is megyünk. Online meg lehet már őket vásárolni, ki lehet őket váltani, főleg, hogy számos látványosság esetén már nem is lehetséges személyesen jegyet vásárolni. És hát pár euró a zsebben mindig kisegíthet, bár manapság már szinte mindenhol van lehetőség bankkártyás fizetésre. Nem árt azért egy kevés készpénzt is tartani a zsebünkben, hogy ha utcán sétálva megéhezünk, vagy csak megpillantunk egy apró szuvenírt, akkor ilyen esetben minden problémánkat megoldhatja, ha magunknál hordunk egy kis aprót. És utazzunk bátran vonattal, ez is a listán szerepel, mert hogy nagyon-nagyon sok féle fajta járat van, lehet igazítani a már említett belépővásárláshoz, össze lehet kombinálni a kettőt, és nyilván nem csak, ahogy említettem, Olaszországban, hanem bárhol máshol a világban. Van, ahol megbízható és pontos a közlekedés, van, ahol egy picit csúszik, vagy kimarad járat, de hát nyilván erre is fel kell készülni, ez is tud lenni a szépsége ennek az egésznek. És ami még nagyon fontos, hogy ügyeljünk a vasárnapi nyitvatartásokra. Az olasz egy hithű katolikus nemzet, és a legtöbb esetben szigorúan betartják a valláshoz köthető szokásaikat, ezáltal pedig ne lepődjünk meg, hogyha vasárnap nem minden múzeum vagy vendéglátó hely lesz nyitva. Mindenről fontos tehát előre érdeklődni, jól meg kell tervezni az utazásunkat, legalábbis azért szerintem ajánlott, hogyha az ember elutazik valahova, akkor tudja, hogy hova ment, és hogy mi minden található a környezetében, amit meg tud tekinteni.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Lezárták a Majsai hidat Szabadkán, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikit, a Jován Cvijit, a Szervó Mihály és a Bér Imre utcát is. Ma kezdődik az épülő körforgalom második fázisa, amely november 7-éig tart, emiatt zárják le teljesen a környező utcák egy-egy szakaszát. Ez azt jelenti, hogy alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban. A régió országaiban is fokozott a tűzveszély, a legsúlyosabb helyzet Észak-Macedóniában uralkodik, ahol már a lakott területeket is veszélyeztetik a lángok. Több mint 15 aktív tűzég jelenleg az országban. Vasárnap este a tűzoltóknak köszönhetően néhány méterre a strumicai lakóházaktól sikerült megakadályozni a tűz további terjedését. Montenegróban is küzdenek a lángokkal, Kolasinban légi támogatást kértek a tűz eloltásához. A boszniai szerb köztársaságban pedig a Trebevi hegy borult lángokba, de a tűz terjedését sikerült megakadályozni. Emellett mától vörös riasztás van érvényben Görögország 12 régiójában a nyílt tüzek kockázata miatt. A tűzoltóság arra kérte a lakosokat, hogy legyenek körültekintőek és óvatosak, és kerüljék a szabadban végzett olyan tevékenységeket, amelyek tüzet okozhatnak. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolát. A legtöbb elsős Belgrádban, Újvidéken és Nisben lesz. A minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96 ezer diák részesül, mondta Dejan Vukstankovics a szerbiai RTV műsorában. A szerb oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás elsősorban a 3 vagy több gyermekes, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeit érinti, de speciális tankönyveket is biztosítanak a sajátos nevelési igényű tanulóknak. Az oktatási miniszter kiemelte, a nemzeti kisebbségek számára is biztosítják az anyanyelvi oktatáshoz szükséges tankönyveket. Kossuth Rádió újra mindenkié szlogennel augusztus 24-én visszatért a közszolgálati adó teljes műsor struktúrával, adta hírul a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében. Ma hajnali 4:30-kor a Rákóczi induló csendült fel, amellyel megkezdődött az adás. Műsor struktúránk folyamatosan frissül, megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami már megfáradt, tudatta a csatornaigazgató Kerényi György. Már most teljes mértékben megújulnak a hírek, a hírműsorok, valamint néhány lényeges műsorsáv. Egyes új műsorokat podcastként is lehet majd érni, el lehet majd érni, de az adás a régi rádión is megszólal. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek, mondta Kerényi György.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, a folytatásban is napos és meleg időnk lesz, helyenként 36 fokos csúcshőmérséklettel.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
6: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
9: A te zenéid.
8: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Régió sport hírei.
1: A labdarúgó Szuperliga 7. fordulóját játszották a hétvégén, az eredmények a következők. Vojvodina, Zsereznicsár 1-0, Mácsva, Nisi Rádnicski szintén 1-0, Kragujevac Rádnicski IMT 2-1, Lucsanin Vladost Partizán 3-1, OFK Beograd Zemun 1-0, Cenazvéza Csukaricski 4-0 és Rádnik Novi Pazár 1-0. Első a Cenazvéza 12, második a Vojvodina szintén 12, harmadik a belgrádi IMT 10 ponttal. A női Superliga első fordulójában a TSC 2-0-ra nyert a Krogojevaci Rádnicski otthonában, míg a Spartakusz szintén 2-0-ra verte a zimonyi Milutinac együttesét. Még egy eredmény, Masinac Napredák junior 4-0, míg a Vojvodina Cenazvéda mérkőzést ma 16 órától játsszák. A Spartakusz csapat az Európa Kupa első körében a dán Brøndby együttesét fogadja, a mérkőzést szerdán 20 órától a Városi Stadionban játsszák, a nyugati lelátó nyitva áll az érdeklődők előtt, tehát a belépés ingyenes. A labdarúgó első ligában szerdán hétközi fordulót játszottak, amelyben a TSC és a Spartakusz 2-2-es döntetlent játszott egymással. Hétvégén az 5. forduló mérkőzései voltak műsoron, a TSC tegnap este Krusevácon vendégszerepelt, és Sasa Jovanović, valamint Todorovski góljaival 2-1-es győzelmet aratott a Napredák felett, míg a Spartakusz ma este 20 órától az ivanicai Javort fogadja. A mezőnyt a 12 pontos Csácsaki Vórec vezeti, második az OFK Verset szintén 12 ponttal, harmadik a TSC 11 ponttal. A 7 pontos Spartakusz a 7. helyen áll. Elindult a labda hosszú útjára a Vajdasági Liga északi csoportjában. Az első körben a jelentős átalakuláson átesett Adorjáni Tisza hazai pályán 3-1-re kikapott az Ókéri Obilit együttesétől. A többi eredmény Újsói Proletér Kulai Hajduk 0-6, Bajsa Bársföldvári Vojvodina 3-0, Zombori Zsák Paripási Rádnicski 1-0, Dunagálosi Budućnost Mladenovói Budućnost 1-1, Szeghegyi Nyegos Becse 1-0 és Bajmaki Rádnicski Sztapári Hajduk 1-3. A szabadkai közveti ligában az adai AFK 2-1-es győzelmet aratott az újonc Péter Évei Jedinszó felett. Az adai gólokat Nagy Pál Ádám és Hajdú Csanád szerezték, míg a vendégek közül Luka Bocsicsic volt eredményes. A többi eredmény a következő, Nádaljai Napredák Zenta 3-3, Nyegosjavói Proletér Kiskéri Szutyeszka 2-1, Szent Tamás Szabadkai Bácska 3-1, Csóka Kucorai Iszkra 2-1, Tavankút Csantavér 1-4, Torzai Budućnost Tornyos 1-2 és Kelebiszka Suma Györgyén 0-0. A Pancsovai körzeti liga első körében a Torontálvásárhelyi Spartakusz 3-1-re kikapott a Dolobó otthonában. A Nagybecskereki körzeti liga nyitókörében a Szent Mihály MSK 4-4-es döntetlent ért el a Nákófalvi Pólet ellen, a Törökbecsei Jedinszó pedig 2-0-ra legyőzte a Basa Hídi Vojvodinát. Az újvidéki első liga nyitókörében a Temerini TSK 3-0-as győzelmet aratott a Zsabjai JSK felett. A Nagykikint a Begaszentgyörgy községközi liga rajtján Magyar Ittabén rangadót játszottak, amelyen a Bega meglepően nagy arányú 6-0-as győzelmet aratott a Magyar Csányai Rohan felett. A Tordai Olimpia Tiszahegyesen kezdte a szezont, és 3-1-re kikapott a Bórác csapatától. Megkezdődött a bajnokság a Zombori első osztályban is, a rajton a Nemes Miletics Jedinszó Lemes 3-0 arányban alul maradt Harasztin a Pólet pályáján. A Spartakusz kosárlabdázói lejátszották első felkészülési mérkőzésüket a kranjszkagórai edzőtáborban, melyen 70-66 arányú vereséget szenvedtek az olasz Napoli csapatától. A kékfehérek a német Oldenburg ellen Zlatiborban, a Panathinaikosz és az AEK ellen Rodosz szigetén mérkőznek, hazai pályán pedig szeptember 8-án a Szolnokot, szeptember 19-én pedig a Paksot fogadják. Bognár Nóra a szabadkai Spartakusz hegymászó sportklub kiválósága Zsinórban 7. alkalommal védte meg címét Akteleken, az 53. alkalommal megtartott nemzetközi sziklamászó versenyen, amelyen több mint 100 sportmászó vett részt. A nők A kategóriájában diadalmaskodó Bognár megtarthatja a kupát, amennyiben jövőre is a legjobbnak bizonyul. Mellette Medgyesi Ádám, aki legfiatalabb mászóként sikeresen teljesítette a haladók B kategóriájának távjait, valamint Raffai Kira, Tóth Áron és Szabó Róbert képviselte a Spartakusz színeit. A szerb női röplabda válogatott 2 mérkőzésből 2 győzelmet jegyzett a cseh-svéd-török-azerbajdzsáni közös rendezésű Európa-bajnokságon. Zorán Terzic csapata az első fordulóban Ausztriát, tegnap pedig Csehországot győzte le 3-1-re. A szerb együttes ma 19 órától Bulgáriával mérkőzik. a magyar válogatott az első fordulóban

0: 3-0-ra kikapott Lengyelországtól, a második körben pedig ma 18 órától Törökországgal találkozik. Horváth Zsófi bronzérmet nyert az olaszországi Tarantóban zajló mediterrán játékokon. A 17 éves bezdáni kajakozó kajak 1-es 500 méteren portugál és ciprusi ellenfele mögött ért a harmadik helyen a célba. Birkózásban Nemes Viktor a 87 kilósok mezőnyében ezüstérmet nyert, Alexander Komarov pedig a 97 kilósok között aranyérmet szerzett. A Spartacus súlyemelője Migla Gyórovics a 15 év alatti lányok mezőnyében megnyerte az aradi nemzetközi versenyt. A fiatal szabadkai versenyző 48 kilós szakítással, 56 kilós lökéssel, 104 kilós összteljesítménnyel szerezte meg az első helyet a román Palusinas Cucsigán és a szintén román Mara Kujrár előtt. A férfiak mezőnyében Mihajlo Siak képviselte a Spartacus, aki 132 kilós szakítással, 150 kilós lökéssel, 282 kilós összesített eredménnyel az ötödik helyen végzett. Maradunk súlyemelésnél. Mint arról múlt heti adásunkban beszámoltunk, Szabadkán rendezték a 40. Szabadka Kupa elnevezésű nemzetközi súlyemelő tornát. A rangos versenyen a szombathelyi haladású VSN női csapatát a Sydney Olimpia ezüstérmese, korábbi világ és Európa bajnok versenyző Márkus Erzsébet vezette. A korábbi kiváló versenyző, a haladású VSN szakosztályvezetője a verseny után a következőket mondta a harmadik féldő mikrofonja előtt.
1: Erzsébet, az első kérdésem az lenne, hogy hányan érkeztek ide Szombathelyről Szabadkára, és hogy van megelégedve a versenyzőknek a teljesítményével?
2: Három versenyzővel érkeztem, három női versenyzővel, úgyhogy egy erős magot alkottunk itt ebbe az első versenyen. Elégedett vagyok a teljesítményükkel. Egy felkészülési állomáson vagyunk túl, ugyanis ez egy nagyon-nagyon jó versenylehetőség, versenyzési lehetőség volt a lányoknak, ugyanis ők egyetemisták, és Dohában kerül szeptemberben megrendezésre az egyetemi világbajnokság. Arra készülünk, úgyhogy nagyon örültünk neki, amikor meghívást kaptunk erre a versenyre. Nagyon elégedett vagyok. Én már 5. alkalommal jön vissza a haladás VSR-re a megrendezésre, és ugye viszont is mindig szeretettel várjuk a szabadkai versenyzőinket, versenyzőket.
1: Mennyien vannak a haladás súlyemelőklubban Szombathelyen? Tudjuk, hogy Szombathelyen a Dobó Ese, haladás foci csapat és a Falko a legismertebb csapatok. Ugye a súlyemelő is milyen helyet foglal el a városban?
2: Előkelő helyet foglal el, ugyanis hát jó magam is olimpiai ezüstérmes vagyok, és hát nagyon-nagyon jó műhelyt vehettem át, ugye a Tóth Géza bácsi, Antalovics Ferenc munkásságából. Versenyzői létszámmal jól vagyunk ellátva, kb. 70 fő üzi nálunk a sportot a súlyemelő szakosztályunkban. Ebből olyan 45 igazolt versenyző van, akik rendszeresen megmérettetik magukat hivatalos súlyemelő versenyen.
1: Milyen versenyek várnak még önökre? Ugye említett a dohai verseny, de azon kívül milyen versenyek várnak még a versenyzőkre ebben az évben?
2: Egy nagyon impozáns termünk van, úgyhogy rengeteg versenyt szervezek, és október 3-án, 4-én szervezzük a serdülős ifjúsági országos bajnokságot, ami Szombathelyen hát nálunk Aladás VSR-ben kerül megrendezésre.
1: Tehát akkor világbajnoki aranyérem, olimpiai ezüstérem és ugye Európa-bajnoki aranyérem is gazdagítja a pályafutását. Mire emlékszik vissza legszívesebben?
2: Hát természetesen az olimpiai ezüstéremre, de ugye nagyon nagy verseny volt itt a 99-ben Athénban a kvalifikációs világbajnokság. Ott szakításban aranyérmet sikerült nyernem, és összetettben bronzérem. Ez egy nagyon-nagyon jó jel volt nekem, ugye mindenféleképpen a felkészülés, illetve a kvalifikáció szempontjából az, hogy én részt vehessek Sydneyben az olimpián. Úgyhogy ezt a két versenyt biztosan kiemelném, talán meg a legelsőt, ahol ugye területi minősítő versenyen egy aranyérem tökéletes.
1: És ugye vannak most is tehetségek a magyar női súlyemelésben.
2: Igen, igen, a szakosztályvezetője vagyok a Aladás VSR-nek, most már talán 9 éve is van ennek, és folyamatosan toborzunk, neveljük a gyerekeket, minden korosztályban vannak versenyzőink, tényleg egy nagyon nagy létszámú, illetve korosztályú versenyzőket ölel át ez a szakosztály. Mindig ügyekszünk arra, hogy tényleg jöjjenek a fiatalok, és legyen nekik versenyzési lehetőség.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Jaksi Krisztián műszaki munkatárs nevében köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztője és vezetője Tóth Tibor. Jövő héten újra számítunk megtisztelő figyelmükre. Viszontlátásra!

0: programajánló.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmesteri zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Pannonrádió Lifestyle magazinja. Pannonpresszó.
1: Ennyi volt a mai Pannonpresszó. Holnap is készülünk természetesen műsorral, 8 és 14 óra között. A mai páros lesz hallható, vagy legalábbis én hallható leszek, Dávid meg pörgeti majd a jobbnál jobb zenéket, mert hogy ő lesz itt holnap is, és ő volt itt ugyebár ma is. És jó magam várlak majd titeket érdekes témákkal, stúdió vendégekkel, telefonos beszélgetésekkel, és ahogy a mai műsorban már hallhattátok, két programot, vagy pontosabban három programot, eseményt fogunk beharangozni, és megtudhatjátok majd a részleteket, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani holnap is. Mindenkinek szép délutánt, jó pihenést kíván az adásvezető technikus Nagyhegyesi Dávid, illetve a műsorvezető jó magam Rúzsa Edina. Sziasztok!

0: GMB. Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélytanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozót tüzekkel, a legsúlyosabb helyzet a Králjevó közelében fekvő Stolovi hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iljusin repülőgép is részt vesz. A deliblati homokpusztán Susere környékén valamelyest javult a helyzet, ugyanis csökkent a füst és gyengült a szél, de a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak. Vajdaság több településéről is segítenek az önkéntes tűzoltók. Martonosról, Horgosról, Oromhegyesről és Oromról is csatlakoztak önkéntesek a hivatásos egységekhez, hogy megfékezzék a lángok terjedését. A következő napokban több szerbiai folyón is kritikus szintre csökkenhet a vízállás. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a Duna, a Száva és a Tisza vízszintje Titel térségében a hajózási kis vízszint alatt alakulhat. Több kisebb folyón, köztük a Kolubarán, a Jadar, a Toplica és a Vlasina folyón, valamint a Nyugat-Morava és a Nagy-Morava mellékfolyóin a vízhozam már megközelítette a biológiai minimumot jelentő értéket. Lezuhant ma a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, a pilóta katapultált, közölte Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán ma délelőtt. A pilóta túlélte a balesetet, állapota stabil, jelentette be a magyar honvédelmi miniszter a Facebookra feltöltött videójában. Russin Sandy Romulus közölte, a gép pilótája mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet. Hozzátette, a rendelkezésre álló információk szerint senki nem sérült meg, a baleset kivizsgálása folyamatban van. 3 nő könnyebben megsérült egy közlekedési balesetben, amely a Pancsovai híd közelében történt. A szerencsétlenségben egy busz és egy személyautó ütközött össze. A karambol ma kora reggel nem sokkal 5:30 után történt. A 26, 39 és 47 éves nőket a sürgősségi központba szállították. Az éjszaka folyamán egyébként a mentősöknek összesen 117 beavatkozása volt Belgrád területén.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, a folytatásban is napos és meleg időnk lesz, Vajdaság területén nem kell csapadékra számítani, holnap is folytatódik a meleg idő, ugyanakkor az esti órákban helyenként előfordulhat eső.
7: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
13: Bomax.
14: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
15: Editor's Choice.
14: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs. Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egész napos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Lezárták a Majsai hidat Szabadkán. A közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikitja, Jován Cvijitja, a Szervó Mihály és a Bér Imre utcát is. A munkálatok második fázisa november 7-éig tart. Ez azt jelenti, hogy alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozott tüzekkel, a legsúlyosabb helyzet a Králjevó közelében fekvő Stolovi-hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iljusin repülőgép is részt vesz. A deliblati homokpusztán Susara környékén valamelyest javult a helyzet, ugyanis csökkent a füst és gyengült a szél, de a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak. Vajdaság több településéről is segítenek az önkéntes tűzoltók. Martonosról, Horgosról, Oromhegyes és Oromról is csatlakoztak önkéntesek a hivatásos egységekhez, hogy megfékezzék a lángok terjedését. 4 követelést fogalmaztak meg a szerb állammal és az illetékes minisztériummal szemben vajdasági gazdaszervezetek. Szerintük a mezőgazdasági termelők helyzete, az alacsony felvásárlási árak, a több éve tartó aszály és a növekvő költségek miatt tarthatatlanná vált. A gazdák egyebek mellett a mezőgazdasági termékek piacán tapasztalható monopóliumok felszámolását, a támogatások második részének szeptemberi kifizetését, valamint a gázolaj utáni visszatérítés literenként legalább 50 dinára történő visszaállítását követelik. Az idei súlyos aszály miatt emellett állami intézkedést sürgetnek. Becsléseik szerint a kukorica terméshozama akár 50-60, a napraforgói pedig 30-40%-kal is elmaradhat az átlagostól. A gazdaszervezetek közölték, ha nem kapnak érdemi választ a követeléseikre, nagyszabású tiltakozást szerveznek. Ma zárul a 25. Interetno Fesztivál Szabadkán, a programok a Népkör Magyar Művelődési Központban zajlanak. A szervezők 16 órától az Interetno játékudvarban népi játékokkal és kézműves foglalkozásokkal készülnek a gyermekeknek. 18 órától az érdeklődőknek lehetőségük lesz beiratkozni a Népkör szakosztályaiba. Este 6:30-tól a Népkör klubest keretében a Kurbli Filmklub szervezésében fesztiváldíjas zenés-táncos rövidfilmeket vetítenek és beszélgetésre is lesz lehetőség Szász Csongor filmrendezővel. 19 órától pedig sorsolás, az előző napokban ugyanis a fesztivál információs pultjánál az ajándéktárgyak megvásárlásakor a látogatók sorsjegyet tölthettek ki, amivel esélyt kaptak arra, hogy a szerencsések közé kerüljenek. A sorsolás nyertesei a Népkör, valamint a fesztivál vendégtánc együttesei által felajánlott különleges egyedi ajándékokkal gazdagodhatnak.
3: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, a folytatásban is napos és meleg időnk lesz, Vajdaság területén nem kell csapadékra számítani. Holnap is folytatódik a meleg idő, ugyanakkor az esti órákban helyenként előfordulhat eső.
1: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Készen állsz?
8: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
8: No, no!

Nem vagyok hős, aki napjaidban úgy ragyog. Én nem vagyok csodatevő, nem nyithatok új lapot. Egy balond vagyok, ha elmész, tudod, hogy itt marad.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
7: Lezárták a Majsai hidat Szabadkán. Mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolaévet egy hét múlva Szerbiában, és az országban, illetve a régióban továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozót tüzekkel. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Teljes szélességében lezárták a szabadkai Majsai hidat és a környező utcákat. Az illetékesek szerint a hídlábánál készülő körforgalom építésének második fázisa november 7-éig tart. A híd feljáróját a városközpont felül lezárták. A Jován Mikity utca és a Majsai út is legalább 2,5 hónapig zsákutca a munkálatok miatt, amelyeket megkerülni már nem lehet, ahogy azt az elmúlt hetekben sokan tették. Loboda Árpád riportja.
8: Augusztus 24-én a második fázisába érkezett a Majsai híd lábánál található körforgalom építése Szabadkán. Ez azt jelenti a makhatesieknek és a vasutas településen élőknek, hogy csak kerülő úton tudnak eljutni a városba. A Makhatesről érkezők az 51. hadosztály utcánál a körforgalomnál dönthetnek, hogy balra fordulnak a Partizánbázis utca felé, vagy jobbra mennek a Koszovó utcai aluljáró felé. Amennyiben a Kertváros felé kerülnek, vissza tudnak kanyarodni a Jován Mikity utcára a Kőrösi utcán. Itt ajánlott az óvatosság, mivel a közelmúltban végzett földmunkák miatt az utca egy részén sérült a burkolat. Ezen az útvonalon a kivitelező ki is táblázta. Sárga alapon fekete cirill betűkkel tüntetve fel, mint obilazak, azaz kerülő. A legjobb választás a Partizánbázis utca lehet, amely kivezet a Szegedi útra. Ez a leghosszabb kerülő, és időnként sűrű lehet a forgalom. Ha úgy döntenek, hogy a másik irányból kerülik meg a hidat, akkor a Milutin-Uszkokovics utcán juthatnak el a Koszovó utcai aluljáróhoz, vagy az 51-es hadosztály utcán végigmenve, majd visszafordulva a Jován Mikity utca felső, úgynevezett csordás útszakaszán. Ezeken az útvonalakon is óvatosan közlekedjenek, nem csak a megnövekedett forgalom okozhat bosszúságot, mindkét utca aszfaltburkolata sérült a korábban végzett szennyvíz hálózatbővítés miatt. Aki a vasutas település felől érkezik a hídlábához, az egy lezárt építési területhez érkezik. A Bér Imre utca felé van lehetőség kerülni a Timoki és a már említett Milutin-Uszkokovics utcán keresztül. A Jován Mikity utca hídig tartó szakasza az építkezés miatt gyakorlatilag zsákutca. Az utat a gázművek magasságában zárták le. Ugyanezt tapasztalható a híd város felüli oldalán is.
7: Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolát. A legtöbb elsős Belgrádban, Újvidéken és Nisben lesz. A minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96 ezer diák részesül, mondta Dejan Vukstankovic a szerbiai RTV műsorában. Jelenleg a pályázaton kiválasztott kiadók összeállítják a tankönyvcsomagokat és eljuttatják azokat az iskolákba, ahol már megvannak az ingyenes tankönyvre jogosult gyermekek névsorai. A szerb oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás elsősorban a három vagy több gyermekes, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeit érinti, de speciális tankönyveket is biztosítanak, és a nemzeti kisebbségekről sem feledkeztek meg.
0: Tehát azokat a gyerekeket, akiknek bizonyos speciális szükségleteik vannak, különleges módon kezeljük, hiszen az ő oktatásuk speciális. Számukra bráírással készült tankönyveket is nyomtatunk. Ugyanakkor hazánk multikulturális ország, ezért 8 különböző nemzeti kisebbség számára is kispéldány számban készültek tankönyvek, természetesen anyanyelven. Természetesen szernyelven, anyanyelvi oktatáshoz is készültek tankönyvek. Több kedvezményezett kategóriát is meghatároztunk. Ezeket a jogszabályok pontosan rögzítik. Mindenki, aki valamelyik kategóriába tartozik, jogosult lesz a támogatásra.
7: Több ezer hektár területet veszélyeztet a pusztító tűzvész Szerbiában, a Sztolovi-hegységben és a Deliblati homokpusztán több száz tűzoltó harcol a lángokkal, munkájukat külföldi egységek is segítik. A nehéz terep és az erős szél tovább hátráltatja az oltást, miközben a tűz már jelentős természeti károkat okozott, Halász Zoltán beszámolója.
9: Több száz tűzoltó küzd a lángokkal Szerbiában, miközben az erős szél bármikor újra fellobbanthatja a már eloltott tűzfészkeket. A Sztolovi-hegységben továbbra sincs teljes ellenőrzés alatt a tűz. Az éjszaka is fújó erős szél és a sűrű füst jelentősen megnehezíti az oltást. A magas, sziklás és nehezen megközelíthető terepen a tűzoltók munkáját már a levegőből is segítik repülők és helikopterek. A szerb belügyminisztérium Puma helikoptere egyetlen fordulóval akár 3500 liter vizet is képes a lángokra juttatni, emellett pedig egy orosz Iljusin repülőgép is bekapcsolódott az oltásba. Lukovóban egy házat elért a tűzoltóknak azonban 10 házat sikerült megmenteniük, és megakadályozták, hogy a lángok tovább terjedjenek a falu felé. A közeli Maglics és az Ibari főút egyelőre nincs veszélyben. A Deliblati homokpusztán eközben stabilabbá vált a helyzet. Nyílt lángok már nincsenek, a mélyben és a föld alatt izzó tűzfészkek azonban továbbra is komoly veszélyt jelentenek. A homokos, nehezen járható terep és a változó szélirány miatt a tűzoltók szerint folyamatos készenlétre van szükség. Jelenleg 441-en vesznek részt az oltásban. Vajdaság több településéről is segítenek az önkéntes tűzoltók. Martonosról, Horgosról, Oromhegyesről és Oromról is csatlakoztak önkéntesek a hivatásos egységekhez, hogy megfékezzék a lángok terjedését. Szerbia külföldi segítséget is kap. 69 román tűzoltó 15 járművel vesz részt a munkában, cseh egységek is segítenek. A tűz a térség méhészeit is súlyosan érinti. A Deliblati homokpuszta faállományának becslések szerint mintegy harmadát, körülbelül 11 ezer hektárt akác borít, amely a helyi méhészek egyik legfontosabb legeltetője. A szakemberek szerint a leégett akácosok helyreállítása akár évekig tarthat, így az érintett területeken több éven át kieshet a méztermelés, a károk pontos nagyságát csak a tűz teljes eloltása után lehet felmérni.
7: A régió országaiban is fokozott a tűzveszély, a legsúlyosabb helyzet Észak-Macedóniában uralkodik, ahol már a lakott területeket is veszélyeztetik a lángok. Több mint 15 aktív tűzég jelenleg az országban. Vasárnap este a tűzoltóknak köszönhetően néhány méterre a strumicai lakóházaktól sikerült megakadályozni a tűz további terjedését. Montenegróban is küzdenek a lángokkal, Kolasinban légi támogatást kértek a tűz eloltásához. A boszniai szerb köztársaságban pedig a Trebević hegy borult lángok, de a tűzterjedését sikerült megakadályozni. Emellett mától vörös riasztás van érvényben Görögország 12 régiójában a nyílt tüzek kockázata miatt. A tűzoltóság arra kérte a lakosokat, hogy legyenek körültekintőek és óvatosak, és kerüljék a szabadban végzett olyan tevékenységeket, amelyek tüzet okozhatnak. Szerbia energiaellátása jelenleg stabil, de egyre több kockázattal kell számolni. Az alacsony dunai vízállás, az olaj és gázárak emelkedése, valamint az európai energiapiac problémái nehezítik az ellátást. Különösen fontos a NIS pancsovai finomítójának jövője, mert teljes leállása esetén Szerbia nem tudná egyszerűen importtal pótolni az összes üzemanyagot. Vajtai Viktória összefoglalója.
10: Zsejko Markovics energetikai szakértő szerint jelenleg Szerbia energiaellátása stabil, de a kockázatok egyre nagyobbak. Kiemelte, hogy az olajválság továbbra is tart, az alacsony dunai vízállás és az európai energiapiaci problémák pedig nehezítik az ellátást. Szerinte ősszel és a télen a szárazság, a hideg idő és a magas energiaárak miatt nagyon nyomás kerülhet az energiarendszerre, ezért fontos lesz a takarékosabb energiafogyasztás. Az európai gáztározók jelenleg valahol 60% körüli töltöttségi szinten vannak. A feltöltés jelenlegi üteme mellett, figyelembe véve a magas árakat, november 1-ére várhatóan 80%-os töltöttségi szintet érnek el. Korábban ez az elvárt szint 90% volt, de az Európai Unió 80%-ra csökkentette. Ez kockázatot jelent az Európai Unió számára, de ha nem lesz különösen hideg a tél, akkor ezek a készletek fedezni tudják a téli időszak szükséges gázfogyasztását. Nagyon fontos kérdés a NIS és a pancsovai olajfinomító jövője. A szakértők szerint a finomító működése nélkül Szerbia nem tudná egyszerűen teljes egészében importból fedezni az üzemanyag szükségletét. Ehhez elő megfelelő szállítási és logisztikai infrastruktúrát kellene kiépíteni. Ruzsica Vránykovics, gazdasági elemző.
11: Ha
10: a Lukoilt és a NIS-hez való hasonlóságát nézzük, akkor ebből a szempontból ugyanarról az esetről van szó, hiszen mindkét vállalatot, ahogy más orosz vállalatokat is érintik az amerikai szankciók az orosz tulajdon miatt. Ha viszont a másik oldalát nézzük, a Lukoil egy orosz magánvállalat, ezért ott talán valamivel enyhébb a helyzet, míg a NIS többségi tulajdonosa a Gazprom, vagyis egy orosz állami vállalat, ez pedig geopolitikai szempontból is más helyzetet jelent. Bár Szerbiában jelenleg nem számítanak áram vagy üzemanyag hiányra a szakemberek, a kedvezőtlen időjárás tovább növelheti a nyomást az energiarendszeren. Ezért a szakértők szerint fontos lesz az energia takarékosabb és ésszerűbb felhasználása, nem csak Szerbiában, hanem egész Európában.
7: A pontos idő 16 óra 11 perc.
12: Időjárás.
13: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk. Holnap a délelőtt folyamán még többnyire napos idő várható, majd délutántól felhősödés kezdődik, és az esti, éjjeli órákban kisebb eső is előfordulhat, megélénkülő északi szél társaságában. A csúcsértékek kedden 30 fok körül alakulnak.
14: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
15: Reklám.
16: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Loi és David Puentes vadonatúj dolázó The Golden Summer. Hello mindenkinek, elindult a csillaghullás hétkezdő hangulatban. Egészen 20 óráig jönnek a legnagyobb kedvencek, amelyek közül már is egyébként jön egy igazi klasszikus a 80-as évekből, újra gondolva 2026-os változatban Billy Ocean és a Caribbean Queen Esquire Radio Mixben, aztán pedig itt lesz Imail Angel, Moving to the Sound and szabadon a legújabb dal az I'm Alive. Ti pedig kérjetek, kívánjatok, írjátok, hogy mit hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig 063-621-605, illetve a Facebookon Csillaghullás Pannonrádió. Veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

0: Imaila Angelina és az I'm Alive. 16 óra 21 perckor az első mai kérések teljesülnek. Szép napot! A Watermelon Sugar című dalt szeretném kérni. Zita kérte, igazi nyári hangulatban jön Harry Styles mindjárt elsőként. Hello, a New műsort kívánok! Rihannától az Only Girl dalát szeretném, ha szólna. Már Szabina kérésére pörgetem a 2000-es évekből. Jön majd a felvétel a blokk végén. Sziasztok! Kis családomnak küldöm Bácskosút falvára Rózsa Magdi új dalát, a Rúst. Ildi kérte is, küldé, hallgatjuk majd ezt a dalt is. Szia, Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Ezt szeretném a kívánság műsorban. Köszönöm, Ivett. Meg lesz egy jó kis mai kedvenc Teddy Swims-től, illetve szia, Dr. Béres, éjjel ott várok rá című szemet kérném. Köszi, Mónika. A hétvégén az Atlantis Garden Retro Fesztiválon élőben is lehetett hallani. Egyébként ugye egy hip-hop boys átdolgozás. Dr. Béres a Mango Rise-zal közösen készítette. Jön tehát az éjjel ott várok rád, utána Rihanna Only Girl, itt lesz Teddy Swims-től a Mr. Noidol, Rózsa Magditól a Rúst című vadonatúj dala, kezdésnek pedig jön Harry Styles és a Watermelon Sugar.
1: Hello, I'm Harry.
2: Turn it up.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a folytatásban a Megasztár legutóbbi győztesét, Lengyel Johannát hallhatjuk, aki a legújabb daláról mesél, ennek címe Egyenes az út.
2: A dalszöveget Blanche-al írtuk, Raus Blankával, és mutattam neki az angol demót, és nekem már így persze így ott volt a fejemben, hogy vajon erre lehetne így magyar szöveget írni, mert az amúgy tök jó lenne, de így bizonytalan voltam, és akkor ő magától mondta, hogy figyelj, hogy így nem akarsz a magyar szöveget, mert hogy most csomóltatom volt. És akkor így mondtam, hogy figyelj, hogy hát ha ebbe látsz fantáziát, akkor így üljünk neki, és akkor pár alkalomból így létrejött ez a szöveg. Nekem ez arról szól, hogy a utóbbi években nagyon sokat dolgoztam azon magamon, hogy így a világ ne tudjon túlságosan leterhelni. És ezt vagy emberek hozták be, vagy szituációk. És én azon dolgoztam, hogy nem bosszút szeretnék ezen állni, hogy majd igazságot szolgáltatok, amikor erősebb leszek, hanem azt szerettem volna elérni, hogy ezek a dolgok lepereghessenek, hogy egyszerűen csak ne adjak nekik hatalmat, és ahhoz nekem meg kellett ismerni saját magamat. És aki ezt nem szolgálja, vagy aki ezt szabotálná, vagy ellene tenne, annak piros lámpa van, hogy oda nem jöhet velem, ott nincs hatalma, nincs értelme, hogy tovább jöjjön. Hatalom a múlt, már megint szembe száll, idegen a szó, nekem hiába volt, hibám, fenyeget a hang, kezdet szorítom, megtalál. Talán az ember minél tudatosabb, és minél igényesebb is lesz olyan szempontból, hogy mit enged be, és mit nem. Ettől egy kicsit szemcsésebb az élet, és komplexebb, tehát sokkal sűrűbben látom azt, hogy harcolnom kell, ami nem mindig egy ilyen vidám pillanat. Úgyhogy egyben egy ilyen dualitás van bennem, hogy egyben nagyon rosszul tudok lenni, és nagyon jól is. Ugyanakkor ez a két véglet nekem tud egyszerre létezni.
3: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Programajánló.
6: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Egy ausztrál fiatalember, Tame Impala és Dracula mai kedvencek közül. Nos hát, a folytatásban egy érdekes dalocska jön. Egy élsportoló, aki átváltott zenei karrierbe, és egy jeles atlétikai eseménynek a himnuszát, a hivatalos himnuszát készített el. Mondo, azaz Armand Duplantis, a kétszeres olimpiai bajnok svéd atléta új módon írt történelmet. Nem csupán versenyzőként vesz majd részt a World Athletics Ultimate Championships-en, vagyis az atlétikai világdöntőn Budapesten, hanem a verseny Gold című hivatalos himnuszának szerzőjeként is. Mindig arra törekszem, hogy feszegessem a határaimat mindenben, amit csinálok, legyen szó akár a rúdugró pályáról, akár a hangstúdióról, mondja Mondo. A Gold egy nagyon személyes dal számomra. A közösségről szól, és arról, hogy a versenyzés közben valami sokkal nagyobbat képviselök önmagamnál, a családomat, a barátaimat és a többi svédet. Hát az érzés áll a felvétel középpontjában. Hát azt tudni kell, hogy 14 világcsúccsal, két olimpiai aranyéremmel és a 2025-ös világ legjobb atlétája címmel Mondo Duplantis már bebiztosította helyét a sporttörténelemben. Ezzel párhuzamosan évek óta zenei szenvedélyének is él, miközben folyamatosan alakítja saját hangzásvilágát és a művészi identitását. Úgy tűnik, hogy sikeresen. Az új szerzemény a Gold központi szerepet kap majd az esemény során, mind a stadionban, mind a nemzetközi televíziós közvetítésekben is felcsendül, videoklip is. Látható már a legnagyobb videó megosztó portálon, Budapest ikonikus helyei, épületei láthatók benne. A World Athletics Ultimate Championships az atlétika világának új globális bajnoksága, amely egyébként két évente gyűjti össze az olimpiai és a világbajnokokat, a gyémántliga győzteseket és az adott szezon legjobbjait, hogy megküzdjenek a sportág úgymond végső bajnok a címéért. A háromnapos kiélezett küzdelem során a világ elit atlétái mérik össze tudásukat egy olyan eseményen, amely várhatóan a versenynaptár egyik legnépesebb sztárfelhozatalú viadala lesz, és hát a bajnokságnak idén szeptember 11 és 13-a között Budapest ad otthont. Az eseményt az M4 Sport élőben közvetíti. Most pedig jön a hivatalos dal Mondo Duplantistól, a Gold.

0: volt a levegő úra, világrekorder, olimpiai és világbajnok Armand, azaz Mondo Duplantis, és legújabb dala a Gold.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
0: Itt a Csillaghullásban pedig a folytatásban újabb kívánságdalok teljesülnek, 19 óráig lehet még kérni, kívánni a jól ismert elérhetőségek. Egyikén 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. Holly Hawk, You Girl, Moving to the Sun, ezt kérném, Alen. Jó a műsor, mint mindig. Üdve, Zsombi. Köszönöm szépen, Zsombi. Mindjárt hallhatjuk ezt a nagy mai kedvencet. You Girl, Ultranati és Imail Angel tőle. Hello, Alen, léci, pörgesd le, az éjjel érkezem. Ugye remix változatban küldöm minden hallgatónak. Üdve, Vivi-től jó munkát. Ja, majd Lotfi, Begi, Gáspár, Laci és Curtis. Ugye Eduard dolgozással ez lesz majd az éjjel érkezem. Szia, itt Bence Biolex-tól a Nem hiszek című számot szeretném. Köszi. Ez egyébként a Biolex és a Slack legújabb dala, Nagy Bogival. Ezt is hallgatjuk. Üdv, Silver, Turn the Tide. Ezt kérném a melónap, hogy jobban teljen. Szabolcs. Szabolcs, jó munkát kívánok. Egy igazán jó kis dal a 2000-es évek. Elejéről a Silver és a Turn the Tide. Hallgatjuk majd a blokk végén. Illetve ciao az Everybody Dance Now, szólja nekem is azoknak, akik szeretik. Üdv a Kelebiáról, Bandi. Na hát akkor mindenki táncra fel, CNC Music Factory, ők jönnek elsőként, aztán Biolexék Nagy Bogival, itt lesz Hugo Lutranatéval és Imail Angel-el, aztán Edda dolgozással, Lotfi, Begi, Gáspár, Laci és Curtis, majd pedig egy igazi Silver klasszikus.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban most Beretka Ádámot hallhatjuk, aki a legutóbbi daláról mesél. Ennek a címe Boldog akarok lenni.
2: Remélem, büszke leszel majd rám, ha egyszer elfogy a levegőm.
3: Igazából vannak tényleg így megírt olyan dalok, amiket így elrakok, és akkor majd, ha úgy van, hogy így tényleg rá tudnék újból reflektálni, és újba benne tudnék lenni, akkor elő szoktam venni, és akkor nekiállok megint befejezni, inkább így. Úgyhogy igen, ez is a Boldog akarok lenni is egy ilyen fajta dal.
2: De a szívem hangosabban dobban fel, mikor újból eltölesz.
3: Sokszor, amikor tényleg így fióba kerülnek a dalok, akkor még nem, nincs kész, még nem tudom, hogy az mi lesz az a dal, hova is fog kifutni, vagy mi is lesz az igazi sztoria ennek a dalnak. Van olyan, amikor már kijön, és én sem értem egyébként, és csak a nézők meg a hallgatók döntik el, hogy ez mi lesz az a dal. Például itt van a miért is az előző, hogy nem gondoltam volna, hogy mondjuk esküvőkön is megszólal az a dal, mikor két ember házasságot köt egymással. Tehát fantasztikus dolgok szerintem ezek, és pont abba gondoltam bele, ezt még elmondom, hogy ültünk a párom az erkélyen, és mondtam neki, hogy milyen érdekes, hogy én most itt ülök, de lehet egyébként több ezer vagy több tízer ember pedig pont akkor hallgatja ezt a dalt, és lehet valamiben van benne, és hogy ez milyen lélekformáló, hogy én ugye részük vagyok valamilyen szempont, és ez tök érdekes.
2: Az én lelkem épp a vízben andalok, rajta virágok nyílnak ki minden egyes hajnalom.
3: Ha belegondolunk abba, hogy az életnek tényleg az apró, nagyon apró örömeire gondolunk, vagy asszociálunk, akkor igazából már el tudjuk érni azt, hogy oké, akkor ez lehet a boldogság. Szóval igazából nem tudom definiálni, hogy ez mi. Azt tudom, hogy mosolygok, hogy most örülök, és jó helyen vagyok, jól érzem magamat, és szerintem ez az. De nem tudom megmondani azt, hogy ez hogy is definiálnám. Igazából ez a dal is, ugye a Boldog akarok lenni is úgy készült, hogy amikor elkezdtem írni, akkor nagyon a legsötétebb, legmélyebb érzéseimre gondoltam, főleg a dal első felében. Ugye, hogy anya, remélem, büszke leszel majd rám, ha egyszer elfogy a levegőm. Tehát nagyon érdekes gondolatokat írtam meg benne, és anyukám még el is küldtem neki egyszer. Szóval sokszor születnek így dalok, hogy megkönnyezem őket, mikor írom. És szerintem ez az őszinteség, amit bele kell rakni a dalba.

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Műsorajánló.
6: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: 90-es évek legjobb felvételei hétfőesténként a Pannorádióban.
1: Hi everybody, this is Natalie from the Sound Lovers and a very, very big kiss to all the listeners and friends of Radio Pannon, and let's sing together. We

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Mitchico a mai kedvencek közül, DJ Goya, illetve Jason Derulo közös dala. 18 óra 11 perckor pedig újabb kívánság dalok teljesülnek, illetve ebben az órában érkezhetnek még újabbak is, amennyiben még nem kértetek a mai adásban. Üdv Alen, a Talk to You számot kérném, szóljon nekem is, mindenki másnak is. Köszi, Dennis. Szólni fog Dennis még pedig a mai kedvencek közül Another és 54 Ultra Ugas előadói. Egy jó kis house dalocska. Szia, Valmartól az Éget a napszámot szeretném. Köszi, Zsófi. Ez is jön, Valmar és Manuel dalát is pörgetem. Kedves csillagkodás, a Pannonia című dal, ezt szeretném meghallgatni, és további jó műsort kívánok. Üdv, Gyöngyi. Valmar és Manuel mellett itt lesz Dash, Young Fly is, Azalia is. Még két üzenet, még két kívánságdal, ami még ugyancsak teljesül. Ebben a blogban Hello Csillaghullás, az Overdrive lenne a kérésem az Offenbach-tól. Köszi, jó a műsor, Tivadar. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik. Ugye ez a Kambodzsa feldolgozás Offenbach módra, ez lesz majd az Overdrive, illetve szevasz, Laci vagyok, a Groove Coverage Poison zenéje pöröghetne. Kösz előre, üdve, pörögni is fog 2005-ből. Ez már a Talk to You, aztán Éget a nap, Overdrive, Pannonia, és jön a jó öreg Poison.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Yo, what's up people? My name is Ray from Two Unlimited and you're listening to Pannon Radio. Let me say
2: yeah! Kapcsoljuk be azt a bizonyos képzeletbeli időgépet, mesélj nekünk a kezdetekről, hogyan indult minden abban a távoli 1991-ben. A kezdeten lévén szó, nos, 1991-ben én kezdtem az egészet egy producerrel, aki mutatott nekem egy démót, amin dolgozott, amivel nem igazán tudott mit kezdeni. Ez volt a Get Ready For This. Felajánlottam neki, hogyha szeretne bele rap betéteket és vokál részeket, akkor abban tudnék neki segíteni. Egy hét múltán elküldte a zenét, mivel tetszett neki az ötletem, így hát neki láttam megírni a rap betéteket, és sikerült belecsempésznem egy női hangra írt részt is. Akkoriban még nem volt kilátásban női vokalista, csak ötlet szinten, de igény mutatkozott rá. Így a producer megkért, hogy találjak egy énekesnőt, akivel felvehetjük a dalt. Szerencsére egy jó barátom ismerte Anitát, hiszen ő is Amsterdamban élt, mint én. Bemutatott minket egymásnak, majd megkértem, hogy készítsük el együtt a szóban forgó kislemezt, mivel ki tudja, hát ha siker lesz, és lesznek majd fellépéseink is. Igen mondott, felvettük a dalt, elküldtük a producernek, aki kidolgozta, majd egy angliai kiadónak továbbította, azzal a meggyőződéssel, hogy tuti befutó lesz a dal, és lám, egy hónappal később a UK chart, a hivatalos angol toplista második helyén voltunk vele. Igazán különleges volt, hogy minden rövid idő alatt, mint egy 6-7 hét alatt zajlott le.
1: Yeah, and then I think a month later it was number 2 in the UK chart, so it was just like everything what happened in 6-7 weeks, so it was kind of special.
2: A 90-es évek zenéi hosszú évek múltán is nagy sikernek örvendenek. Véleményed szerint ez minek köszönhető?
1: Of course we normally do every weekend a show somewhere in the world, and you know I just see that many people, even myself, I mean the 90s was such a good time.
2: Tudod, nagyon sokat szoktunk koncertezni az év folyamán, és látom, hogy az időszak nagyon kedves mindenki számára. Az emberek gondtalanabbak voltak, és sok ember, magamat is beleértve, független attól, hogy már 3 gyermekem van, szeretjük a 90-es évek zenének feelingjét, hangulatát, hiszen annyi jó dal volt akkoriban. Az ereje a 90-es éveknek a dalok, a csapatok voltak, a dallamok, amelyeket mindenki szívesen énekelt, dúdolt, és énekel a mai napig is, és sokan tovább

0: Szabad is ragaszkodnak ehhez a hangulathoz, ezért gondolom, hogy a 90-es évek bulik mindig is teltházasak. Csak Németországban tavaly 18 teltházas bulit adtunk, ahol műsoronként 15-20 ezer ember volt velünk, de természetesen így van ez a világ számos pontján is. Szóval az emberek szeretnék visszahozni azon idők hangulatát is, ez a zenében nyilvánul meg. Annyi jó sláger született akkor, gondoljunk csak Hedőveire, Dr. Albánra, a Culture Beatre, vagy például a Snapre. Tudod, a korosztályon már mind házas sok gyermekeik vannak, ahogyan nekem is, és nem nagyon szoktak kimozdulni. Ám a 90-es bulikon sok szülővel találkozom, akik a régmúlt zenére engedik le a gőzt, és idézik fel az emlékeiket, úgyhogy véleményem szerint ez a 90-es évek zenéinek igazi ereje.
1: When the 90s parties come, then I see a lot of parents coming, you know, just to enjoy the feeling. And I think that's really the power of the 90s songs, you know.
0: Az elmúlt évtizedben sok változást ért meg a csapat. Mondd el nekünk a fontosabb tudnivalókat.
1: More than happening, well, you know, we split to an image in 96, because, yeah, at that point, you know, we've been working for 5 years together.
0: Ami a fontosabb történéseket illeti, nos, volt egy leállásunk 1996-ban, mivel tudod, Anitával nagyon komoly és pörgős 5 évet dolgoztunk végig 1991-től, és hát minden nap együtt, folyamatosan csak a munka volt, így már kezdtünk besokalni, és más dolgokat is szerettünk volna csinálni. Én a producerkedésre szerettem volna koncentrálni a saját kiadómnál, hiszen voltak saját gondozású előadóim is akkoriban, Anita pedig tévés szerepléseket szeretett volna inkább vállalni, úgyhogy ott bizony leálltunk a Too Unlimiteddel, és hosszú, mint egy 13 évnyi szünet után 2009-ben elkezdtünk fellépni, mint Ray és Anita. Nem sokkal később leültünk a producerrel, akivel régebben is együtt dolgoztunk, aki a csapat jogaival rendelkezett, hogy tárgyaljunk arról, hogy hivatalosan is Too Unlimitedként tudjuk folytatni. Így tehát ismét összeállt a régi csapat, és lenyomtunk jó néhány bulit, majd annyi felkérés jött a világ minden pontjáról, hogy hihetetlen, alig győztük mind teljesíteni. Mindenki Too Unlimited bulit akart a visszatérés hírére. És így működtünk 2009-től egészen 2016-ig. Tudod, én nagyon imádtam és imádom is a pörgést, akár 3 műsort is szívesen megcsináltam egy este alatt, ám azon a ponton Anita már nem szeretett volna ennyi fellépést vállalni 2 gyermek mellett. Ő nagyjából 40 fellépést akart évente, én pedig legalább 100-at. Majd mivel szólókarriert is szeretett volna indítani, párhuzamosan a csapattal, ezért a producerünk válaszút elé állította. Vagy a szólókarrier, vagy a Too Unlimited. És itt Anita a szólókarriert választotta, 2016-ban tehet. Úgyhogy ez kicsit nehéz időszak volt, de nem sokkal később, mivel bulikat is szerveztem, és Düsseldorfban volt egy show a Venga Boys-szal. Szerencsémre volt ott egy énekesnő, Kim, aki akkor épp helyettesítő volt a Venga Boys-nál. Nagyon megtetszett a hangja is, amit képviselt, és felkértem, hogy legyen a Too Unlimited énekesnője. Jöjjön velem turnézni, hiszen rengeteg már lekötött fellépésünk volt Anita kívánlásakor is. Igent mondott szerencsémre, majd bemutattam a produceremnek is, és azóta 2016 óta töretlenül Kimmel dolgozom, és nagyon jól megy. Persze a kezdetekben furcsa volt az embereknek, hogy nem Anitát látják mellettem. Érthető, ugyanez lett volna fordított esetben is, ha mondjuk én válok ki. Na de, a kezdeti nehézségek után az emberek látták, hogy mennyire jó énekesnő, mennyire jó előadó, így a szívükbe zárták, és a 100 fellépés bizony megvan évente, ahogyan szerettem is volna. Mert hát tudod, nekem ez fontos. A Too Unlimitedet úgymond a gyermekemnek is tartom, én indítottam be, és imádok fellépni, imádom a rajongóinkat, ezért is volt fontos számomra, hogy tudjunk tovább menni, fellépéseket vállalni, és itt tartunk most.
1: The best feeling for me to perform, to travel, meet the fans, and you know, so for me it was really important to keep going with doing shows. Yeah, and that's where we at right now.
0: Rengeteg sikerdalot, dalotok volt a Too Unlimited története során, a zenei időutazásatok során. Tudom, hogy nehéz kérdés, de melyek a kedvenc dalait? Melyekre vagy a legbüszkébb?
1: Well, of course, the biggest hit is No Limit, because it went number one in over 30 countries.
0: Természetesen a legnagyobb slágere a Too Unlimitednek a No Limit, mivel a toplisták élén volt több mint 20 országban annak idején, de nem ez a kedvenc dalom. Hiszen ott van a Get Ready for This, ami mindig is különleges maradt számomra, hiszen azzal kezdtem. Illetve manapság is sokat használják az Egyesült Államokban sporteseményeken, köztük még a Super Bowl-on is. Valamint fellépéseken a kedvencem például a Jump for Joy, ami igazán energikus dal, és az egyik utolsó, amit kiadtunk annak idején. Szeretem vele fejezni a bulikat, hiszen annyira ütős, illetve a Real Thing is nagyon kedves számomra.
1: Yeah, so I think Jump for Joy and the Real Thing also very nice to perform.
0: Véleményem szerint a 90-es évek előadói olyanok, mint egy nagy család. Igaz ez? Hogyan látod? Sok barátod van ezen időszak előadói közül?
1: Well, yesterday I even still spoke with Hathaway. You know, we in contact all the time. Dr. Alban also.
0: Akivel sűrűn beszélek, ő Hathaway, állandó kapcsolatban vagyunk, továbbá Dr. Alban, Penny a Snap csapatból, vagy Tour Bobby a Snapből ugyancsak, valamint Freedom Williams a CNC Music Factory-ből, tehát velük akár heti szinten is szoktam beszélni, jó barátok vagyunk, de ott van például a Venga Boys is, akikkel egy ügynökségnél vagyunk, így sűrűn találkozunk, de igen, mindegy nagy család vagyunk.
2: Csillaghullás!
1: Yo, what's up people, my name is Ray from Two Unlimited, and you're listening to Pennon Radio.

0: Reklám.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Műsorajánló. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: your favorite show.
1: Your number one. Number one.
0: On Pannon Radio.
2: Csillagulás. Pedig a csillagulás a legnagyobb kedvencekkel, három kívánságdal, ami még most itt teljesül ebben az órában. Hello a Bonfunk MC's, Something Going On. Ritkán hallani ezt a régiséget, jöhet? Köszi előre, Otto. Ugye a Bonfunk MC's-t leginkább a Freestyler című daláról ismerhetjük, pedig itt van ez a másik is, Jessica Folkerrel közösen, így jönni fog bizony a Something Going On. Kedves csillagulás, a TNT együttestől a Tiltott Perc című dalt szeretném kérni, ezt már Anna-Mari kérésére játszom, illetve szia Calvin Harris-től lenne a We'll Be Coming Back a kérésem a csillagulásban. Köszönöm, Tamás! Lenni is fog bizony. Calvin Harris Example-lel közös dala, a We'll Be Coming Back. Előtt a TNT és a Tiltott Perc, kezdésnek pedig Bonfunk MC's és a Something Going On.
3: Chill out, chill out, chill out, chill out.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alem.

0: Eric Price klasszikusok, Call on Me, mégpedig Hills remixével itt a Csillagulás mai utolsó órájában. Pörgősen indítottuk, és jön mindjárt a záróblokk kettő kívánságdal, ami még teljesül, és a többi pedig majd a holnapi adásban. Szia, az Emlékszem Sopronban számot szeretném. Köszönöm, Szilvia voltam, de majd tehát a Well Hello és a Halott Pénz egyetlen közös dala, ez pedig az Emlékszem Sopronban. És még egy üzenet, Hello, Alan, valami ütős muzsikát pörgess le nekem és a többieknek, itt akik a délutáni melót nyomjuk. Köszönjük, Valentin és a többiek Kanizsáról. Srácok, jó munkát kívánok nektek! Jönni fog Jonas Blue és az Edge of Desire, el is egy kiváló remixben, de előtte a jól ismert Emlékszem Sopronban, ezt hallgatjuk.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban pedig egy kiadós, egy tömény Csillaghullás mix, még pedig a 90-es évek legjobbával. Eurodance vonalig megyünk, és utána még a vége felé a magyar pörgős dalok is beleférnek. Majd egy rövidebb mix erejéig, tehát átcsap majd magyar pörgős zenékbe, ugyancsak a 90-es évekből. Így áll össze ez a kerek egészen 20 óráig, aztán pedig 20 és 22 óra között még maradva a 90-es évek zenéjénél, akkor már nem mixben, rádiós válogatás lesz hallgatható ebből az évtizedből. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben a 16 óra híradót követően ismételten számítok a figyelmetekre. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alánt hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Négy követelést fogalmaztak meg a szerb állammal és az illetékes minisztériummal szemben a vajdasági gazdaszervezetek. Szerintük a mezőgazdasági termelők helyzete, az alacsony felvásárlási árak, a több éve tartó aszály és a növekvő költségek miatt tarthatatlanná vált. A gazdák egyebek mellett a mezőgazdasági termékek piacán tapasztalható monopóliumok felszámolását, a támogatások második részének szeptemberi kifizetését, valamint a gázolaj utáni visszatérítés literenként legalább 50 dinára történő visszaállítását követelik. Az idei súlyos aszály miatt emellett állami intézkedést csürgetnek. Becsléseik szerint a kukorica terméshozama akár 50-60, a napraforgói pedig 30-40%-kal is elmaradhat az átlagostól. A gazdaszervezetek közölték, ha nem kapnak érdemi választ a követeléseikre, nagyszabású tiltakozást szerveznek. Szerbia energiaellátása jelenleg stabil, de egyre több kockázattal kell számolni. Az alacsony dunai vízállás, az olaj és a gázárak emelkedése, valamint az európai energiapiac problémái nehezítik az ellátást. Különösen fontos a NIS pancsovai finomítójának jövője, mert teljes leállása esetén Szerbia nem tudná egyszerűen importtal pótolni az összes üzemanyagot. Lezuhant ma a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta még időben katapultált, ezért túlélte a balesetet. Állapota stabil, jelentette be a magyar honvédelmi miniszter a Facebookra feltöltött videójában. Ruszin Szendi Romulus közölte, a gép pilótája mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet. Hozzátette, a rendelkezésre álló információk szerint senki sem sérült meg. A baleset kivizsgálása folyamatban van.
1: A 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannon Rádióban.

fiú és lánybandák, Eurodance, diszkó és parti arcok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata 91,5-ön hétfő esténként. 90-es évek a Pannon.

0: akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: till I am in
1: Britney, bitch.
2: Jó helyen jársz. Panorádió 91.5.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.